és szakának harmadik ülésnapját megnyitom, Szerbantalnak azzal a gondolatával, hogy a nagy szónok hatása nem azon fordul meg, hogy mit mond, hanem azon, hogy hogyan mondja. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Újvári Szilvia és Simicskó István jegyzők lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr. Miniszterelnök úr, öné a szó.

0: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt magyar honfitársaim. Két héttel ezelőtt ugyanitt a Tisza kormány miniszterei letették az esküjüket, és ezzel megkezdtük azt a munkát, ami részben a mögöttünk hagyott romok eltakarítását, részben a működő és emberséges Magyarország építésének az elkezdését jelenti. Különösnek hadhat, hogy fontosnak tartom, hogy beszámolják az elmúlt két hét munkájáról, de olyan napokat élünk, amikor a legnormálisabb, legegyszerűbb dolgok tűnnek különösnek. Egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy nem látott nyilvános és valóban demokratikus vitát biztosító parlamentet, nem látott a parlamentnek valóban felelős kormányt, nem látott, nem hallott kiegyensúlyozott közmédiát, vagy éppen a hazát és nem csak a miniszterelnököt, a maffia főnököt szolgáló kormánypárti képviselőket. Ebben a szokatlan tanulási folyamatban ezért a beszámolom előtt egy olyan alapvetést kell elismételnem, ami a fiatalabbak számára még nem lehet ismerős, az idősebbek pedig már lehet, hogy elfelejtették. Ilyen alapvetés, hogy a Magyar Országgyűlésben megválasztott képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel. Nem úgy szól a képviselői eskü, hogy én az én szavazóimért fogok dolgozni, te pedig a te szavazóidért, hanem úgy, hogy a tisztségemet a magyar nemzet, a teljes magyar nemzet javára gyakorolom. Önök itt minden magyar embert képviselnek. Azokat is, akik fideszesek, azokat is, akik tiszások, vagy éppen mi hazánkosok, és azokat is, akik más pártokra szavaztak, vagy éppen nem szavaztak. Függetlenül attól, hogy melyik frakcióban ülnek, függetlenül attól, hogy listáról vagy egyéniben nyertek mandátumot, függetlenül attól, hogy sok diplomások vagy éppen államvizsga előtt állnak, minden magyar embert képviselnek. Ezért arra kérem önöket, hogy minden vitánk és nézeteltérésünk közben, minden döntésünk idején lebegjen a magyar emberek felhatalmazása, a velük szembeni történelmi felelősség mindannyiuk szeme előtt. Ez a nemzet, a mi nemzetünk sokféle. Vannak köztünk konzervatívok és liberálisok, városiak és falusiak, hívők és ateisták. De van valami, ami mindannyiunkat összeköt. A magyar nemzetnek, benne minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy a képviselői őket szolgálják. Ne uralkodjanak rajta, ne meggazdagodjanak belőlük, ne oligarchákat és politikai elitet tartsanak el a béréből, vagy éppen a fizetéséből, hanem azt, hogy aki politikai pozíciókra jelentkezik, az tekintse ezt a jövőben szolgálatnak. Ezért első döntéseink között szerepel a politikai privilégiumok leépítése. Csökkenteni fogjuk a miniszterelnök, a miniszterek, az állami cégvezetők fizetését. Megszüntetjük az indokolatlan luxus kiadásokat, a felesleges villogós autózásokat, a politikai kifizetőhelyeket, és felülvizsgáljuk a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomata útlevelet, köztük az önök hozzátartozóinak a diplomata útlevelét is. Továbbá javasoljuk az országgyűlésnek, hogy csökkentse a képviselői fizetéseket és a költségkereteket is. Csak egy zárójeles megjegyzés. Önök, a fideszes frakcióban ülő képviselők és az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint, ez most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. És azt tudom mondani, hogy ha egy átlagos magyar munkavállaló nem kap 100 ezer forintos telefonkeretet a munkájához, akkor valószínűleg egy országgyűlési képviselőnek, akinek több millió forintos jövedelme van, és mellette több millió forintos költségkerete, valószínűleg neki se kell, hogy járjon. Valószínűleg neki se kell automatikusan járjon ez a kiváltság. Négy év alatt, a most következő négy év alatt egy teljes évnyi
1: parlamenti működési költséget tudunk így megspórolni a magyar embereknek, minimum. Mert hogy kedves fideszes képviselőtársaim, a csökkentett költségvetési keretet sem kell teljes egészében kihasználni. Ez nem egy kötelezettség. Bent is lehet hagyni, vissza is lehet adni a magyar adófizetőknek. Tudom, hogy nagy a riadság emiatt, kapom én is a leveleket és az üzeneteket mindenfelől. Én azt tudom önöknek mondani, hogy olyan ember ne jöjjön politikusnak, vagy ne maradjon ebben a házban, aki ebből akar meggazdagodni. Szeretném önöknek bemutatni Berki Ákost. Itt ül a mi sorainkban. Berki Ákos a Magyar Országgyűlés jelenleg legfiatalabb képviselője Balassa gyarmatról. 21 éves, hogyha 22, bocsánat. Ő, Berki Ákos megköszönte, de nem vesz igénybe a 25 év alattiak járó személyi jövedelemadó mentességet. Mert ezt az egyébként jó és a fiatalokat segítő adómentesség nem nélkülözhetetlen az ő munkájához. Amikor az ország bajban van, akkor a jelszavunk legyen, a közös jelszavunk, ha kérhetem, az önmérséklet. Ákos, köszönjük szépen a példamutatásodat! És ugyanebből az elvből következik az is, hogy a Magyarországon a miniszterelnök, a mindenkori miniszterelnök ne birtokolhasson többé korlátlan ideig hatalmat. Az ország vezetése szolgálat, nem hitbizomány. Ezért nyújtottuk be sok millió magyar ember felhatalmazásával a miniszterelnöki ciklusokat korlátozó alaptörvény alkotmánymódosítást. Orbán Viktor kormányzása alatt a Fidesz fokozatosan maga alá gyűrte az állam kulcsfontosságú intézményeit, saját embereivel töltötte fel a közmédia, az ügyészség, az állami vállalatok, a legfelsőbb bíróság, a médiahatóság és a gazdasági élet vezető pozícióit, miközben a hatalom körül példátlan vagyonkoncentráció is kialakult. Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor strómanja, pénztárcája néhány év alatt az ország leggazdagabb, mostanra a világ egyik leggazdagabb embere lett, 10 év alatt 5-szor olyan gazdag lett, mint az angol királyi család 400 év alatt. Eközben Tiborcz István, a miniszterelnök vejének birodalma sorra nyerte az állami több 10 milliárdos vagy éppen 100 milliárdos megrendeléseket, irodaházakat építetett túlárazva a magyar emberek pénzén. 60 puszta, amiről ma éppen új képek kerültek ki, zebrákról is. 60 puszta pedig egy egész romlott, bukott maffia rendszer jelképévé vált, egy politikai elit világává, amely már réges-régen elszakadt a magyar emberek valóságától. És igen, kedves képviselőtársaim, megvizsgáljuk ezt a ciklus korlátot, ezt a korlátozást más választott tisztségekre is. Hogy a hatalom legyen az helyi, vagy országos, ne tarthasson örökké. Senki ne képzelhesse azt, hogy örökül kapta a választói felhatalmazást. A korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti az önmérsékletét. Egy ponton már nem marad különbség az állam érdeke, a párt érdeke és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között. Ezért is szükséges 8 évben korlátozni a miniszterelnöki mandátumot, hogy a választott vezető rá legyen kényszerítve, hogy ne magában, hanem esetleg az utána következőkben is gondolkodjon. Másodjára minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak nekik. Én sajnálom, ha ez az igazság fáj a fideszes képviselőknek, de mi akkor is el fogjuk mondani. Minden szivarszobát, amit találunk, be fogunk mutatni. Minden, nem a projektorokat, a szivarszobákat. Minden szivarszobát, minden a magyar emberektől eltulajdonított forintot be fogunk mutatni, és azokról be fogunk számolni. A költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásokról, a hűtlen kezelésekről, az eltitkolt tételekről, hiányról, mindenről. Tudjuk, hogy van, aki számára ez esetleg sok. A szekrényből kihullott százmilliók, milliárdok, billiók. Higgyék el, nekem is sok. De éppen ezért kell megmutatnunk, és fogjuk megmutatni ezt a magyar embereknek. És nem azért tesszük ezt, nem azért mondjuk el az igazságot, hogy a politikai ellenfeleinket legyőzzük. Ezt már megtettük, ezt már megtették a magyar emberek. Nem azért tesszük, hogy megalázzuk őket. Megteszitek ti ezt a szívességet magatok is, helyettünk. Hanem abból az egyszerű tényből kiindulva, hogy minden magyar embernek joga van az igazsághoz. Az elmúlt két hétben a minisztériumi átvilágítások során már most több száz milliárd forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat találtunk. Akárhogy tagadott, kedves Gulyás Gergely, ott vannak ezek a fedezet nélküli kötelezettségvállalások. A közlekedési tárcánál 286 milliárd forintnyi a költségvetésből kifelejtett kiadásokat. A Honvédelmi Minisztériumban pedig 1000 milliárdosnál is nagyobb keretszerződéseket. Hankó Balázs ex-minisztériumában 261 milliárd forintos szerződést. A magyar embereknek joguk van tudni, hogy milyen állapotban vettük át az országot, hogy mi az Orbán rendszer valódi öröksége. Azoknak a kritikusoknak pedig, akik szerint az örökség feltárása nem kormányzás, azt tudom mondani, hogy a magyar emberektől ellopott forintok felkutatása, a felelősök megnevezése erkölcsi és törvényi kötelességünk is, olyan kötelességünk, amelyekből nem engedhetünk, és nem is fogunk engedni. És ebből következik az is, hogy minden korrupciós és hatalmi visszaélés ügyében teljes nyilvánosságot fogunk teremteni. Ezért kezdeményezi a Tisza frakció a végrehajtási rendszer visszaéléseit vizsgáló bizottságot, a Magyar Nemzeti Bank körüli több száz milliárdos közpénzbotrányt feltáró bizottságot, a fideszes kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságot, és a gyermekvédelmi rendszer válságát és a rendszerváltás időszakában a spontán privatizációt vizsgáló bizottságot. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, kik profitáltak az ő pénzükből, kik lopták el az ő pénzüket, kik gazdagodtak az emberek kiszolgáltatottságából, és kik asszisztáltak ahhoz, hogy gyermekek maradjanak védelem nélkül. Meg fogjuk szüntetni a közérdekű vagyonkezelői alapítványok jelenlegi rendszerét is. A magyar egyetemeknek, kutatóintézeteknek és a közvagyonnak nem pártkatonákat kinevező kuratóriumokat kell szolgálniuk, hanem a teljes magyar társadalmat. Vissza fogjuk adni a közvagyont a magyar embereknek, akár tetszik ez önöknek, akár nem. És igen, meg fogjuk szüntetni a szuverenitás védelmi hivatalt is. Értelmes tevékenységet ez a sóhivatal, a szuverenitás védelmi hivatal nem végzett. A kormánnyal kritikus megszólalókat vegzálta, fenyegette, de tulajdonképpen még erre is alkalmatlan volt. Odáig jutott ez a sok milliárd forint közpénzből kitartott hivatal, hogy Balási Gyula cégeit szerződtette, úgynevezett, ahogy önök fogalmaztak, imázsrombolás elleni védekezésre. Egy állami szerv, amelynek elvileg a magyar állam szuverenitását kellett volna védenie, 1,3 milliárd forintos keretszerződést reklámszerződéssel próbálta megvédeni a saját soha nem létező imázsát a magyar emberektől. Ha valaki már elfelejtette volna, mi nem. Ez volt az a hivatal, amely 3x3-as ügynökökkel, igen Gergő, 3x3-as ügynökökkel védte és szolgálta ki nem a magyar érdeket, az orosz érdekeket. Végül, kedves képviselőtársaim, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz. Ezért is kezdeményezzük a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését. Ezért indítjuk el az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek, és a nyugdíjas szépkártya programot azoknak az időseknek, akik az infláció és a megélhetési válság legnagyobb vesztesei lettek. Ezért hozzuk haza az uniós forrásokat, amelyeket az előző kormány korrupció miatt veszített el ez alatt a 3-4 év alatt a hazánk. Igen, és ezért alakítjuk át a végrehajtási, a felszámolási és a közjegyzői rendszert is, hogy az állam végre ne a magyar embereket, és ne a kiváltságosokat szolgálja. Azzal kezdtem a mai beszédemet, hogy a Magyar Országgyűlés tagjainak esküjükhöz híven a magyar nemzet javáért kell dolgozniuk. Sokszorosan igaz ez a magyar miniszterelnökre, jelen esetben rám. Éppen ebből a felelősségből kiindulva arra kérem a bukott kormánypárt itt ülő, vagy éppen menekülésben lévő politikusait, hogy tiszteljék meg a Fidesz szavazóit azzal, hogy nem használják őket élő pajsként, saját korrupciós ügyeik, saját bűncselekményeik eltakarására. Üdvözlöm a bukott Fidesz kezdeményezését egy védvonal kialakítására. Üdvözlöm, amennyiben ez nagyon jó védőügyvédeket jelent a jövőben elkerülhetetlen büntetőeljárások megindulásakor. A szakma legjobbjaira lesz szükségük. De igenis szégyenletesnek tartom, hogy a Fidesz bukott, itt is itt ülő, korrupt politikusai saját szavazóikat tartják élő pajsként maguk előtt, amikor tömegével kerülnek nap mint nap nyilvánosságra azok a bűnök, amelyeket a magyar nemzet ellen elkövettek. Tisztelt Lázár János! Nem tudott ma megjelenni. Lázár János, az ön választói nem tehetnek arról, hogy a minisztériumi alaksorokban fideszes kampányanyagokat tároltak közpénzből működő intézményekben. Kedves Lázár János, bárhol is van, az ön választói nem tehetnek arról, hogy magát valami fordított Széchenyinek képzelve önkényesen állította le fejlesztések és beruházások százait, nem tehetnek arról a fideszes szavazók, hogy ön tönkretette a magyar közlekedést, a teljes magyar vasutat. Tisztelt Tuzson Bence! Hol van? Tisztelt Tuzson Bence! Az ön választói nem tehetnek arról, hogy Deák Ferenc minisztériumában ön igazságügyi miniszterként elárulta a magyar jogállamot, és legfőképpen nem tehetnek arról, hogy a Szőlő utcai rémtettek kapcsán legfontosabb dolgának is a hazudozást, és nem a történtek, nem a gyermekek, fiatalok ellen elkövetett bűncselekmények feltárását tartotta. Az, hogy ön mindezek után felvette képviselői mandátumát, mindent elmond az önök politikai közösségének erkölcsi állapotáról. Ez igaz Takács Péterre is. Tisztelt Rétvári Bence, az ön választói nem tehetnek arról, hogy a hazára felesküdött rendőröket használt politikai kampányra, vagy éppen azt az 50 millió forintnyi közpénzt, amit a Hankó minisztériumtól kapott. Az ön választói erről nem tehetnek. Az a pénz a Fidesz szavazók közpénze is volt. Tisztelt Orbán Balázs, az ön választói nem tehetnek arról, hogy ön őszintén és mély meggyőződéssel vetette meg a nemzetet egybeforrasztó 1956-os forradalmunkat és szabadságharcosainkat, annak hőseit, mártírjait és áldozatait. Tisztelt Takács Péter! Örülök, hogy leteszi a telefont. Az ön választói nem tehetnek arról a szégyenteljes állapotról, amiben a magyar állami egészségügy került, hogy egy ország tanulta meg a legrosszabb, ami egy emberrel történhet, ha itthon állami kórházba kerül, ahová a hozzátartozóik hordhatják be a szappant, a fertőtlenítőszert, a takarót, vagy akár az ehető ebédet. Azok a Fidesz szavazók rokonai hozzátartozói sem érdemlik meg, akik önre szavaztak. A jelenleg nem lévő, láthatóan éppen a kisföld alatti lévő Rogán Antalhoz is szólnék. Az ő választói nem hibásak azért a fényűző luxusért, amit a budai várban maga köré felépített a gyűlölet minisztériumában. Nem hibásak Tóni, Barbara és Ádám ámokfutásáért a végrehajtói maffia ügyében. Nem hibásak azért a felfoghatatlan mértékű gyűlöletért, hazugságért és agresszióért, amit az országra öntött adófizetői 100 vagy éppen 1000 milliárdokból. Az a pénz a szintén a Fidesz szavazók pénze is volt. Tisztelt képviselő társaim, a magyar emberek nem felelősek azért, hogy az elmúlt évtizedekben egy szűk politikai elit saját tulajdonának tekintette ezt a gyönyörű országot. Nem dolguk védvonalat ácsolni, a fideszes szavazóknak sem dolga védvonalat ácsolni bukott, korrupt politikusoknak. Minden jobboldali érzelmű ember ugyanúgy megérdemli azt, minden polgárinak mondott ember is megérdemli azt, hogy büszke legyen a politikai otthonára, az őt képviselő politikusokra, kedves Pócs elvtárs. Én azt tudom nekik üzenni, hogy értük is dolgozunk. A polgári oldal megújulásának is jót fog tenni, ha most a fideszes szavazók, vagy volt fideszes szavazók is kikérik maguknak, hogy a bukott, részben elmenekült, nők szoknyája mögé bebújt vezetőik most élő pajzsként tartsák őket maguk előtt. Egy soltvadkerti Fidesz szavazó nem tehet Mészáros Lőrincről, nem tehet Pócs Jánosról, nem tehet Tiborcz Istvánról, vagy nem tehet a zebrákról. Azt kérem önöktől, hogy legalább a saját szavazóikat tiszteljék meg azzal, hogy abba hagyják a hazudozást, és hogy egyszer vállalják a felelősségét, őszintén belenéznek a saját szavazóik szemébe, és abba hagyják a hazudozást. A magunk részéről a mi feladatunk most az, hogy visszaadjuk Magyarország önbecsülését, hogy újra legyen következménye, és legyen következménye, és valóban arról szóljon, amit jelent a tisztesség, és legyen ára büntetőjogilag a korrupciónak, hogy a politika ismét szolgálat legyen, ne a nemzet elnyomása, hogy a magyar állam végre azok oldalán álljon, akik dolgoznak, tanulnak, gyermeket nevelnek, vállalkoznak, vagy éppen segítségre, gyógyulásra szorulnak. A mai döntéseikhez, az egész háznak, az összes képviselőnek jó munkát kívánok és jó belátást. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Tisztelt Országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napirendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoportvezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoportvezető hozzászólása következhet. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napirendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással szíveskedjenek jelezni. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai Lászlónak 8 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hát először is, miniszterelnök úr, örülök annak, hogy végre nem a Facebookon fogunk vitatkozni. Örülök annak, hogy nem kommentekben vagy különböző posztokban, annál is inkább, mert rendkívül egyenlőtlen volt egészen idáig, hiszen ön pontosan tudja, hogy világviszonylatban példátlan az, hogy egy parlamenti pártelnök, egy frakcióvezetőnek nem lehet Facebook oldala sem, és bizonyára ön is pontosan tudja, hogy a Tisza párt nem ülne itt a parlamentben, hogyha önnek például nem lett volna Facebook oldala, és még mielőtt a válaszában kétségbe vonná azt, amit most állítottam, ezért önnek megint egy dossziét készítettem, körülbelül 100 olyan szimpatizánsunk képernyőmentését tartalmazza, ahol leírja a Meta az, hogy veszélyes szeméről osztott meg bármit. Tehát ezt a mostani felszólalásomat sem oszthatják meg úgy a Facebookon, hogy nem kapnak majd ezért valamilyen büntetést. És hogy ez miért különösképpen fontos, hiszen most már túl vagyunk a választásokon, ami így nem volt tiszta, és nem volt demokratikus, és nem volt mentes külső beavatkozástól, a Meta egészen biztosan beavatkozott. Az azért is nagyon időszerű, mert úgy tűnik, hogy ön elfelejtett néhány választási ígéretet. Például azt is mondta, most nem a 480 forintos benzinára gondolok, vagy arra, hogy most már kevesebb rászoruló gyermeket lát, hanem például arra, hogy azt ígérte, hogy a közmédia működését felfüggesztik majd a választások után, de én ezt megértem, hogy az ön számára ez annyira nem fontos ügy, hiszen ön pontosan tudta végig a kampányban, hogy mondjuk a Facebookkal vagy az RTL híradójával ellentétben a közmédia adásait nem nagyon nézi már senki, valószínűleg ezért nem érdekli most ezt önt, és úgy tűnik, mintha egy új közmédiát is kijelölt volna, ez a Facebook mellett az RTL, amelynek az első nagy interjúját adta miniszterelnökként, amelynek azért a hangulata már emlékeztetett a Fidesz elmúlt 16 éves ilyen nagyon baráti hangulatú Orbán Viktor interjúira. És ez azért különös képpen érdekes ráadásul, mert az RTL tulajdonosa, a Bertelsmann a legnagyobb tulajdonosa, a tulajdonosa az egész Európában a Meta moderációját végző cégnek, tehát azt állítani, hogy ez kiegyensúlyozott köztájékoztatás vagy tömegtájékoztatás lenne, az finoman szólva is túlzás, és hát önhöz az RTL-től érkezett szinte az összes sajtó vezetője, csak itt néhányat összeírtam, a két kormány szóvivője az RTL, érkezett, a Tisza párt parlamenti frakciójának sajtófőnöke az RTL-től érkezett, de a Tisza párt sajtófőnöke Tárkányi Zsolt is az RTL-től érkezett, ma már parlamenti képviselő, illetve államtitkár, de a Facebook és az RTL pedig összekapcsolódik. Ön szerint ez lesz a hiteles, objektív közmédia jövőben, ha jól látom. Hát ezzel komoly problémák vannak, annál is inkább, mert az RTL-nek és a Metának is nagyon komoly ideológiai és politikai világnézete van, valószínűleg ön is ismeri, és ezzel összefüggésben lehet valószínűleg az is, hogy az oktatás ügyi miniszter szinte az egyik első találkozóját az Amnesty International két képviselőjével tartotta, akik az Amerikai Egyesült Államokban, kifejezetten például Florida államban azt követelik az ottani döntéshozóktól, törvényhozóktól, jogalkotóktól, hogy az iskolába bevihessék az LMBTQ szexuális oktatást, ugyanezt csinálják Nyugat-Európában is. Önök úgy látszik, hogy összebútoroztak ezekkel az ideológiai és politikai erőkkel. De egyébként, ha már itt tartunk, örülök annak, ez az első lehetőség, hogy tudjunk vitatkozni, hogy nem egy lakossági fórumon tesszük ezt, hiszen amikor elmentem a dorogi lakossági fórumára, akkor testőrökkel akartak fizikailag kidobatni, aztán utána pedig a rendőrökkel, és a testőreit az a Tóth Tamás irányította, aki most itt ül velem szemben, parlamenti képviselőt csinált a testőrei irányítójával, aki fizikailag próbált engem egyébként sikertelenül akkor ugye kidobni a rendezvényről. Ez pedig emlékeztet engem arra, nem tudom, emlékszik még arra, A miniszterelnök úr, amikor Orbán Viktor a testőrségének a vezetőjéből, Hajdú Jánosból a TEK főigazgatóját csinálta, bizonyára ezt nagyon kritizálja. Ő tulajdonképpen ugyanezt teszi, ugyanezt csinálja, és azért is riasztó ez, mert egyre több olyan jel mutatkozik, hogy önök valójában egy diktatúrát akarnak kiépíteni. Ezzel kapcsolatban mondjuk Havasi Bertalan azonnali kirugása, az bár a világ bármelyik ázsiai vagy afrikai diktátora is mind a 10 ujját megnyalta volna utána, ahogy ön Havasi Bertalan csak azért eljárt, mert egyébként a munkahelyén ön elé került. Még aznap szombaton egysoros magyar közlönyt azért kiadott, hogy a személyes bosszúját ki tudja rajta élni. És ha már a demokráciánál tartunk, és fontos erről beszélni, miniszterelnök úr, itt egy pisszenés nélkül egyébként az ellenzéki képviselők végighallgatták önt, de ön azt se bírta ki, úgyhogy legyen szíves, akkor hallgasson végig most engem is. No, tehát a demokráciához való hozzáállása azért is problematikus, miniszterelnök úr, mert ön azzal kezdte az egyébként normális, korrekt, jó hangulatú tárgyalásunkat, amikor az országgyűlés előkészítő üléséről tárgyaltunk, hogy kiment a sajtóhoz, és Hófehérkéhez és a Hét Törpéhez hasonlította a Mi Hazánk mozgalom frakcióját, most is bólogat. Az a helyzet, hogy ezzel nekem semmi problémám. Gondolom a képviselőtársaimnak sem. Hiszen politikusok vagyunk. Önnek is el kell viselnie majd a kritikát, nekünk is el kell viselni a kritikát. De ön azt a 358 ezer szavazónkat sértette meg, akkor, amikor erről beszélt. Mert én elhiszem, hogy ön örülne annak, hogyha kizárólag a Tisza párt képviselői ülnének ebben az országgyűlésben. De parlamenti demokrácia van még, nem tudom, hogy meddig. Ezért mi itt vagyunk. Úgyhogy több tiszteletet adjon, miniszterelnök úr, a 358 ezer honfitársunknak, a választópolgárunknak. Őket nem sértheti meg, és a demokráciát sem számolhatja fel, mert minden jó intézkedés, miniszterelnök úr, mi támogatni fogunk, és mondok majd egy-kettő ilyet. Mindent meg fogunk szavazni, ami jó Magyarországnak, és jó a magyaroknak, de a demokrácia felszámolását azt nem fogjuk támogatni, és azért is szükség van erre, miniszterelnök úr, mert az igaz, hogy majdnem 3,4 millió magyar honfitársunk szavazott önökre, de 4,7 millió magyar honfitársunk nem szavazott a Tisza pártra. És tudja, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy önnek igaza van, amikor azt mondja, hogy Orbán Viktor vagy mondjuk semmilyen Zsolt megfutamodott és nem vette fel a mandátumát, de én fölvettem. Ez tudja, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ebben a mai országgyűlésben jelenleg két pártelnök van, ön és én. Ez azt jelenti, hogy minden olyan esetben, amikor ön megsért bármilyen társadalmi csoportot, vagy megaláz egy társadalmi csoportot, vagy bármi hibát vagy bűnt elkövet, akkor nekem kutya kötelességem azokat is képviselni, akik nem a Mi Hazánk mozgalomra adták a voksukat, de mondjuk nem szimpatizálnak önnel vagy a Tisza párttal is. Tehát több tiszteletet követelek a demokratikus berendezkedésnek, jó? Tehát szerintem önnek is még föl kell ehhez a feladathoz nőni. És ha már a fizetések csökkentéséről beszélt, maximálisan támogatom, hogy mondjak végre valamit, ebben maximálisan támogatom a Tisza párt kezdeményezését. Nagyon helyes, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentik. A polgármesterek fizetését azt szerintem gondolják újra, mert abból még nagyon sok baj lehet. Tehát, hogyha tényleg csak olyanok mennek majd egy polgármesternek mondjuk vidéken, akiknek akár mondjuk a minimálbér is jó lesz, akkor nem biztos, hogy ez jó lesz, lehet, hogy a korrupciós kockázat fog ezzel majd növekedni. Ezt mindenféleképpen érdemes szerintem újra gondolni, de csak a polgármesterek esetében, a parlamenti képviselők esetében maximálisan támogatjuk a fizetések csökkentését. Azt is támogatjuk, hogy 5 vizsgálóbizottságot állítanak fel, mind az 5 ügy maximálisan támogatható, ebből 2-t ön is tudta, az első tárgyaláson javasolta Mi Hazánk, ez önnek nem tetszett, rendben, a Tisza pártnak több képviselője van, utána jött ugye a Hófehérke és hasonlat, de mi ezt támogatjuk. Egy dolgot megint nem tudunk támogatni, hogy mind az 5 bizottságot Tisza pártos képvisele. Hát képzelje el, hogy például hogyan fogjuk beidéztetni önt Balási Gyula szerződéseivel kapcsolatban, hiszen ön éveken keresztül nem egy szerződést írt alá, éveken keresztül túlárazott szerződéseket írt alá és kötött Balási Gyulával. Ehhez kell a Mi Hazánk mozgalom, hogy a fideszes és akár az ön korrupció gyanús ügyeit is ki tudjuk majd vizsgálni. Köszönöm szépen.
0: Kérem, hogy figyelemmel hallgassuk a felszólalásokat. Megadom a szót a KDNP képviselőcsoportja részéről Rétvári Bence úrnak, 8 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Mindenekelőtt gratulálok miniszterelnök úr a megválasztásához. Mi itt a parlamentben a kormány sikerességében vagyunk érdekeltek. Mi 199-en kerültünk ide az emberek bizalmából. Nem mi választottuk egymást, hanem az emberek választottak minket. Önöket is nagyon sokan, 3,4 milliónyan, minket is 2,5 millióan. Azért küldtek minket ide, hogy az egész nemzetet szolgáljuk, az egész nemzetet tegyük sikeresebbé. Mi éppen ezért minden olyan javaslatot, amit a kormány be fog nyújtani, és az emberek érdekét szolgálja, természetesen támogatni fogunk, viszont azokat a javaslatokat, amelyek az elmúlt 16 évben elért eredményeket vonják veszélybe, ami azokat próbálja visszavonni, azokat természetesen nem fogjuk támogatni, hanem ki fogunk állni, és minden rendelkezésünkre álló eszközzel, akár a parlament falain belül, parlament fölön kívül megpróbáljuk ezeket az eredményeket megvédeni, de önöknek jó egészséget és sok sikert kívánok, bízunk benne, hogy erősödni tud az országunk a következő években is. Ami a mafiázásról, mafia kormányzásról szólt, tisztelt miniszterelnök úr, amit itt a púlhitosan mondott. Azért mégiscsak az elmúlt 16 esztendőből, azért mégiscsak 14 évig ön a Fidesz-KDNP rendszer része volt. Hol egy háttérintézménynek volt a vezetője, ahol állami cégek vezetésében működött közre, de még olyan is volt, hogy valamelyik nagyvállalkozó cégében viselt ön tisztséget. Tisztelt képviselő úr, tisztelt frakcióvezető úr, ön mégis 16 évről beszél, de hát ön abban 14 évig itt vagy ott, de vezető volt. Akár Brüsszelben, Magyarország képviseletében, akár pedig itt Magyarországon. Hogy beszél így? Akkor ez szerint a saját korszakáról is úgy beszél, hogy ön egy maffia rendszernek a része volt 14 éven keresztül? Miért beszél erről a 16 évről, hogy ha már 16 évezés? 16 év 2010-ben kezdődött. 2014-ben az emberek nagy többséggel újra választották a Fidesz-KDNP-t. Jóvá hagyták és megerősítették azt, amit az első ciklusban ez a kormány végrehajtott. Valószínűleg ön is megszavazta. Aztán 14 és 18 között is volt egy ciklus, ami 18-ban ismételten nagy fölénnyel megnyert a Fidesz-KDNP. Valószínűleg az ön szavazatával is. Ön is jóvá hagyta a szavazatával a második ciklusnak a tevékenységét. És aztán volt a harmadik, 18 és 22 közötti rész. Ön is, és tegyék a szívükre a kezüket az itt levő tisztás képviselők, egy részük valószínűleg önöknek is akkor a Fidesz-KDNP-nek adott bizalmat, és 22-ben jóváhagyta már a harmadik ciklusnak is az intézkedését, és megerősítette azt, hogy azt szeretnék, hogy folytassa a Fidesz-KDNP a kormányzást, ugyanebbe az irányba menjen tovább az ország. És van a negyedik ciklus valóban, az elmúlt 4 esztendő, ami után az emberek viszont azt mondták, hogy változást szeretnének, nem a Fidesz-KDNP-t szeretnék, hogy folytassa a kormányzást. De ön is, és nagyon sok ember Magyarországon, a többség a Fidesz-KDNP-nek adott bizalmat. Amikor ön 16 évről beszél, akkor ezt elfelejti, tisztelt képviselő úr, hogy a 16 évből 12 évet az emberek a szavazataikkal, és ön is a szavazatával megerősített. Ha ön azt gondolja, hogy az első 12 évben rossz irányba mentek a dolgok, elnök asszony, kérem biztosítsa, hogy zavart nem tudja mondani a felszólalást.
0: Kérem, hallgassuk a felszólalást figyelemmel.
2: Ön is a szavazatával, miniszterelnök úr, és nagyon sok magyar ember, a magyar emberek többsége is az első 12 évben nekünk szavazott bizalmat, és megerősítette ezt. Az kétségtelen az utolsó 4 esztendőben nem így történt, de amikor 16 éveznek, mindig úgy beszélnek, hogy abból a 12 évet az emberek a szavazatikat megerősítették. Jóvá hagyták, azt gondolták, hogy jó irányba mennek a dolgok Magyarországon. Ami a politikai szolgálatot jelenti, talán ön is emlékszik, hogy 2010-ben a Fidesz-KDNP azzal kezdte a kormányzását itt a parlamentben, hogy megfeleztük a politikai osztályt. Megfeleztük a parlamentnek a létszámát, megfeleztük a képviselőtestületeknek a létszámát, fele akkorára csökkentettük, tehát azokat, akik politikusok, akik a politikából élnek. Maximalizáltuk, hogy mekkora lehet a felügyelőbizottságban a tiszteletdíj, egy ember csak egy felügyelőbizottságból vehet föl tiszteletdíjat, tehát törekedtünk arra, hogy itt egy nagy léptékű változás legyen, és ezt sikerült meg is valósítanunk. Ön is említette a Lex Orbánt, az alaptörvénymódosítást, amivel önök ki akarják azt zárni, hogy Orbán Viktor még egyszer Magyarország miniszterelnöke legyen. Itt szóban is beszélt arról, hogy 8 év után már a hatalom nem az embereket szolgálja. Akkor Helmut Kohl a ciklusa felében nem az embereket szolgálta? Vagy Margaret Thatcher már a végén nem az embereket szolgálta? Konrad Adenauer már az utolsó éveiben nem a német embereket szolgálta. Önök így gondolják, hogy 8 évig szolgálták valakik az embereket, és

0: Szavazással zárja ki a demokratikus politikai versenyből. Tud erre európai példát mondani? Egy banánköztárságban lehet, hogy van ilyen, de európai demokráciában nem azzal kezd a győztes párt vezetője, sőt, nem is lépik ezt meg, hogy alaptörvényi szabályozással zárják ki azt, hogy a rivális párt vezetője valahogy is vissza tudjon kerülni. Miért nem bízik ön az eredményeiben? Önnek van több mint 1000 választási ígérete. Minden munkanapra jut egy választási ígéret, amit beteljesíthet a következő 4 évben. Miért nem bízik a saját sikerében? Miért nem bízik a minisztereiben? Miért nem bízik a kormányában? Miért nem gondolja azt, hogy ön 4 év múlva egy sikeres kormányzás végén majd újra választott miniszterelnök lesz? Miért akarja Orbán Viktort alaptörvényi változtatással kiiktatni a leendő miniszterelnök sorából? Ez csak azt jelenti, hogy ön fél attól, hogy Orbán Viktor visszatérhet. Ha nem félne ettől, akkor nem fogadna ilyen alaptörvénymódosítást.
1: Tisztelt
0: miniszterelnök úr, ha már Orbán Viktor meg itt bukott miniszterelnöközik, meg bukott kormányozik. Tudja, minden kormányzat úgy ér véget, hogy az adott miniszterelnök vagy nem indul a választáson, vagy vereséget szenved. Orbán Viktor 20 évig volt Magyarország miniszterelnöke. Ön körülbelül 2 hete Magyarország miniszterelnöke. És ön bukott azt az embert, aki 20 évig volt Magyarország miniszterelnöke. Akinél tovább Magyarországon miniszterelnök nem volt hivatalban. Aki Magyarországon a rekorder, aki Európában is dobogós, mert van még egy svéd, meg egy ír miniszterelnök, aki hasonló időtartamig volt miniszterelnök, de ilyen hosszú ideig Európában is nagyon kevesen azok. Ez Orbán Viktornak mindenképpen egy rekordja. Ő nem bukott miniszterelnök lesz a történelemkönyvekben, hanem Magyarország leghosszabb ideig hivatalban levő miniszterelnöke. Ő ezzel fog bevonulni a történelemkönyvekbe, és nem pedig azzal a jelzővel, amit ön próbál ráaggatni. És mivel csak fél percen van, azt a kérdést hadd tegyen föl, tisztelt miniszterelnök úr, hogyha olyan nagy bajban a költségvetés, akkor ön az RTL-ben miért jelent be egy sor jóléti intézkedést? Most akkor hiány van a költségvetésben, vagy fedezet van a jóléti intézkedésekre? És tisztelt miniszterelnök úr, ön levelezik az Európai Bizottsággal, amiben vörös vonalakat határozott meg, és rugalmas területeket. De erről nem számolt be az ország nyilvánosságának. Itt hallottunk egy fröcsögést a Fidesz-KDNP-vel szemben, sajnáljuk, hogy harmadszorra is csak erre futotta, nem egy nemzeti egyesítő beszédre. De a magyar embereknek jogában áll tudni, hogy melyek azok a területek, amelyek önöknek rugalmassági területek, amelyeket föladnának, tisztelt miniszterelnök úr, és hol vannak a vörös vonalak. Erről miért nem beszél? Ez a magyar emberek mindennapjait befolyásolja. Köszönöm szépen.
1: Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Gulyás Gergelynek, 8 perces időkeretben parancsolja.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr. Önök számtalan vállalást tettek a választási kampányban, Rétvári frakcióvezető úr idézte, hogy ezek száma az 1000-et is meghaladja. Természetesen én értem azt, hogy nem mindenkinek tűnt fel, hogy véget ért a választási kampány, de a választási kampány eredményeként önt az országgyűlés ennek az országnak a miniszterelnöki megválasztotta, ezért itt az idő és a lehetőség arra, hogy az eredményes Facebook ellenzéki időszak után Facebook kormányzás helyett érdemi cselekvés kezdődjön. Volt olyan ígéret, amire már most megmondta, hogy nem fogja betartani. 480 forintos benzinár ebbe a körbe tartozik. Volt egy csomó olyan ígéret, amiben egyet tudunk érteni. Hogyha ön azt mondja, hogy minden képviselőnek az a feladata, és ha az egyetértési pontokat keresem, akkor itt rögtön van egy, hogy a nemzet egészének érdekeit képviseljük, akkor természetesen a 120 000 forintos minimálnyugdíj egy jó javaslat. Várjuk, hogy bevezessék. A 2,2 millió magyar munkavállaló személyi jövedelem csökkentése egy jó javaslat. Várjuk, hogy bevezessék. Hogy önkritikát is gyakoroljak, ha jól értem, akkor erre lesz a legnyitottabb. Még a kata szélesítése, visszaállítása is egy jó javaslat, hogy pont úgy kell visszaállítani, ezt nem hiszem, mert sok volt a visszaélés, de szélesebb körben ezt meg lehet határozni, hogy ezt megérték, tegyék meg. 500 milliárd többlet az egészségügybe. Nagyon jó javaslat. Ön kritizálja az egészségügyet, eddig még semmi nem történt ezekben. Ön kritizálja az egészségügyi helyzetét, vannak olyan kórházak, ahol valóban méltatlan állapotok vannak, de vannak olyan kórházak, amelyeket nagyon szépen az elmúlt években újítottunk föl. Van, amit uniós pénzből, van, amit nem uniós pénzből. Ha megnézi azt, hogy egyébként

0: Ma milyen körülmények vannak az ápolói béreknél, az orvos béreknél, és hogy megszüntettük a hálapénzt, akkor ez is egy olyan eredmény, amit érdemes elismerni. És önök a választási kampányban számtalan olyan egyértelmű kötelezettségajánlást is tettek, ami arra vonatkozik, hogy mi az, amit meg kell őrizni, ami ezek szerint mégiscsak jó volt, ami vélhetően az oka annak, hogy ön 2022-ben is, még meg azt megelőzően is a Fidesz-KDNP közösségét volt kedves megtisztelni a szavazatával. Azt mondják, hogy jó a rezsicsökkentés, és fenntartják. Nagyszerű. Ezt se a szocialista kormány hozta meg 2002 és 10 között. Azt mondják, hogy az otthon támogatási és teremtési politika alapvetően jó. Ennek örülünk, tartsák fenn. Azt mondják, hogy a családtámogatás rendszere jó. Szintén az előző polgári kormánynak az eredménye. Tartsák fenn a családi adókedvezménye együtt. Azt mondják, hogy a nemzetpolitikában alapvető változtásra nincs szükség. Örülünk, tartsák fenn. Azt mondják, hogy a migrációs politikában sincs szükség, és itt még egy korrekcióra is képesek voltak, egy rosszul benyújtott alkotmánymódosításnak azt az első mondatát, ami a migráció alkotmányos alapjait meggyengítette, volna visszavonták. És azt mondták, hogy jó a 13. és 14. havi nyugdíj. De hogyha ez így van, hogy ezeket önök fenntartják, hogyha ezeket közös eredménynek tekintjük itt, mi mindannyian, akik a nemzetet vagyunk hivatottak egységesen szolgálni, akkor miért ez a gyűlöletkeltés? Miért a közjogi méltóságok sértegetése? Miért az európai jogi kultúrkörön kívül eső visszaeges hatályú alkotmányozás? Az, hogy ki a politikai felelősség az kollektív, a büntetői felelősség az egyéni. Ki mit lopott, minden lehetőség megvan önöknek, hogy feljelentsék az illetőket, vizsgálatok kezdeményeznek. Ön pontosan tudja, hogy soha egy fillért nem loptam. Pontosan tudja. Azt is tudja pontosan, hogy én ugyanazzal a két ingatlannal fejeztem be a miniszteri szolgálatot, mert megkezdtem. És ehhez képest mindenkit, azokat is, akik nagyon nagy többségben tisztességesen dolgoztak, a legméltatlanabb vádakkal illet. Úgy, hogy egyébként volt egy választási kampány, ahol önök mindent megfogalmaztak, és olyan vádakat is, amelyekről kiderült, hogy semmi alapja nem volt. A barátsági olajvezeték csak elindult rögtön a választások után, hirtelen megjavult. A Greenpeace által kiadott jelentésből a választások után néhány nappal egyértelműen kiderült, hogy semmilyen egészségi szennyezés, környezeti kárt az akkumulátorgyárak nem jelentenek. A kekvákat ön kritizálhatja, még alkotmánymódosítással államosíthat is, ez szerintem már túl van a jogi határon, de nem arról van szó, hogy az állam, azért, mert nem arról van szó, hogy az állam által juttatott kekvagyont az állam visszaveheti-e. Mert azt visszaveheti, mert ez mindig is közvagyon volt. Az ezzel kapcsolatos valótlan állítás volt mind az Európai Unió, mind a Magyar Statisztikai Hivatal, úgy is tartotta számon, mint állami vagyont. Az Európai Unió is így tartotta számon. Amit az állam juttatott, azt visszateheti. Amit a magánszemélyek juttattak, amit cégek juttattak, azt miért akarja államosítani? És akkor arról még nem is beszélek, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy a magyar felsőoktatásban milyen eredményeket sikerült elérni ezzel a rendszerrel. Mert az, hogy az állami központosítást gyengíti, nem egy állami akaratérvényes. Az egyértelmű. Ugyanak nem tetszenek a kurátorok. Kétharmaduk van. Bármilyen formában tudnak új rendszert kialakítani. De hogy az állami gyámságnál a kekva rendszer az egy jobb rendszer, abban én biztos vagyok. Mindent ellenőriz az egyetemi fenntartás tekintetében. Érdemes ezt is végig gondolni, ennek megfelelően eljárni. Lehetőségük van arra, hogy kuratóriumi megbízatásokat lejárassanak, új kurátorokat nevezzenek ki, de miért kell azt tönkretenni, ami egyébként jól vagy jobban működik. Ezért azt szeretném csak jelezni, hogy a politikát sokan szolgálatnak tekintik, ezen az oldalon is szolgálat tekintik, remélem azon az oldalon is sokan vannak, akik szolgálatnak tekintik. Remélem akkor is így lesznek, amikor nehéz idők jönnek, és akkor is így lesznek, amikor nem a választási győzelem utáni politikai mézes hetek következnek. Ezért arra szeretném kérni, hogy a kollektív sértegetést, azt a gyűlöletkeltést, ami szerintem a kampányban is túllépett egy határon, ön el fogja mondani az ellenkezőjét, ezt most már fejezzük be. Önök a felhatalmazással dolgozzanak az országért. Mi azt tudtuk tenni, hogy megfeleztük annak idején az országgyűlési képviselők létszámát, és megfeleztük az önkormányzatokban dolgozó képviselőknek a számát. Szerintem ez egy jó lépés, és egyetértek azzal, hogy bármilyen képviselői fizetéscsökkentést, amit javasolnak, meg fogunk szavazni, ezen nem újon. Az önkormányzatoknál óvatosabb lennék, mert itt egyetértek, ha szabad egyetérteni a Mi Hazánk elnökével, egyetértek vele, mert az önkormányzatoknál, hogyha nem lesznek olyan tisztviselők, akik vállalják azt, hogy a egy-egy település ügyeit intézik, mert olyan alacsonyak a fizetések, akkor abból az önkormányzati rendszer fogjának kárát látni. Végül pedig egy demokrácia kérdést hadd vessek fel. Miért gondolja ön azt, hogy az alkotmányozó hatalom, zárójelben viszonylag hatállyal együtt tanultuk a jogot, akkor még egyetértettünk, hogy ilyet nem lehet csinálni, de most ezt is tegyük zárójelben. Miért gondolja azt, hogy az önök kétharmados többsége az itt bizalmat kapott 141 ember, az okosabb, mint a magyar választópolgárok? Miért tetsz meg ezt gondolni? Hát hogyha ne, miért gondolják önök ezt? Majd azt mondjuk, ki kell találjuk, hogy tegeződünk vagy magázódunk, úgyhogy kétségkívül. De miért gondolják ezt? Hát ha önök úgy fognak kormányozni, hogy a választópolgárok azt szeretnék, hogy Orbán Viktor legyen újra a miniszterelnök, miért ne dönthetnének így? Miért akarja ezt közjogilag kizárni? De még egy példát mondok. Hogyha a választópolgárok azt szeretnék, hogy Zalaegerszeg polgármestere maradhasson. Miért akarja ön ezt korlátozni? Miért gondolja ön azt, hogy önök itt 141-en okosabbak, mint az egyébként most önöknek kiemelt bizalmat adó választópolgárok? Úgyhogy az a tiszteletteljes kérésem, hogy a normális parlamenti viszonyok megteremtése és a kormányzati működés megkezdése érdekében Facebook kormányzás helyett valamilyen tiszteletteljes tónust vezessünk be. Köszönöm a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Nem kívántak.
2: Nem kívánt reagálni. Ülést is vezetnek. Elnök asszony, megkezdhetem a felszólást.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, igyekeztem jegyzetelni a... Hány percem van, házelnök?
1: Korlátlan.
3: Ojjaj, ez veszélyes.
2: Szkárót megkérdezne.
3: Tisztelt képviselőtársaim, először hagyj válaszoljak, akkor én sorrendben Torockai László elnök úrnak. Én is örülök, hogy végre szemtől szembe tudunk beszélni. Ön említett több munkatársamat, a képviselőt, meg különböző verőembereket, meg biztonsági embereket. Nincs arra szükség, elnök úr. Ön sükösdi gyerekektől is megijed. És kiszalad ebből a teremből. Hagy mondjam személyesen is. Talán egyetértünk néhány fideszes képviselővel is, még talán Gulyás Gergellyel is, hogy az önök kivonulása, a nehéz sorsú, de csodálatos, tehetséges, sükösdi gyerekek játéka alatt az önök kifutása az egyik leggyalázatosabb pillanata volt 1990 óta ebben a házban. Szégyeljék magukat, én is örülök, hogy a szemébe tudom mondani, szégyeljék magukat, és utólag is köszönjük a sükösdi gyerekeknek és Nébel Zsoltnak azt a csodálatos zenét, akkor is, ha önöknek valamiért nem tetszett. Köszönjük nekik! A mindenféle Facebookról, meg Metáról, meg egyéb dolgokra gyárt konteókat. Elnök úr, bebizonyosodott az, hogy az ilyen konteókra körülbelül annyi ember vevő, amennyi szavazójuk önöknek van. Szívesen átveszem azt a zöld dossziét. Akkor is átvettük, nem emlékszik, elnök úr? Köszönöm szépen. Szóval ön bármilyen konteókat gyárthat. Én láttam önt a Facebookon eleget. Éppen jár tartott egy ilyen tárlatvezetést, a másolat mindig gyengébb, mint az eredeti, azt tudom önnek mondani. Ön egy projektort akart beállítani luxusnak, meg egy liftet. Egy olyan épületről beszélt, amiben mi soha nem jártunk még, de itt is elmondom önnek személyesen. Mi azért nem költözünk be az említett Fehér, az én csodálom, hogy Gulyás Gergely egyébként valahol oda betette a lábát, ha már az egyetemi éveink, szerintem akkor még egyetértettünk abban, hogy az államvédelmi hatóság az nem jót tett az emberekkel. Abban az épületben a történészek szerint embereket daráltak le 1950 és 53 között, kedves elnök úr. Abban az épületben, ahova önök bemennek, Kádár festők alatt együtt kvaterkáznak a fideszes képviselőkkel, a Magyar Szocialista Munkáspárt.
1: Kérem.
3: Nyugalom. A Magyar Szocialista Munkáspárt működött. Mi nem azért kértük, a Szabad György irodaházat, mert ott van projektor. Talán egyidősek vagyunk, és az én időmben még az iskolákban is volt projektor. Ez önmagában még nem luxus. Szerintem, ha ön nem akarná becsapni a választóit a Facebookon, amit tett, amiről azt mondja, hogy ő nem lehet ott, hát 1.400.000 nézték meg ezt a projektoros show műsorát. Hát tényleg, tényleg elhiteti ezt a saját választóival, hogy ő le van tiltva? Ha le van tiltva egyébként, az igazságügyi miniszter asszonyhoz forduljon. Igazságügyi miniszter asszonyhoz forduljon. Tudja, mi a különbség köztünk? Nem a Facebook. Igen. Hogy nem a Facebookon okoskodtunk, hanem csak én magam elmentem 700 településre. Egy 30 éves Ford Transit-tól. Belenéztem az emberek szemébe. Igen, önnek is mondok, önnek is. Önnek is. Nem a magyar emberek. Nem a magyar emberektől ellopott 100 milliárdból öntöttünk rájuk gyűlöletpropagandát, hanem elmentünk a legkisebb településekre is. Igen, elnök úr, ez a különbség nem a meta, de ha önnek ez megnyugtató, nyugodtan gyártson még konteókat, ettől nem lesz egyel több szavazója se. Ha még egy párszor kivonulnak a sükösdi gyerekekről, akkor viszont kevesebb igen, mert szerintem a Mi Hazánk szavazói ugyanúgy szégyenkeztek ön miatt azon a napon, ezt tudom elmondani. Ön azt mondja, hogy beszélt a közmédiáról, meg az RTL klubról, meg gyártott újabb konteókat. Valóban volt egy vállalásunk, sok vállalásunk volt, és erre úgyis mindig emlékeztetni fognak minket, de én is emlékeztetem a kormányomat, és emlékeztetem a képviselőtársaimat is, hogy 4 év alatt milyen vállalásokat kell teljesíteni. Valóban volt egy olyan vállalásunk, hogy egy nap alatt a lehető leggyorsabban felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását. Mivel elkezdődtek a tárgyalások, és úgy tűnt érdekes módon, hogy a Fidesz által odaállított bábok most már nem annyira érzik magukat biztonságban, és nincsenek politikai nyomás alatt, hogy önmaguk is hajlandóak távozni. És még most is úgy tűnik, hogy a Gulyás Gergely által is oly jól ismert, és általam is jól ismert Altorjai Anita például a Duna Média szolgáltató, nem tudom, ZRT-ből távozni fog, hogy a pap hírhamisító Dániel, akinek papírja van arról, hogy hírt hamisított, és hogy fenyegeti a saját kollégáit, hogy ők hajlandóak távozni. Mi adtunk egy esélyt, hogy távozzanak, amennyiben ez nem történik meg ezen a héten, úgy elindítjuk a szükséges jogszabály módosításokat, és remélem, hogy az ön örömére is, bár ön sokkal többször járt a Fidesz kormányzás alatt a közmédiában, ott egy emlékezetes kép, egyébként a Facebookon láttam, amikor a bukott miniszterelnök Orbán Viktorral mosolyog és bazsajog abban a közmédiában, ahova a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét, több millió ember által támogatott vezetőjét soha be nem engedték. Ugye ez a kettőnk között a különbség, hogy ön kibejárt a TV2-ből, az M1-ről, mindenhonnan, ahova engem soha nem engedtek be, de se baj, spondját rá, a lényeg az, hogy teljesülni fog a vállalásunk, vagy távoznak Orbán Viktor bábjai, akik minden lehetséges jogszabályt megsértettek, minden tájékoztatási előírást megsértettek, hülyének nézték tulajdonképpen az embereket, ijesztegették, félelemben akarták tartani a közmédiánál, háborús pszichózist keltettek, vagy távoznak, vagy el fogjuk őket távolítani, és átalakítjuk. És van egy jó hírem, hogy egy olyan közmédiának a létrehozatalára vállaltunk kötelezettséget, amiben önök is a felépítésében, a kialakításában, a szabályozásában önök is részt fognak tudni venni. Mint ahogy minden parlamenti frakció képviselője, de még a parlamenten kívüli pártok is. Nem hiszem, hogy tudunk valaha is tökéletes közmédiát létrehozni, de abban biztos vagyok, hogy a jelenlegi rendszernél, vagy annál a rendszernél, ami az utóbbi 16 vagy akár 20 évben volt, csak jobb rendszert lehet felállítani, és remélem, hogy lesz lehetőségünk közösen is akár vitatkozni a közmédia stúdiójában, akár önnél, akár Gulyás Gergellyel. El is várom, hogy ott majd megjelenjenek, hogyha kapnak meghívást, de először el kell végeznünk ezt a jogi munkát. Én azt tudom önnek javasolni, elnök úr, hogy legközelebb ne fusson ki, hogyha gyerekek tamburán játszanak, nem tudom, mivel volt a baj, a gyerekekkel vagy a tamburával, de hallgassa meg őket. Ha kéri, hogy énekeljük el közösen a székely himnuszt, amiben örömmel beleegyeztünk, akkor ne menjen ki. Ne hagyja itt a termet a himnusz eléneklése előtt, a szózat közös eléneklése előtt, ne hagyja itt ezt a gyönyörű termet a székely himnusz eléneklése előtt, és a gyerekeket sem, de szerintem ezt már ön is megtanulta, mert látta a saját szavazóinak a visszajelzését. Hadd szóljak egy pár szót Rétvári Bencéhez. Nem megválasztott képviselőkről van itt szó. frakcióvezető, több százezer ember mögé próbálnak most önök bebújni. Ön úgy beszélt itt kicsit többet, mint amennyi a megengedett időkeret volt, hogy egyetlen árva szót sem említett a saját maguk felelősségéről. Ő beszélt Helmut Kohlról, Margaret Thatcherről, Konrad Adenauerről, olyan embereket vett a szájára, amit szerintem inkább nem szerettek volna az illetők, hogy ön a szájára vegye őket, de egy szót nem szólt a 4 évükről. Ön azt mondta, hogy én dolgoztam diplomataként az előző kormánynak. Igen, képzelje el, több százezren dolgoztak annak a kormánynak. Diplomataként, tanárként, rendőrként, tűzoltóként, ápolóként. Attól még nem ők a felelősök. És ön most is ezt játszotta el. Be akar bújni, védvonalat akar építeni Orbán Viktor elé. Arra a kérdésre nem tud válaszolni, miközben a 2x4 éves ciklusról beszél, meg visszamenő alaptörvény módosításról, hogy hova tűnt Orbán Viktor. Azt mondta az önök bátor harcos, a utcai harcos, basically street fighter, hogy akkor is be fog ülni ide a parlamentbe, ha nem választják meg. Hát hova tűnt Orbán Viktor? Hova tűnt Lázár János? Hova tűnt, mire készül? A csodafegyverre? Hova tűnt? Erre válaszoljon. Nem akar ő már miniszterelnök lenni. Nem akar ő már miniszterelnök lenne. Hova tűnt? Beszélt Gulyás Gergely arról, hogy ő nem lopott semmit, hogy ő ugyanazzal a 2 lakással rendelkezik, mint 2010-ben. Készségesen elhiszem. De én meg azt kérem, hogy nézzen körbe, bár éppen Lázár János nincs itt. Hol van ő? Ő is ugyanazzal a 2 ingatlannal fejezte be? Arra válaszoljon inkább, frakcióvezető úr. Beszélgettünk mi erről. Miből lett az a 46 ingatlan? Miből lett a 10 milliárdos batidai kastély? Nincs itt Lázár János, úgyhogy őt nem tudom kérdezni. Miből lett? Miből lett a divatcsarnok? Miből lett? Miből lett a gyerekeknek 3-4 ingatlan? Rogán Antalt nem tudom kérdezni. Ön elhiszi, frakcióvezető úr, hogy Rogán Antal egy feltaláló? Ön elhiszi? Ön is nevet. Miért nevetik ki? Miért nevetik ki Rogán Antal? Vége van annak, frakcióvezető úr, és ezt őszintén és barátilag mondom, hogy hülyének lehet nézni a magyar embereket. Önök pontosan tudják, ott ön önök előtt most a mostani pénzügyminiszter, ő is látja a számokat. Önök, és hogyha ebbe azért tartozik bele, mert ön a frakcióvezető, elvállalta ezt a dicstelen szerepet. Egy olyan pártnak a frakcióvezetője, amely szétrabolta ezt az országot, szisztematikusan. Igen, nem a semmiből lett 60 puszta. Önökön kívül, de szerintem ön se hiszi el, de tőlem tegeződhetünk el, ön se hiszi el, hogy a 86 éves édesapja, a leköszönt, megfutamodott, bukott miniszterelnök, az édesapja 86 évesen úgy döntött, hogy 20 milliárd forintből, vagy ki tudja mennyiből, fölépített egy uradalmi birtokot, és több évtizedes bánya vállalkozói múlt után most karriert vált 86 évesen, és gazdálkodó lesz. És rögtön az ebra tenyésztéssel kezdi. Ezt szerintem ön se hiszi el, frakcióvezető. $480 benzin Pócs Jánost hallják, aki a roma honfitársainkat betette egy kemencébe, aki fiatalkorú lányokat alázott meg, és kedves Gulyás Gergely még mindig itt van önnel egy frakcióban. Ez a Pócs János, akire mondjuk nem szavaztak a magyar emberek, mert hogy sem listán, sem egyéniben nem nyert, de önök behúzták ide. Büszke Pócs Jánosra, aki megalázza a fiatal lányokat, aki a roma honfitársainkat betette egy kemencébe. Szóval 480 forintos, önökön kértem számon. Hogyha Pócs János nem tud olvasni, akkor segítek. Elolvashatjuk együtt azt a posztomat. Önökön kértük számon, azt mondtuk, hogy korábban 480 forinton maximalizálták, védték az árat, és egy évvel később 580 lett. Nem kell hazudni, nem kell hülyének nézni a magyar embereket. Egyébként még azt tudom mondani, nem tudom, hogy tudja, hogy mi az, hogy a nyersolajnak világpiaci ára van, ez nem olyan, mint a dinnye, ennek világpiaci ára van, és az a duplájára emelkedett már azóta, mióta a 480 forintos áron. Hiába hazudnak, tudom, nehéz dollár forint át kell váltani. Azt tudom még mondani önöknek, hogy ígéretekről beszéltek, hogy mi mennyi ígéretet, vállalást, én jobban szerettem a vállalást szót tenni, valóban. És az is a különbség közöttünk, hogy mi ezt leírtuk. Hogy van egy 240 oldalas kiadványunk a működő és emberséges Magyarországról. Mi nem úgy jártunk el, mint önök, hogy semmit nem írtak le, semmit nem vállaltak. Hol beszéltek önök új alaptörvényről? Hol beszéltek önök a kata megszüntetéséről? Hol beszéltek önök, kedves Gulyás Gergely, a minimálbér adómentességének eltörléséről? Hol beszéltek önök, kedves Németh Zsolt, kedves Rétvári Bence? Hol beszéltek a magánnyugdíj pénztári vagyon ellopásáról 2010-ben, amikor az én szavazatomat kérték, amikor sok millió magyar ember szavazatát kérték? Sehol, soha! Önök hazudtak a magyar embereknek, olyan dolgokat vittek végbe, amire semmilyen felhatalmazásuk nem volt. Mi olyan dolgokat viszünk végbe, mi leírtuk a programunkat, nem azt mondtuk, hogy folytatjuk, hogy mit az senki nem tudja, vagyis minden településen, kedves Pócs János, kedves Gulyás Gergely, minden településen, amikor elmondtam a kampányban, hogy a Fidesznek az a programja, hogy folytatják, mindenkinek egy szó jutott eszébe, az a lopás. Vajon miért történhetett ez? Igazuk van, ott vannak a vállalásaink. 4 évünk van arra közösen, hogy teljesítsük ezeket a vállalásokat. Legyen szó adócsökkentésről, legyen szó áfacsökkentésről, a nyugdíjas szépkártya bevezetéséről, legyen szó a magyar gazdaság beindításáról, az uniós források hazahozataláról, és rengeteg minden dologról. És azért fogunk dolgozni, és azért tettünk meg mindent közösen, hogy a lehető leggyorsabban meg tudjuk alakítani a kormányt. Azért kértük a BÁK köztársasági elnököt, hogy a lehető leggyorsabban hívja össze a parlamentet, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. Először is el tudjuk kezdeni a károkozás leállítását. Mert önök még az utolsó pillanatokban is, az önök által kinevezett csinovnyikok, IG tagok, IG elnökök, FB tagok, és még ki tudja kik, utolsó pillanatban még most is fosztogatják a hazánkat. Még most is. Úgyhogy az volt a legfontosabb, hogy a kormány megalakuljon, és ezeket az embereket le lehessen cserélni, és a károkozást és a fosztogatást le lehessen állítani. Utána természetesen kell pár nap, nem sokkal több pénzügyminiszter úr arra, hogy egy pontos leltár készüljön. Ne olyan, mint a bukott leltáros, amit készített, az a gyáva, a Basically Street Fighter, aki most valahol bujdokol, aki mindent kihagyott, és csak a néhány sikerét csorolta föl, de az, hogy a hazánk a legszegényebb, legkorruptabb országá vált, hogy nem hozta az az uniós forrásokat, hogy a háromszorosára nőtt a magyar államadósság, hogy 4 éve nem volt gazdasági növekedés, hogy szinte minden rangsorban az utolsó a hazánk. Egy olyan leltárt kell készítenünk pénzügyminiszter úrnak, de egyébként az összes miniszternek, amivel meg tudjuk mutatni őszintén, transzparensen a magyar embereknek, hogy hol tart ez az ország. Például az éppen facebookozó Takács Péter területén hol tart az egészségügy. Meg kell mutatnia Hegedűs Zsolt miniszter úrnak, be kell mutatni, amit ő nem mert bemutatni, hogy hogy állnak a kórházi fertőzési számok, ami a legtöbb tagállamban nyilvánosan elérhető adat. Meg kell mutatnunk azt a háttér tanulmányt, amit önök több száz millió forint közpénzzel rendeltek egy konzulting cégtől, ezt nem említette Torockai elnök úr, és utána nem hozták nyilvánosságra, mert hogy ott volt benne, hogy mit akarnak tenni, hány kórházat akarnak megszüntetni, bezárni. Ezeket Hegedűs Zsolt főorvos úr nyilvánosságra fogja hozni, mint ahogy a pénzügyminiszter is nyilvánosságra fogja hozni azokat a háttér tanulmányokat, amit önök a nyugdíjasok megsarcolására készítettek, vagy éppen a rezsicsökkentésnek a megváltoztatására. Önök arra se kértek felhatalmazást, kedves frakcióvezető úr, talán erre még emlékszik, nem volt annyira régen. 2022-ben volt egy választás. Önök nem kértek arra felhatalmazást, hogy a rezsicsökkentés csökkentése is megvalósuljon. Hogy 2-szeresére és 7-szeresére emelkedjen a rezsi ár. És arra se kértek felhatalmazást, hogy az utolsó hónapokban, egy évben most például, amikor már jóval alacsonyabb volt a világpiaci ár, a gáz, vagy éppen az áram világpiaci ára, akkor még mindig e fölötti áron adják el a gázt és a villany áramot a magyar embereknek. Arra se kértek felhatalmazást, hogy Mészáros Lőrinc cégei érdekében 4-szeresére emeljék a rendszer használati díjat. Önök semmire nem kértek felhatalmazást, ezt az országot kifosztották, mi viszont azon fogunk dolgozni a következő 4 év minden napján, minden órájában, hogy ezeket a vállalásokat teljesíteni tudjuk, sőt, lehet túlteljesíteni, és ezt tudom mondani a kollégáimnak és a minisztereinknek. A keretet, a képviselői keretet, amit most oly nagyon támogatott Torockai elnök úr, és jó hallom, akkor a Fidesz is megfogja, a Fidesznek a maradéka is megfogja szavazni, hogy csökkentjük a képviselők jövedelmét. Korábban ezt miért nem sikerült megtenni, elnök úr? Miért nem sikerült csökkenteni? Önök fölvették azt a havi 7 millió forintot, kedves Torockai elnök úr, kedves Dúró Dóra alelnök asszony, 7 millió forintot havonta a magyar adófizetők pénzén önök sofőrre, kollégákra, irodára költöttek. Akkor másra költötték a 7 millió forintot, mindenesetre felvették havonta. Évente 100 millió forintot vettek föl a fizetésükön kívül, egyszer nem kezdeményezték, hogy ezt csökkentsék. Senki az úgynevezett tisztelt házban 200 milliárd forintot égettek el. Én nagyon örülök, ha most ezt megszavazzák, bár az önök szavazata nélkül is tudjuk csökkenteni ezeket a dolgokat. Lehet brüsszelezni, már senkit nem érdekel. Nem tudom, hogy észrevette, hogy ez erre volt jó, van éppen, nem tudom, 50 képviselőjük, de lehet, hogy ma már csak 20 lenne. Szóval senki nem kezdeményezte ezt, mi ezt most csökkenteni fogjuk, és 50 milliárd forintot fogunk minimum spórolni, de azt tudom mondani, hogy a maradék pár millió forintot sem kötelező felvenni, és főleg nem kötelező elutalni a Fidesz kasszába, hogy eddig tették, és utána lenyúlni a nap végén, mert ez a magyar emberek, a magyar adófizetők pénze, és jobb helye is lenne. Frakcióvezető úr beszélt a kekvákról és a magyar egyetemekről, és azt tudom önnek mondani, hogy nincs ilyen terv, hogy állami gyámsággal helyezze bárki az egyetemeket. Azt tudom mondani, lehet, hogy ez önnek szokatlan, bár önben még lehet, hogy néha éjszakánként a demokrácia és a jogállam még valamilyen módon feltör, de nem akarom megtámadni, nehogy kizárják a saját frakciójából. Minden esetre, van, aki meg nem ért, hogy miről beszélek, de minden esetre azt tudom mondani, hogy nincs ilyen terv, mi másképp fogunk kormányozni. Ma is volt egy kormányülésünk, és megállapodtunk abban, hogy az összes érintett minisztérium vezetője egyeztetést fog kezdeményezni. Különösképpen az oktatási miniszter a felsőoktatási intézmények vezetőivel, a szenátussal, a jelenlegi vezetéssel, és ugye nem csak ilyen egyetemek, nem csak ilyen kekvák vannak, hanem ott van az MCC, azt talán jól ismeri. Ugye azt mondta a frakcióvezető úr, hogy ő egy forintot nem lopott el, amit én készséggel elhiszek, de a körülötte ülők azért, erre már azért nem mernem érget venni, gondolom. Most neveket direkt nem mondok, ott a MCC környékén azért szerintem ön is egyetért abban, hogy talán a tehetséggondozáshoz nem ötcsillagos ótátra fürdő kastély kell, vagy nem egy vitorlás kikötőt kell a magyar államnak rekvirálnia, és utána közpénzből felújítania, sőt nem kell 4-5-6 helyre beraknia az ön által jó ismert Orbán Balást, a valaha volt legnagyobb győzelmi terv megalkotóját, vagy éppen Szalai Zolt, hanem egészen másra kell fordítani a magyar adófizetők pénzét. Mi egyeztetni fogunk erről, és higgy el, hogy egy olyan megoldást fogunk találni, ami elfogadható lesz, és sokkal jobb lesz a magyar felsőoktatási intézményekben tanítóknak, és természetesen tanulóknak is. Ahogy ön is mondta, és ezt én is világosra tettem többször, ami jó, vagy esetleg javítható, azt meg fogjuk tartani. Bármivel is vádoltak minket, és hagyd térjek rá itt a végén arra, hogy ön gyűlöletről beszélt, nem csak ön mondta ezt a szót, hanem Rétvári Bence is ezzel szórakoztatta a KDNP-nek, nem tudom, hogy vannak-e szavazói, de ha vannak, akkor egyszer érdemes lenne egyedül elindulni, tehát így megnézni, hogy valóban vannak-e, mint a Párbeszéd. Tudom, hogy nem akarnak, csak úgy mégis, ugye, a vicc kedvéért. Szóval sokat beszéltek gyűlöletről, és gyűlöletkeltésről önök, és néztem, hogy ez a gyönyörű épületét, ez a gyönyörű kupola nehogy meghasadjon. Önök beszélnek gyűlöletről, amikor évente 100 milliárdokat, nem a sajátjukat, hanem a magyar adófizetők pénzét, vagy 1000 milliárdokat költöttek gyűlöletkampányra. Önök mindenki ellen gyűlöletkampányt folytattak, még néha a saját szavazóikat is megijeszgették, háborús pszichózisba akarták belelavírozni, nem véletlenül állnak most való 16%-on, 17%-on, lassan ott tartanak, mint a Magyar Szocialista Munkáspárt és a DK végén, aztán valakinek majd kell egy Retkes Attila, aki lekapcsolja a lámpát. Nem szép dolog, ha önök beszélnek gyűlöletről, amikor ha valaki tett azért, hogy ebben az országban ketté ossza a társadalmat, hogy gyűlöletet keltsen tanárok ellen, civilek ellen, újságírók ellen, művészek ellen, vagy éppen ellenzéki politikusok ellen, azok pont önök voltak. Lehet, hogy nem ön személy szerint, frakcióvezető úr, ön csak néhány vállalhatatlan szót és kifejezést használt, lelke rajta. Én igyekeztem ettől mindig tartózkodni, mert azt gondoltam, önnel kapcsolatban igen, igyekeztem, lehet, hogy ez egy túlzottan, hogy is mondjam, megengedő hozzáállás volt. Én azt tudom mondani, hogy mi egy teljesen más politikában hiszünk. Az, hogy önöket számon kérjük,
4: a politikai felelősségüket, vagy később számon kéri különböző hatósága jogi, büntetőjogi felelősségüket, ez nem gyűlöletkeltés. Amit önök csinálnak, az viszont a felelősségnek a legteljesebb tagadása és elhárítása. Még egyszer mondom, nem a jársági munkásai a felelősök, Pócs János az ön által ellopott pénzért. Azért, hogy ön felépített egy hasziendát, hogy ön gyűlöletet keltett, és vállalhatatlan TikTok videókkal szórakoztatta az amerikai vendégeket a közpénzen tartott különböző szipek rendezvényeken, arról nem az ön munkásai tehetnek, arról önök tehetnek, és ezt számon fogjuk kérni. Egészen addig, amíg nem lesz legalább egy képviselőjükben az, hogy föláll, és elnézést kér. Nem tőlünk, tőlem aztán nem kell. A saját szavazóiktól, a magyar emberektől. Szerintem ön van ehhez a legközelebb, kedves frakcióvezető úr. Szerintem emelkedjen fölül, legyen különb, mint ez a bűnbanda, mint ez a tehetségtelen bűnbanda, aki ön körül, ön mögött áll, és legyen önben annyi a régi polgári Magyarország védelmében, hogy föláll és kimondja, hogy tévedtünk, hibáztunk, és kiraboltuk ezt a nemzetet, és legközelebb ezt nem fogjuk csinálni. Köszönöm a figyelmüket!

0: Tisztelt Országgyűlés! Dr. Sulyog Tamás köztársasági elnök úr államtitkárok kinevezéséről tájékoztatta az Országgyűlést. Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a köztársasági elnök úr levelét.
1: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt elnökasszony! Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az alaptörvény 9. cikk 4-es bekezdés J-pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 125. törvény 202. paragrafusának második bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára dr. Árvai Nikolettet, dr. Búza Lászlót, dr. Jobbágy Krisztinát és Molnár János Istvánt az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkárává, Halmai Ferenc Tibort, Kálnoki Kis Attillát és dr. Tóth Gábort a Belügyminisztérium államtitkárává, dr. Buga Lászlót, dr. Porpáci Krisztinát, dr. Svéd Tamást és dr. Vokó Zoltánt az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává, dr. Bögi Viktóriát, Kelemen Ágnest, Kertész Kádosi Zsuzsanna Ágnest és Kőrösi Leventét az élő környezetért felelős minisztérium államtitkárává, dr. Fábián Ágnes Margitot, Porcher Áron Summervilt, Tóth Andrást és dr. Zolnai Juditot a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkárává, Kürtös László Antalt, dr. Sándor Zsoltot és Varga Attillát a Honvédelmi Minisztérium államtitkárává, dr. Bódis Pétert az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává, Barna Zsoltot, Tárkányi Zsoltot és Szemerei Samut a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkárává, Brajer Klárát, Mészáros Krisztiánt és Velkei György Lászlót a Külügyminisztérium államtitkárává, dr. Bíró Nagy Andrást, Csontos Bencét, Kustánci Norbert Rudolfot és Nagy Zsófia Annát a miniszterelnökség államtitkárává, dr. Katz Sándort, Kaproncai Balást, Kereki Juditot, Kókainé Lányi Mariettát és Naderi Zsuzsannát az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkárává, Barabás Gyulát, Boda Nikoletta Tímeát és dr. Kövesdi Attila Zoltánt a Pénzügyminisztérium államtitkárává, dr. Barna Szabó Tímeát, dr. Eliás Esztert, dr. Gyurkó Szilvia Veronikát és dr. Tóth Kinga Dórát a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárává, Hegyl Györgyöt, Nagy Ervint, dr. Sári Zsoltot és Tompa Enikőt a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkárává, Bicskei Lászlót, dr. Horváth Pétert és Polerecki Andreát a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkárává, valamint dr. Stumpf Péter Bencét és dr. Szabó Mátyást a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárává. 2026. május 26-ai hatállyal kinevezem. Csíkszereda, 2026. május 26-a, tisztelettel dr. Sulyog Tamás köztársasági elnök.
0: Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy az Országgyűlés is a magam nevében a kinevezett államtitkár asszonyoknak és uraknak sok sikert kívánjak a munkájukhoz. Tisztelt Országgyűlés, napirend előtti felszólalások következnek. Napirend előtti felszólalása jelentkezett Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője. Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsolj.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés. A Mi Hazánk mozgalom azt kezdeményezi, hogy 40 év munkaviszony után a férfiak számára is választható legyen a nyugdíjba vonulás lehetősége, ahogyan az a nők esetében már évek óta adott. Ezt a javaslatot nem csak méltányossági és társadalmi, hanem elsősorban egészségügyi szempontok indokolják. Azért is terjesztjük ezt a javaslatot ismételten az Országgyűlés elé, mert a Tisza párt programjában is szerepelt, hogy lehetővé fogják tenni a férfiak számára is a nyugdíjba vonulás lehetőségét 40 év munkaviszony után, illetve személyesen Magyar Péter miniszterelnök úr például a Keszthelyi Lakossági Fórumán is beszélt arról, hogy ezt a lehetőséget megteremtik. Az OECD jelentése szerint a férfiak nyugdíjban eltöltött éveinek számát tekintve Magyarország utolsó előtti helyen áll az uniós tagállamok között. A magyar férfiak várható élettartama 5 évvel, egészségben eltöltött életéveinek száma pedig 9 évvel elmarad az uniós átlagtól. Nem az unió vezető államaitól, az uniós átlagtól. A legnyomósabb indok az, hogy a magyar férfiak egészségben várható élettartama mindösszesen 61,5 év, miközben 65 éves korukig kötelesek dolgozni. Ez azt jelenti tehát, hogy sokan egyáltalán nem is érik meg, vagy csak nagyon rossz egészségi állapotban érik meg a nyugdíjas éveiket. Kopp Mária kutatásaiból azt is tudjuk, hogy a gyermekekkel, unokákkal való kapcsolódásnak a hiánya 4-szeresére növeli a mentális problémák esélyét, kiemelten a férfiaknál, ezért is szükséges, hogy a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetőségét számukra is meg tudjuk teremteni. Ráadásul ugye számos megelőzhető betegség, különösen daganatos megbetegedések számának növekedése is indokolja az idő előtti nyugdíjazás lehetőségének a biztosítását. Nemzetközi példák is alátámasztják azt, hogy a nyugdíjba vonulással járó életmódváltás az, amely akár 4-6 évvel is megnövelheti az egészségben eltöltött életévek számát a férfiaknál, tehát egy nagyon fontos méltányossági szempont is szól amellett, hogy ezt minél előbb bevezesse a Tisza párt. Nagyon fontos külön kiemelni azokat az embereket, akik fizikai munkát végeznek, építőiparban, mezőgazdaságban, gyárakban dolgoznak, vagy akár a közlekedésben. Az ő esélyük, hogy megérjék egyáltalán a nyugdíjkorhatárt, mindössze 50%, de azokról sem szabad megfeledkezni természetesen, akik az egészségügyben, a rendvédelemben, vagy a szociális szférában dolgoznak, hiszen az őket érő mindennapos pszichés terhelés épp oly megterhelő hosszú táv, mint a fizikai munka. Remek nemzetközi példák vannak arra vonatkozóan, hogy a nyugdíjba vonult férfiakat hogyan lehet bekapcsolni önkéntes és közérdekű munkavégzésre. Erre Angliában működnek remek programok, de Európa szerte találunk ilyeneket, például az iskolákban pályaorientációt vagy tanulást segítő szenior önkéntes programok működnek, amelyek részben pótolják a férfi kép hiányát is a tanulók felé. Demográfiai szempontból is fontos lenne ez a változtatás, hiszen ha az idősebb korosztály számára kiszámítható és igazságos nyugdíjrendszer működik, az erősíti a társadalmi biztonságot és a családalapításba vetett bizalmat is. A Mi Hazánk mozgalom tehát azt szorgalmazza, hogy biztosítsuk férfi honfitársaink számára is a tisztességes időskor lehetőségét, úgy, hogy egészségben tölthessék el ezeket az éveket, lehetőleg családjaik körében. A kormányt arról kérdezem, hogy a programjukban is tett vállalást mikor tudják megvalósítani, mikor teszik lehetővé, hogy a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak 40 év munkaviszony után, pontosan mely személyi körnek és milyen feltételekkel fogják ezt biztosítani. Köszönöm a figyelmüket!
0: Köszönjük, képviselő asszony. Kérdezem, hogy a kormány nevében kívánne valaki válaszolni az elhangzottakra. Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, képviselő asszony, alelnök asszony, minden szavával egyetértek. És ahogy ön is idézte, nagyon sokszor beszéltem én magam is erről a kampányban, vagyis inkább 2 év alatt hasonló statisztikákat ismertettem, tanulmányokra hivatkoztam. Én még azzal szeretném kiegészíteni, hogy véleményem szerint bármit is döntött a fideszes bábokból álló alkotmánybíróság, szerintem alaptörvényellenes, hogyha a nőknek ezt megadjuk, akkor a férfiaknak ugyanezt nem adjuk meg. Valóban benne van a vállalásunkban is, és azon fogunk dolgozni, és egyébként már jóval korábban is be lehetett volna vezetni, hogyha, és elnézést, hogy megint visszamutogatok, ha nem lopták volna szét ezt az országot, ha lett volna a gazdasági növekedés, ha hazahozták volna az uniós forrásokat, nem gyulladt volna ki tegnap Kelenföldön egy 27 éves leasingelt mozdony, hogyha Lázár János nem állítja le a most éppen hiányzó Lázár, nem tudom kinek hiányzik, de a jelen nem lévő Lázár János nem állítja le azokat a fejlesztéseket uniós forrásból, hogy vegyünk új mozdonyt, akkor már be lehetett volna vezetni. Ön is tudja, és én is tudom, mindenki tudja, hogy ennek óriási költségvetési forrásigénye van, jelenleg ott tartunk, és azt tudom mondani, hogy a kormány még azért nem tudta megtárgyalni például ennek a javaslatnak az előkészítését és beterjesztését, mert jelenleg még vizsgáljuk a költségvetési romokat. Kármán András pénzügyminiszter úrnak a legfontosabb feladata, ahogy mondtam, egy pontos leltár elkészítése, Kapitány István miniszter úrnak a legfontosabb feladata a gazdaság beindítása. Amikor ezek megtörténtek, és amikor látjuk, hogy hogyan áll ténylegesen nem úgy, ahogy a fideszesek hazudták a 2026-os költségvetés, és hogy hogyan tudunk egy 2000, milyen alapokra tudunk egy 2027-es költségvetést beterjeszteni, akkor egyébként nem a Tisza párt fog erről dönteni, nem is a kormány, hanem a Magyar Országgyűlés. Nyilván mi fogjuk, önök is tehetnek előterjesztést. Minden szándékunk az, hogy ez bevezetésre kerüljön. Ne kérje tőlem, hogy azt mondjam, hogy novemberben vagy márciusban először legyenek szívesek megvárni azt, még egy pontos leltárt be fogunk mutatni a magyar költségvetés Magyarország helyzetéről, és annak fényében önök is látni fogják pontosan, hogy mikor reális ez. De minden szavával egyetértek, és szerintem minden képviselünk egyetért abban, hogy ezt az intézkedést mielőbb be kell vezetni, nem csak a férfiak, hanem a magyar családok, a magyar gyermekek és unokák és dédunokák érdekében. Köszönöm a figyelmet, és kérem a válaszom elfogadását.
0: Köszönöm. Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsolja.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Folytathatjuk ott is, ahol abba hagytuk az elmúlt percekben. De én mindenek előtt az első rendes frakcióvezetői felszólásban szeretném megköszönni annak a közel 2,5 millió embernek, aki ránk szavazott, aki belénk helyezte a bizalmát, aki eljött és kitüntetett minket immár sokadszorra azzal, hogy ide delegáltak minket az országgyűlésbe. Most másfajta helyzet van, mi most itt ellenzéki sorokból képviseljük őket. De teljesen mindegy, hogy ülünk a patkóban a többségi oldalon, vagy az ellenzéki oldalon, a kormány oldalon, vagy az ellenzéki oldalon, mi ugyanazokért, az értékekért akarunk itt dolgozni. Ugyanaz fontos számunkra a nemzet, a haza, a család és a hit. Ezeket az értékeket ugyanúgy kell képviselni ellenzékben is. Az embernek a lehetősége nyilván más. Kormány oldalon könnyebben tud alkotni, kormány oldalon könnyebben tudja előre vinni az ország sorsát. Ellenzéki oldalról ez nehezebb, de ezúton is köszönöm annak a sok-sok tízezer embernek, aki mondjuk az elmúlt napokban, a pünkösdi időben velünk együtt tiltakozott az alaptörvény tervezett módosítása ellen, amelyek a keresztény kultúra védelmét kivette volna az alaptörvényből, és végül meghátrált a kétharmados Tisza többség, és ez bennmarad az alaptörvényben. Köszönjük nekik, hogy az első napokban is bebizonyították, hogy aktívak, itt vannak mögöttünk, mi nem fogjuk őket cserben hagyni, mi képviselni fogjuk őket itt a parlamentben, akkor is, hogyha ösztűz alatt állunk, akkor is, hogyha konstruktív hangulatot tapasztalunk, minden esetben ezekért az értékekért mi ki fogunk állni. A Tisza kormánynak pedig valóban nagyon széles körű felhatalmazása van. Szélesebb a lehetősége, mint eddig szinte bármelyik kormányzatnak Magyarországon a rendszerváltás óta. Nincs semmilyen akadály, ami az ígéretek betartását akadályozna. Nincs koalíciós korlát, mint más országokban. Nincsen párton belüli korlát, nincsenek belső ellenpólusok, amelyek nehezíteni az ígéreteknek a betartását. Nincs kétharmados vagy alkotmányossági korlát sem, hiszen maga a Tisza párt az alaptörvényt is módosíthatja. Nincsenek külföldi vagy EU-s korlátok, hiszen jól láthatóan külföldről nagyon drukkoltak a Tisza párt győzelmének. Azóta is tárt karokkal fogadják a Tisza pártnak a képviselőit. Tehát külföldről segítséget és azon forrásokat is talán odaadják, amit nekünk később és talán csak az EU-s költségvetés elfogadása után adtak volna oda, azt most korábban odaadják a tiszás kormánynak. Így tehát nincsen kibúvó és nincsen kifogás. Az a több mint 1000 választási ígéret, amivel talán politika történeti rekordot állított fel a Tisza párt, mert talán ennyit még Megyesi Péter sem ígért 2002-ben, mint amit a Tisza párt most. Nincsen kibúvó ezen ígéretek, ha tetszik, vállások teljesítése kapcsán. Ha valamit nem teljesít mégsem a Tisza párt, akkor az azt jelenti, hogy már a kimondás pillanatában, vagy a leírás pillanatában sem gondolta komolyan, vagy pedig nem képes rá, nem alkalmas rá, hogy amit papírra leírt, azt megvalósítja utána a valóságban is. Éppen ezért fontos, hogy mi ezeket az ígéreteket is számon kérjük a kormányon, képviseljük azokat az értékeket, amelyeket mi magunk vallunk, és ezek mellett pedig a választási ígéreteket is számon kérjük. Azt az érzetet próbálja kelteni a Tisza párt, mintha április 12-én az emberek 100%-a a Tisza pártra szavazott volna, és 0%-a szavazott volna Fidesz-KDNP-re. Nem így történt. Nem feltétlenül várjuk el, hogy minket tiszteljenek, bár mégiscsak ebben a házban legalábbis ennek a minimumát meg kéne, hogy adjuk egymásnak, hiszen mi példa vagyunk valamest az ország számára. Ahogy itt egymással beszélünk, úgy fognak az emberek beszélni a villamoson, a buszmegállóban, vagy egy-egy találkozó alkalmával. Mutathatunk jó példát, mutathatunk rossz példát. Miniszterelnök úr, lehet, hogy rekordot állított föl szerintem, mert szerintem nem volt olyan mondat, amiben a Fidesz, az Orbán Viktor vagy a Mészáros Lőrinc kifejezés ne szerepelt volna. Egy miniszterelnök az mégiscsak kicsit mást, kicsit többet várnánk. Egy jövőképet, terveket, tervek megvalósításának az ütemezését, egy átfogó világképet és abból a hétköznapi munkában adódó feladatokat. Itt pedig folyamatosan csak azokat a mondatokat halljuk, amiket a kampányban is hallottunk, amiben vagy Orbán Viktor, vagy az Fidesz-KDNP, vagy Mészáros Lőrinc, vagy ami hasonló szófordulat szerepel. Enélküli mondat szerintem itt a mai napon nem hangzott el, de hogy bekezdés nem volt, amiben ez ne szerepelt volna, abba szinte biztos vagyok. A választási kampányban sajnos az ellenzék részéről oly sokszor kiabált mocskos Fideszre szerintem semmiképpen sem a mocskos Tisza a válasz, hanem a hajrá Magyarország. Az, hogy a választási sebeket begyógyítsuk. Az, hogy valóban sokszor, sok helyen, baráti társaságban vagy családokban is ellentétet szült a politika. Nekünk ezeket a sebeket be kell gyógyítani. Ehhez a közös munka talán segít, talán nem. Más a vita és más a gyűlölködés. Vitatkozni itt a parlamentben lehet és szükséges, és vita nélkül nem is lenne demokratikus egy működés, de más a gyűlölködés, és azt viszont távol kell tartani. A KDNP azt tudja garantálni, hogy mi hűségesek leszünk azokhoz, akik Fidesz-KDNP-t támogatták, az ő bizalmuk kötelez minket, mi radikálisan mérsékeltek leszünk, és szélsőségesen a józan észre fogunk támaszkodni. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra, parancsoljon miniszterelnök úr.
5: No,
3: frakcióvezető úr, kezdjük az elején, jegyzeteltem, alaptörvénymódosítás. Ön azt mondta, hogy nem, most is mondta, hallgassa vissza. Ezzel kezdte, hogy meghátrált a kormány, és kivette kiálltak a kereszténység védelme érdekében, meg az illegális migráció elleni harc miatt. Az alaptörvény nagyon sok helyen foglalkozik a kereszténységgel, több helyen. Mielőtt önök kitalálták, nem tudom, hogy ki volt az, majd egyszer frakciótól elmondja, kitalálta ki ezt a szuverenitás védelmi hivatalt, igen, előtte is szerepelt az alaptörvényben, a sokadik módosítás előtt sokszor a kereszténység, mint érték, megvédendő érték. Nem volt arra szükség erre a bekezdésre, annélkül ugyanúgy védte az alaptörvény, még önöktől is a kereszténységet egyébként. Az illegális migráció elleni harcról, mert arra is hivatkozott, azt tudom mondani, itt is megismétlem, nem mondom ki az előző miniszterelnök nevét, bár különösen vicces az önök szájából, akik még két hónapja is Gyurcsány Ferenceztek. 16 éven keresztül miniferisztek, Gyurcsány Ferenceztek, és ön kéri számon rajtunk, hogy két héttel a választások után arról az emberről beszélünk, akinek az irányításával kirabolták ezt az országot, és elloptak több ezer milliárd forintot. Értjük mi a viccet, frakcióvezetőről, csak nem biztos, hogy minden magyar ember szereti. Szóval az illegális migrációról azt tudom mondani, hogy az ön főnöke, nem mondom ki a nevét, de tudjuk, kiről van szó, 2200 jogerősen elítélt embercsempészt engedett ki a magyar börtönökből, amikor ön volt a belügyminiszter helyettese. Önök beszélnek illegális migráció elleni harcról? Nem volt egy ilyen tagállam az Európai Unióban, ahol kiengedtek volna a börtönökből olyan, meg főleg nem 2200 a magyar rendőrök, határvadászok által elfogott, a magyar ügyészek által vád alá helyezett, a magyar bírák által elítélt, a magyar börtönőrök által fogvatartott embercsempészeket, külföldi embercsempészeket engedtek ki, nem külföldre, megkérték őket, hogy 72 órán belül hagyják el az országot. Kedves volt belügyminiszter helyettes úr, ki ellenőrizte, hogyan ellenőrizte, hogy elhagyták-e az országot? Senki. Vagy itt maradtak Magyarországon, vagy átmentek Ausztriába, vagy Németországba. Tehát önök, és főleg ön belügyminiszter helyettesként inkább ne beszéljen az illegális migráció elleni harcról a kéretem, mert önök engedték ki a bűnözőket a börtönből. Kedves frakcióvezető úr! Ön azt próbálja elhitetni az egyébként nem létező szavazóinak, mert még egyszer mondom, szeretnénk egyszer már látni egy olyan választást, ahol a kereszténydemokrata néppárt, nagymúltú párt és a jelenlegi vezetése elmer indulni egy választáson. Nem kell félni, nem fog fájni. Kérje a szavazói felhatalmazását. Önre, mint kereszténydemokrata pártra senki nem szavazott Magyarországon. A Fideszre, erre a konglomerátumra szavaztak. Ön azt mondja, hogy semmilyen akadálya nincs a vállalások végrehajtásának, megvalósításának. Nem tűnik önnek föl, hogy kirabolták az országot? Hogy minden statisztika szerint a legszegényebb és a legkorruptabb tagállama az Európai Uniónak Magyarország? Nem igaz? Akkor olvassuk együtt majd ezeket a statisztikákat. Vagy jöjjön el velem egy országjárás augusztus 20-a után, mehetünk közösen, és belemondhatja az emberek szemébe, nem Facebookon keresztül, nem közpénzen hazudva az ő pénzükön, hanem személyesen elmondhatja, hogy ön szerint ez nem igaz. Nem hozták haza az Európai Uniós forrásokat. Kedves frakcióvezető helyettes úr, minden lehetőségük megvolt rá, minden tagállam hazahozta, minden tagállam. Lengyelország, az önök által dicsért Olaszország, Giorgia Meloni, ugye? Jól emlékszem, hogy az önök szövetséges, volt szövetségeséről van szó. Ő is haza tudta vinni. Olyan tagállamok, ahol aztán sokkal szigorúbb az illegális migráció elleni fellépés. Beszélhetünk Dániáról, beszélhetünk Finnországról. Ott nem lyukaskerítés volt, ott nem engedtek ki jogerősen elítélt embercsempészeket, mint tudjuk ki, aki itthon kiengedett. Önök nem hozták haza az uniós forrásokat, több ezer milliárd forintot, minden magyar embernek fejenként 1 millió forintot. Önök ehelyett inkább eladósították a hazánkat. Fölvettek kínai, ki tudja milyen kölcsönöket, óriási költségekkel elszórták gyűlöletpropagandára, saját magukra, meggazdagították az oligarcháikat. Nem hozták haza azokat az uniós forrásokat, ami mindenhol ott volt és beindította a gazdaságot. Sem az új

0: sem 2 év alatt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: Napirend előtti felszólalásról jelentkezett Bóka János, a Fidesz képviselője. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés elnökasszonyhoz hasonlóan én is irodalmunk egyik nagyját idézném ide. József Attila óta tudjuk, hogy vannak költők, akiket cseppet sem érdekel a költészet maga, viszont nagyszerű költeményeket írnak. A Tisza párt kormányra kerülése óta azt is tudjuk, hogy vannak olyan kormányok, amelyeket cseppet sem érdekel a kormányzás, viszont nagyszerű hatásvadász Facebook videókat tudnak gyártani. Láthattunk ilyen Facebook videókat miniszterelnök úr és a kormány számos tagja részvételével. Ezek többnyire budapesti középületek belterületéről készültek, Airbnb hirdetőket megszégyenítő kereskedelmi vénáról téve tanúbizonyságot. Úgy tűnik, hogy ennek a turisztikai jelentőségét másutt is felismerték, és miniszterelnök úr lehetőséget kapott arra, hogy más fővárosokban, így Varsóban és Bécsben is hasonló promóciós videókat készítsen. Ezek a videók, ezek nagyon jók voltak arra, hogy lássuk, a hazai középületek reprezentatív terei semmiben sem különböznek más régiós országok reprezentatív tereitől. Viszont arra ezek a videók nem voltak jók, hogy elfedjék a kormányzati tevékenység hiányát. Önök május 15-én egy kivételével az összes közigazgatási államtitkárt felmentették. Az új közigazgatási államtitkárok kinevezésére 18-ától került sor, van olyan minisztérium, ahol még ennél is később. Ez alatt az idő alatt ezekben a minisztériumokban nem volt felsőszintű közigazgatási vezető. Mondhatnánk, hogy szerencsére ebből nem lett baj, de lett. Ugyanis, hogyha lett volna közigazgatási államtitkár ebben az időben, például az Agrártárcánál, akkor jelezhette volna azt a miniszternek, ha ezt a miniszter magától nem tudta, hogy lejárt Ukrajnából az egyes mezőgazdasági terményekre kivetett behozatali tilalom, és ezért ennek meghosszabbítása szükséges. Mi előzékenyen ezt jeleztük, május 20-án benyújtottunk egy törvényjavaslatot, amihez megszólalásig hasonló kormányrendeletet fogadtak el május 22-én. Természetesen mi a jövőben is készek vagyunk jelezni minden hiányosságot, ami a magyar gazdák megélhetését vagy a fogyasztók biztonságát veszélyezteti, és készek vagyunk komplett szabályozási javaslatot is letenni az asztalra, bár én úgy vélem, hogy modern demokráciákban erre a kormányt szokták alkalmazni a választók, nem pedig az ellenzéket. Vannak olyan területek, ahol még ennél is komolyabb a hiány. A jelenlegi kormányzati struktúrában az uniós koordinációért, a miniszterelnök uniós tevékenységének támogatásáért a miniszterelnökséget vezető miniszter felel. Továbbra sem tudjuk azonban azt, hogy ez milyen struktúrában, milyen szakpolitikai felelősséggel történne. A meghallgatáson sem lettünk okosabbak, mert az Európai Uniós ügyekért felelős bizottság csak az Európai Uniós ügyekért felelős minisztert nem hallgatta meg, ezért ilyen kérdésekre nem kaptunk választ. Jelzem, ma ülésezik az általános ügyek tanácsa Brüsszelben, ezen az ülésen a magyar kormány részéről politikai vezető nem vesz részt. Azt sem tudjuk, hogy egész pontosan ki és miről tárgyal az Európai Bizottsággal az uniós forrásokkal kapcsolatban, ki felel a koordinációért, ki felel a benyújtandó normaszövegekért, az elfogadott programok és tervek módosításáért és végrehajtásáért. Attól tartok, hogy itt is a kormányzati munka kiszervezéséről van szó, csak itt a kiszervezés a bizottság részére történik. Az én személyes tapasztalatom az, hogy a bizottság nagyon szívesen megírja ezeket a normaszövegeket a tagállamok helyett, ha hagyják neki. Én javaslom, hogy ne hagyják. Vannak olyan kérdések, amikkel a kormánypárti képviselők feltűnően sokat foglalkoznak kormányzás helyett. Például azzal, hogy mellettük ki másnak nem kellene kormányozni. Vállalhatatlan hangnemben gyalázzák a köztársasági elnököt, és szólítják fel naponta lemondásra, nyilvánvalóvá téve, hogyha ezt nem teszi meg, akkor személyre szabott jogalkotással fogják eltávolítani a hivatalából. Emellett benyújtottak egy alaptörvény módosítást, ami kizár egy embert Magyarországon abból, hogy miniszterelnök lehessen, és hogy ne érje meglepetésként önöket, nem Németh Miklósról, nem Medgyessy Péterről és nem Gyurcsány Ferencről van szó, hanem Orbán Viktorról. Azt hiszem, ez a személyre szabott jogalkotás iskola példája. Önök naponta oktatnak ki bennünket az európaiságból, úgyhogy én szintén edukációs jelleggel hoztam 2 idézetet,

0: az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaiból. Idézet. A bizottság leszögezte, hogy azok a jogszabálymódosítások, amelyek egy meghatározott személy ellen irányulnak, az úgynevezett ad hominem jogalkotás, ellentétesek a jogállamisággal. Idézet. Nem helyén való az állam számára, hogy meghatározott személyek ellen irányuló jogszabályokat fogadjon el. Arra bátorítom önöket, hogy vegyék rá magukat a kormányzásra, ha ez sikerül, ennek garanciáját egyelőre nem látom, akkor ezt tegyék európai módon. Köszönöm.
1: Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Bújdosó. Bocsánat, igen, kormány nevében kívánne válaszolni. Miniszterelnök úr, 5 perces időkeretet adok.
2: Azt a Bokka Jánost hallhattuk, aki európai ügyi miniszterként asszisztált ahhoz, hogy hazánk egyedüli uniós tagállamként ne kapja meg azokat az 1 000 milliárd forintokat, ami járt volna a magyar kórházaknak, a MÁV-nak, a magyar vállalatoknak, a magyar gazdáknak. Attól hallottuk ezt a kioktató beszédet, hogy hogy kellene részt venni uniós üléseken, hogy kellene jogszabályokat írni, hogy kellene egyeztetni, kinek kéne részt venni, aki asszisztált ahhoz, hosszú volt a karrier, mert az SZDSZ-ből indult, aztán a Fideszben asszisztált éveken keresztül ahhoz, hogy ne kapják meg a magyar emberek, hogy ne kapják meg a magyar emberek ezeket a pénzeket. Beszélt, még egyszer mondom, ha abba hagyták a kiabálást, az az ember akart minket kioktatni, és a magyar embereket, aki éveken keresztül asszisztált ahhoz, hogy a magyar emberek egyedüliként az unióban ne kapják meg az uniós forrásokat. Tudom önt is biztosítani, kedves Bóka képviselő, hogy mi éjjel-nappal azon dolgozunk, és ugyan ön a struktúra érdekelte, de biztosíthatom, hogy én miniszterelnökként is azzal töltöttem a pünkösdi hétvégémet, a miniszterek is, és a minisztérium tisztviselők is, hogy jogszabályokat írtunk, és igyekeztünk elvégezni azt a munkát, amit ön és a fideszes vezetők éveken keresztül nem végeztek el. És ezt nem csak én mondom, hanem a magyar emberek és az ön volt kollégái, nem a brüsszeliek, a tagállami kollégák. Önök semmit nem tettek, önök hagyták, hogy ne kapjanak akár ösztöndíjakat, Erasmus ösztöndíjt, akár a kutatók pénzeket. Ön ehhez asszisztált, és most ezt rajtunk számon kéri, elég vicces, azt tudom mondani. Beszélt ön az Ukrajnából beáramló mezőgazdasági termékekről. Önök szándékosan kihagyták átadás átvételnél ezt a területet, szándékosan, hogy kárt okozzanak, és utána ki akartak hagyni egy fontos terméket még, kedves képviselő úr, a mézet. Megkérdezhetem, hogy miért akarták kihagyni a kitiltandó termékek közül a mézet? Megválaszolom ön helyett. Mert önök, egy neres oligarcha cég, amelynek van fideszes politikai érintettsége, hozza be tonna számra Ukrajnából a hamisított, rossz minőségű mézet, és Bács-Kiskun megyében próbálják azt összekeverni magyar mézzel. Önök még ebben is csalnak, és magára hagyták, hiába volt egy hobbi méhész agrárminiszterük, leginkább a méhészeket hagyták magukra. Nem tudtam olyan településre elmenni, ahova nem jöttek oda a méhészek, és panaszkodtak, hogy generációk óta ezzel a gyönyörű hivatással foglalkoznak, és most abba kell hagyniuk, mert önök alatt összeomlott a méz felvásárlási ára, miközben rekordmagasságban volt a cukornak az ára. Önök magukra hagyták a méhészeket, és egyébként a gazdákat is. Mert ő most arról beszél, hogy megvédték őket, meg a gabonatermesztőket is, fél évig semmi nem történt. Önök alatt háborítatlanul áramlott be az ukrán gabona, az ukrán mezőgazdasági termékek. És most is önök miatt volt ez a pár nap, és mi ezt megoldottuk. Nem az önök törvényjavaslata alapján, hanem a mézet is belefoglalva megoldottuk. Nem beszéltünk, hanem cselekedtünk. Szóval kioktatást nem fogadjuk el, a segítséget szívesen elfogadjuk, de talán tehetett volna többet 3-4 év alatt, megmondhatta volna az egykori főnökének, Basically Street Fighternek, hogyha abba hagyja a korrupciót, akkor a magyar emberek, Magyarország megkapta volna ezt a több 1 000 milliárd forint uniós forrást, amit most mi az ígéretünknek, a vállalásunknak megfelelően haza is fogunk hozni. Köszönöm, hogy meghallgatok.
1: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Bújdosó Andrea Anna, a TISZA frakció vezetője. Megadom a szót, 5 perces időkeretben kérem, hallgassuk figyelemmel.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Meglepő volt hallani Rétvári frakcióvezető urat értékekről beszélni. Az elmúlt napokban sok szó esett árulásról, szégyenről, hűségről. Született egy nyílt levél, amihez még a nevüket sem merték adni a megbukott, és ki kell mondanom, Orbán kormánytagjai. Egy levél, ami hemzseg a személyeskedő támadásoktól, sértettségtől és indulattól fűtött mondatoktól, és amelynek címzetje Orbán Anita. Orbán Anita pedig csak annyit tett, hogy nem követte a szerzőket tovább azon az úton, amely Magyarországot Európa egyik legszegényebb és legkorruptabb országává tette. Az, hogy Magyarország korábbi vezetői ma nyílt levélben arra szólítják fel az ország hivatalban lévő külügyminiszterét, hogy szégyelje magát emiatt, sokkal többet mond el róluk, mint arról, akit támadnak. Ez lenne az az érték, Rétvári úr, amiről ön beszélt? Mert egy demokratikus országban a politikai ellenfél nem ellenség. A kormányváltás pedig nem árulás. Aki ezt képtelen elfogadni, az valójában magát, a demokráciát nem érti, vagy nem akarja elfogadni. Ez a hangnem egy letűnt korszak politikai logikáját tükrözi. Azt a világot, ahol a hatalom saját magát azonosította a hazával. Ezért minden kritikát személyes támadásnak, minden figyelmeztető szót árulásnak tekintett. És ha már az árulásnál tartunk, a Fidesz az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan elárulta mindazt, amire valaha hivatkozott. Elárulta a polgári Magyarország eszményét, amikor a teljesítmény helyére a lojalitást állította. Elárulta az újkori magyar demokrácia szabadság eszményét, amikor lebontotta a fékeket és ellensúlyokat, és megszállta az intézményeket. És elárulta azt az erkölcsi minimumot is, amely egykor a felelősségről, a mértéktartásról és a nemzet szolgálatáról szólt. Elárulták a saját szavazóikat is, azokat a vidéki embereket, kétkezi dolgozókat, kisvállalkozókat és nyugdíjasokat, akik csak egy igazságosabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb ország reményében bízták rájuk Magyarországot. Ehelyett létrejött egy rendszer, ahol kevesek mesés gazdagodása lett a politika leglátványosabb eredménye. Miközben családok milliói küzdöttek az inflációval, az egészségügy állapotával vagy a megélhetéssel, a hatalom körül kastélyok, birtokok és oligarchák nőttek ki a földből. Éppen ez az, amire a magyar emberek tavasszal nemet mondtak. Arra a politikára, amely mindenkit ellenséggé tesz, aki egyszer nem hajlandó tovább igazodni a hatalomhoz. Arra a közéletre, ahol a lojalitás fontosabb lett az igazságnál. De a magyar emberek tavasszal igent is mondtak valamire. Igent mondtak egy normálisabb, nyugodtabb, tisztességesebb és végeredményben egy boldogabb országra. Igen mondtak arra, hogy Magyarországon újra lehessen vitatkozni egymással gyűlölet nélkül. Hogy a politika újra az ország problémáiról szóljon, ne az ellenségkeresésről, ne a védvonalakról. Hogy a közéletben újra legyen helye tiszteletnek, emberségnek és józan belátásnak. Önnek is szólok, frakcióvezető úr. Ezért vagyunk ma itt. Ezért ülünk itt mi a Tisza képviselői, ezért kaptuk a történelmi felhatalmazást. Mert lehet jól is vezetni ezt az országot. Lehet úgy is politizálni, hogy közben nem kell megalázni egymást. Lehet vitatkozni úgy, hogy közben nem kérdőjelezzük meg egymás emberségét vagy magyarságát. És lehet úgy szolgálni Magyarországot, hogy közben nem gyűlöletből, hanem felelősségből cselekszünk. A magyar emberek, és úgy is lehet kormányozni, hogy az embernek van önreflexiója, és a felelősséget magának is tekinti. Elképesztő egyébként. A magyar emberek tavasszal erről döntöttek.
1: Hírem,
3: és ezt a döntést
1: a
3: tiszteletben kell tartania mindenkinek. Azoknak is, akik még mindig a megosztottságból próbálnak politikai erőt kovácsolni. Köszönöm.
1: Kormány nevében kíván-e valaki reagálni az elhangzottakra, ha nem, akkor tovább lépünk. Köszönöm szépen. Tájékoztatások következnek. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy Aba Horváth István, nemzetiségi szószóló úr 2026. május 13-án bejelentette, hogy a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi ok megszűnt, így a bizottsági ülésen őt megillető szavazati jogát 2026. május 13-tól gyakorolhatja. Tisztelt Országgyűlés, a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta Kocsis Máté, a Fidesz képviselője mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyben. Az indítványt a mentelmi bizottság megtárgyalta és benyújtotta a határozati javaslatát, így a képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről ezen az ülésen dönteni fogunk. Tájékoztatom Önöket, hogy további három indítvány is érkezett. A Pesti Központi Kerületi Bíróság Varga Lőrinc Mihály a Tisza képviselője mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indított ügyben, valamint a Budaörsi Járásbíróság indítványozta Takács Péter a Fidesz képviselője mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyben, továbbá a Szegedi Járásbíróság indítványozta Torockai László a Mi Hazánk képviselője mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége és becsületsértés vétsége miatt indított ügyben. Az indítványokat megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak. Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Kérem, foglalják el helyüket és ellenőrizzék, hogy a kártyáik a helyén vannak-e, a szavazógépben vannak-e. Amennyiben igen, úgy folytatjuk. A napirendi javaslatomat az Országgyűlés honlapján megismerhették. Elsőként azonban egy kivételességi javaslatról kell döntenünk, mert ez módosíthatja a napirendünket. A kormány azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg az Egyesült Nemzetek diplomáciai konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában 1998. július 17-én elfogott statutumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló T per 71 számú előterjesztést. A javaslat szerint a kivételes eljárás során a módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő harmadik óráig legyen lehetőség, az összevont vitára a 2026. május 27-én szerdán első napi rendi pontként kerüljön sor, valamint az összegző módosító javaslatról való döntésre, valamint a zárószavazásra 2026. május 27-én szerdán legkorábban 10 óra 30 perckor kerüljön sor. Tisztelt Országgyűlés, a javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, hogy elfogadják-e a kivételességi javaslatot, kérem, szavazzanak most.

0: Az országgyűlés a kivételességi javaslatot 139 szavazattal, 48 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 18 óra 5 percig van lehetőség, az összevont vitát és a szavazásokat pedig holnapi ülésnapunkon tartjuk meg. Tisztelt országgyűlés, most a napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a kivételes eljárással. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most 15 óra 5 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására, melyre 60 percünk áll rendelkezésre. Bencsik János, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a gazdasági és energetikai miniszterhez. Meddig volt őszinte a 480 forintos benzinár ígérete címmel? Bencsik János képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr! A magyar emberek emlékeznek arra, hogy amikor az energiaárak és az üzemanyagárak Európa szerte elszabadultak, a leköszönő Orbán kormány rendkívüli intézkedésekkel védte a családokat, fuvarozókat, a vidéki gazdálkodókat és a munkába járó embereket. Az üzemanyagástól politikai viták tárgya lehetett, de egy dolog biztos, valóságos védelmet jelentett százezrek számára egy rendkívüli gazdasági helyzetben. A Tisza párt nemhogy bírálta volna ezt az intézkedést, hanem többször is követelte annak fenntartását. Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök úr nyilvánosan 480 forintos üzemanyagár plafont sürgetett, és külön felszólította a kormányt arra is, hogy ne szüntesse meg az árstoppot. A magyar választók tehát joggal hihették azt, hogy ez nem egy egyszerű facebookos politikai hangulatkeltés, hanem a vállalt és végrehajtható gazdaságpolitikai programok közé tartozik. Ehhez képest a miniszteri meghallgatások során a magyar emberek nem kaptak egyenes választ arra, hogy a Tisza kormány fenntartja-e saját korábbi követelését. Ehelyett ma már azt halljuk, hogy a világpiaci helyzet nem teszi lehetővé a 480 forintos üzemanyagárat. Csakhogy, amikor ezt követelték, már akkor is zajlott az iráni konfliktus, és akkor is fennállt a hormuzi szoros körüli bizonytalanság. Ráadásul a forint március óta erősödött, így a kőolaj beszerzési ára most közel ugyanannyi, mint amikor a Tisza párt a 480 forintos üzemanyag árat követelte. A magyar emberek ezért joggal érzik úgy, hogy a kormány nem felelős gazdaságpolitikát folytat, ellenzékben könnyű és könnyelmű posztokban és videókban követeltek valamit, kormányon viszont már nincs mögötte sem számítás, sem fedezet, sem vállalás. Pedig az üzemanyagárstopp nem kampányszlogen, hanem komoly gazdasági és költségvetési döntés, amelynek következményeit az egész ország viseli, az agráriumban pedig egyenesen kenyérkérdés. Tisztelt miniszter úr, az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezem, fenntartja-e a kormány a Tisza párt korábbi 480 forintos üzemanyagár plafonra vonatkozó követelését? Amennyiben nem, akkor pontosan milyen világpiaci vagy árfolyamváltozás indokolja az álláspont megváltoztatását tekintettel arra, hogy az iráni konfliktus már akkor is ismert volt, az olajárak pedig jelenleg hasonló szinten állnak, mint amikor a Tisza párt az árplafon fenntartását követelte. Várom megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót kapitány István miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt Fidesz frakció, tisztelt Bencsik képviselő úr. Gulyás Gergellyel egyetértek, aki azt mondta, hogy nem mindenkinek tűnt fel, hogy véget ért a kampány. Valószínűleg a Bencsik képviselő úrra gondolt ebből az interpellációból. nem tudom, mennyire releváns ez jelen pillanatban, a kampányban az volt, de ez régen volt. Ennek ellenére az interpellációjukat természetesen komolyan vesszük, még akkor is, ha nehéz nem észrevenni benne a kampányszlogeneket, a felesleges riogatást, majd a végén egy kérdésnek álcázott kampányszöveget. Mint ahogy erről beszéltünk, önök kétharmados többséggel kormányoztak hosszú időn át, mégis olyan állapotot hagytak maga után, amelyben az ország energiaellátása sokkal kiszolgáltatóbb volt, a családok terhei sokkal nagyobbak voltak, mint kellett volna, a költségvetési hiány, és ezt látjuk most, az egekbe szökött. És talán az sem véletlen, ahogy erről beszéltünk, hogy ma nem azok ülnek itt, akiknek valódi felelősségük volt ezekben a döntésekben. A Fidesz korábbi vezetői nincsenek itt, eltűntek, vagy csak hallgatnak. Ide beérkezett a második csapat, hogy előre megírt kampányszövegeket olvassanak fel, de konstruktivitásnak, tényleges kérdéseknek, szakmai kérdéseknek nyoma sincs, legalábbis ebből az első kérdésből úgy tűnik. Bencsik úr, maga is a Fidesz lista 131. helyéről került ide, ebbe a relatív kisméretű frakcióba. Ez megint csak azt mutatja, hogy a Fidesz egykori frontpolitikusai, akik ezt a kampányt vezették, azok nem vállalják a kormányzásukért a felelősséget. Nincsenek itt. Képviselő úr kérdezhetett volna tényleges energiakérdésekről, energiahatékonysági kérdésekről, energiabiztonsági kérdésekről. Erről nem tett föl kérdést. Ezek lettek volna a szakmai kérdések. Viszont akkor nézzük meg a kérdést, amit ön feltett, beszéljünk világosan a benzinástopról. Márciusban, ha jól emlékeznek, a Tisza javaslata volt a benzinástop bevezetése, és örülünk, hogy a Fidesz kormány hallgatott erre a felhívásra. Sajnos ez idő alatt az Adria kőolajvezetéket is meg kellett volna nyitni, ebben volt egy pici spét, egy olyan 50 nap. 50 napig nem volt megnyitva, olcsóbban lehetett volna venni, ezáltal az ország üzemanyagellátása került veszélybe, és csak sokkal magasabban árakon lehetett venni, és utána tudnak nézni, hogy amikor elindult az olajszállítás, akkor mennyi volt az olajára. Emiatt, maguk miatt nőtt az ország energiakitettsége, kiszolgáltatottsága. Ha már annyira szeretik ezeket a számokat, ez a 480 beégett látom, akkor én is mondanék egy másik számot, ez 1000. A maguk vezetője, aki nincs itt most éppen, és nem lehet megnevezni, azzal kampányolt, vizionált egy 1000 forintos árat, és kampányolt az országban, elég kétségbeesett kampány volt, de azzal kampányolt, hogyha mi hatalomra kerülünk, a Tisza, akkor itt senki nem menti meg a magyar népet az 1000 forintos benzinártól. Képviselő úr, tisztelt frakció, hol van Orbán Viktor, és hol van az 1000 forintos benzinár? Ehhez képest mi már tavasszal is kimondtuk, hogy védeni kell a magyar családokat, a munkába járó embereket, a fuvarozókat és a gazdaságot. A Tisza haza fogja hozni az Európai Uniós forrásokat, azt energiafejlesztésre, energiahálózatfejlesztésére fogja költeni. A jó tanácsok ellenére mi hazahozzuk az Európai Uniós Mr. forrásokat, kérem, és egy jó energiarendszert alakítunk ki. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmet!
0: Kérdezem Bencsik János képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére. Parancs.
1: Tisztelt miniszter úr, valami félreértés történhetett. Én az önök által tett ígéretről kérdeztem, a 480 forintos védett üzemanyag árral kapcsolatosan, hogy ezt az ígéretét tartja-e a Tisza kormány, tartani kívánja-e annak érdekében, hogy legalább azon a szinten meg lehessen tartani ezt a védettséget, amit egyébként a Fidesz kormány közel negyed évvel ezelőtt bevezetett. Ennek volt köszönhető az, hogy valóban százezrek mentesültek a többletköltségek fizetése alól, és a gazdaságnak a növekedéséhez, az első negyedéves növekedéséhez talán ez is hozzájárulhatott. Az ön által adott válasz erre vonatkozóan ténymegállapításokat nem tett, éppen ezért a válaszát elfogadni nem tudom.
0: Mencsik János képviselő úr az interpellációjára adott választ tehát nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 138 szavazattal, 50 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta. Dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a szociális és családügyi miniszterhez. Az Európai Unió bíróságának döntése után hogyan védi meg a kormány a magyar gyerekek és szülők érdekeit címmel. Dr. Máté Zsuzsa képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Nagyon szépen köszönöm, házelnök asszony, tisztelt képviselőtársak, tisztelt miniszter úr. Az Európai Unió bíróságának az ítélete szerint Magyarország megsértette az uniós jogot a 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomaggal. A bíróság az uniós alapértékekkel ellentétesnek és diszkriminatívnak minősítette a gyermekek védelmében meghozott szabályokat. A 22-es gyermekvédelmi népszavazáson a kérdésben voksoló közel 4 millió magyar honfitársunkkal egyetemben ezt az értelmezést nem fogadhatjuk el. A szabályozás célja ugyanis nem a megbélyegzés volt, ez egy reakció volt, és kizárólag a gyermekek egészséges fejlődésének a védelme és a szülők nevelési jogának a megvédése volt a cél. Az ítélet ezt a szülői jogot kiüresíteni. Ugyancsak figyelmen kívül hagyja a döntés azt a tényt is, hogy az oktatás, a nevelés és a gyermekvédelem is tagállami hatáskör. Megköszönöm. Egy személyeskedés legyen, kedves elnökasszony, a miniszterelnök úr részéről.
0: Kérem, hallgassuk végig a felszólalót.
3: Igen, legyen kedves megtisztelni azzal, egyrészt, hogy ne tegezzen, ne nevezzen bűnözőnek, és legyen kedves a nekem szentelt időt tiszteletben tartani. Köszönöm szépen. Tehát a szabályozás majd 4 millió honfitársunk helyeslését élvezi. Ez a rendszerváltást követő időszak óta a legszélesebb társadalmi egyetértés. Nem csoda, mert a magyar emberek szeretik és féltik a gyermekeiket, és látják azt, hogy mi történik azokban az országokban, ahol az ideológiai megfontolások alapján befolyásolnak gyermekeket. A Tisza párt választási kampányában erről a témáról is mélyen hallgatott. A választás utánra időzített, én nem tartom véletlennek ezt, európai bírósági döntéssel azonban egyre sötétebb felhők gyülekeznek a magyar gyerekek és a magyar szülők felett. Amit eddig tudunk. A jövőt illetően a szűkszavú miniszterjelölti meghallgatásokban egy dologban volt egyetértés, hogy az Európai Uniónak meg kell felelni. Azt is elmondták, illetve tudjuk, hogy az oktatási miniszterasszonynak szivárványos profilképe volt, ez szuverén joga. Ugyanakkor arról beszélt a meghallgatásán, hogy a skatuják nélküli szexuális nevelés az fontos, és egyeztetett az Amnesty International-el. Bódis Krisztina, kormánybiztos asszony, nem tudom mi a címe a meséjének, ne haragudjon, de egy gendermesét írt. Gyurkó Szilvia államtitkár asszony pedig a Hintalovon alapítvány vezetőjeként többek között ilyen tételeket jelentetett meg az ifjúsági oldalán, hogy nem az számít, milyen nemi szerveid vannak, hanem hogy minek érzed magad, fiúnak, lánynak, vagy valami másnak.
0: Kérem, hogy térjen a tárgyra, köszönöm.
3: Legyen kedves, elnökasszony, legyen kedves, köszönöm. A gyermekeinket ilyen nézetekkel traktálni nem lehet, és az erre irányuló nemzetközi és hazai gyomásgyakorlást a magyar emberek világosan elutasították.
0: Kérem, hogy fejezze be a mondatot, legyen szíves.
3: Megtisztelne, hogyha hagyna szóhoz jutni. Ön miatt járt le az időm már, ne haragudjon. Be fogom fejezni. Tehát különösen egy olyan miniszterelnökkel a kormányuk élén kérdezem ezt, aki korábbi igazságügyi miniszter felesége mellett együtt küzdött az Európai Uniós gender törekvések ellen. Tehát kérdésem az volna miniszter úrhoz. Mit tesz az Európai Bírósági döntés kapcsán az új kormány? Hogyan védi meg a magyar gyermekek érdekeit, a magyar szülők jogait, és miként fogja azt a 4 millió magyar embert képviselni, akik erre már világos döntést és szavazatot adtak le? Köszönöm szépen, megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Nagy örömmel tölt el, hogy ilyen hirtelenséggel aggódnak a gyermekekért, akkor, amikor maguk ragadozókat engedtek a gyermekeinkre. Bicskéért, a Szőlő utcáért nem kértek bocsánatot. Vásárhelyi Jánossal kezet fogott a bukott miniszterelnök. Kónya Endrének kegyelmet adtak. De igaza van. Valóban nagyon fontos ügy a gyermekvédelem, mindannyiunk felelőssége és érdeke, hogy megvédjük a gyerekeket, tiszteljük a szülők jogait, és betartsuk az uniós csatlakozáskor vállalt jogállami kötelezettségeinket. De mielőtt az érdemi választ megadnám, szeretném önnek elmondani, hogy az interpellációja tartalmazott csúsztatásokat Gyurkó Szilviával és a Hintalóvon alapítvánnyal kapcsolatban, hiszen az ön által tett konzekvenciákat semmilyen jogerős bírósági döntés nem támasztja alá. A közéletben lehet élesen bírálni és érvelni, de valós tényeket politikai igények miatt meghamisítani nem. A gyermekvédelem ügye olyan ügy, melyet nem lehet sejtelmekre, hazug narratívákra és többször megcáfolt állításokra építeni. Az Európai Unió bíróságának a döntése valóban precedens értékű, mert kimondta, hogy a 2021-es magyarországi joggyakorlat többszörösen sértette az uniós jogot. Sértette a szolgáltatások szabadságához való jogot, az alapkartát, a GDPR-t, és az Európai Unió bírósága először mondta ki önállóan tagállami eljárásban, hogy az Európai Unió második cikkében foglalt alapértékeket megsértették. Az Európai Bíróság döntése nem mondott olyat, hogy nem lehet a gyermekeket megvédeni, a gyermekvédelem alapjog. Nem mondott olyat, hogy korlátlanul lehet bármilyen tartalmat rázudítani a gyermekeinkre. Bár ezt önök megtették, hiszen a fejbelövős videót is szépen leközölték a kampányban. Az Európai Unió Bírósága igenis ad teret a tagállamoknak abban, hogy korlátozzák a médiatartalmakat az ügyben, hogy mi szolgálja a gyermekek testi-lelki erkölcsi fejlődését. A határt ott húzta meg, hogy nem lehet a gyermekvédelem jog címén diszkriminatívan más embereket megbélyezgezni. Itt húzta meg. Önök a bírósági ítéletet sem tartották be, ehelyett fontosabbnak tartották, hogy erre is ocsmány óriás plakátokat, egymás elleni uszítást építsenek. Miközben, ha nem tartjuk be az ítéletet, ez a magyar embereknek fog fájni. Nem Brüsszel fizeti meg, hanem a magyar emberek. Éppen ezért a magyar kormány tárgyalásokat fog kezdeményezni az Európai Unió Bizottságával, és ki fogjuk alakítani a gyermekeink számára megfelelő védelmet a családok tiszteletben tartásával és az uniós kötelezettségek betartásával. Köszönöm.

0: Kérdezem, dr. Máté Zsuzsa képviselőt, elfogadja-e a választ a nyilatkozat megtételére egy perc áll.
1: Köszönöm szépen, köszönöm a választ. Tehát, ebből mondjuk nem derült ki számomra, hogy mi történik annak a népszavazásnak az eredményével, amelyen 4 millió honfitársunk közel 96%-os igen, illetve nem szavazatokkal adott 4 konkrét válaszra, vagy a nyilvánított vélemény. Tehát, hogy ezzel mi fog történni, ebből számomra nem derült ki, de azt örülök, hogy megemlítette a GDPR szabályokat, ugyanis ebben az ítéletben volt egy egészen példátlan rész. Ugye önök egy egész politikai közösséget bélyegeznek meg most már hosszú-hosszú idő óta pedofiliával, amit ezúton szeretnék az összes szavazónk nevében visszautasítani. És szeretném megkérdezni azt, hogy a vonatkozó passzus, tehát a GDPR vonatkozást a pedofil nyilvántartás kapcsán az önök számára milyen következtetésekhez fog
0: vezetni. Képviselő asszony, elfogadja-e a választ, legyen kedves szépen nyilatkozni? Elfogadja-e?
1: Nem, természetesen.
0: Dr. Máté Zsuzsa képviselő asszony az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelláció adott választ 140 szavazattal, 49 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője interpelációt nyújtott be a miniszterelnök úrhoz. Miért törölték el a Meta reklámadóját a Tisza és a Fidesz 4/5-ös paktumával, vitát sem engedve címmel? Novák Előd képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszterelnök úr, az elmúlt években joggal kritizálták sokan, kritizáltuk mi is a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át kényes törvényt az országgyűlésen, de arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa soha, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy egész frakció. Most azonban ezt is megoldották, a Big Tech cégek reklámadójának eltörlése érdekében. Persze nem meglepő ez azok után, hogy a Metának már nem csak EP képviselője van a Tiszás Dávid Dóra személyében, hanem kormányfője is hazánkban. Persze azért a Shell, a Globsec, az Erste Bank és a Pfizer is képviselteti magát a Tisza kormányban. Nos, nem csak a mi képviselői felszólalásainkat tiltották meg, a nyilvánosságot sem tájékoztatták, nem volt társadalmi vita a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről sem. A parlament.hu oldalára csak 3 órával a szavazás előtt került ki a 79 oldalas törvényjavaslat. Miután a Mi Hazánk mozgalom módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, a köztársasági elnöktől azt kérte a pártunk még ugyanazon a napon, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló, tehát 79 oldalas törvény, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza, hogy hozzászólás sem engedélyezve például eltöröljék a Meta reklámadóját. Bár a házszabálytól való 4/5-ös eltéréssel megtiltották a módosító javaslatok benyújtását is, de nem visszamenőlegesen, és addigra én már direkt benyújtottam egyet, hogy a reklámadót ne töröljék el. Így arról érdemben dönteni kellett volna, hiszen nem úgy fogalmazták meg a házszabálytól való eltérésben, hogy nem kell szavazni a módosító javaslatokról. Mégsem tették azt meg. Ezért az államfő például visszaküldhette volna az országgyűlésnek a jogszerűtlenül és vita nélkül elfogadott törvényt, de ő inkább néhány órán belül aláírta. Súlyog Tamás tehát valóban bábnak tűnik, de most már inkább a Tisza bábja. És valóban keverhetjük, hiszen az Ófidesz és az Új Fidesz, tehát a Tisza házbizottsági ülésen megkötött paktumának leggyalázatosabb része a gyors és teljes kapituláció a Big Tech cégek előtt, a reklámadó végleges eltörlése. A Meta Birodalom feltétel nélküli kiszolgálása ez, amit a jelek szerint egyedül a Mi Hazánk mozgalom nem támogat. Ez tehát nem a veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomag volt, ahogy ez a hírekben tévesen szerepelt, hiszen a veszélyhelyzet tiszta megszüntetését a Mi Hazánk nyújtotta be a ciklus első ellenzéki törvényjavaslataként. A Covid diktatúra után ugyanis új apropót keresett a Fidesz kormány, hogy rendkívüli jogrendben, korlátozások között tarthassa az embereket. Ez lett a háborús veszélyhelyzet, melyhez Magyar Péter ön is asszisztált, akkor még fideszesként. Emlékezetes, hogy a Fidesz annak idején meghátrált a Big Tech cégek megadóztatása elől, jogtechnikai trükkökkel évről évre, legutóbb épp egy veszélyhelyzeti rendeletben nullázta le a fizetendő reklámadót. A Tisza azonban még ezt is felüllicitálta, és az évenkénti hosszabbítással sem bajlódik, végérvényesen 0%-ra állította az adókirúcsot a Fidesszel karöltve. Miért, miniszterelnök úr?
0: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 4 perces időkeretben.
2: Nem ismerem jól a házszabályt. Van arra lehetőség, hogy a saját időkeretemből átadjak még 1 percet Novák Elődnek, mert szerintem sokan hiányolják a kávét. Sajnálom, pedig még elhallgattuk volna egy ideig ezt a stand-upot. Nem is 4/5-ös, 5/4-es alelnök úr ez a paktum. Azt érdeklődve hallgattam, egyébként néha az ön elnöke is nevetett ezeken a dolgokon, amiket elmondott, hogy ön kritizálta, sőt már bár bábnak nevezte Súlyog Tamást, de egy pár napja ott két idegenvezetés között éppen Toroszkai László kelt ki hevesen, és állt ki Súlyog köztársasági elnök mellett, és védte be. Szerintem ebben a nem túl nagy frakcióban érdemes lenne egyeztetni így az ülések előtt, hogy akkor most önök támogatják Súlyog Tamást, vagy egy bábnak tartják, Én teljesen egyet érzek önnel, hogy voltak ilyen elvárásai, hogy Sólyog Tamás majd visszaküld valamit, normakontrollra, vagy megvizsgálja, de hát azért, ha őszinték akarunk lenni, ön is végigkövette Sólyog Tamás munkásságát, Torockai elnök úr is, és mi is, és pontosan tudjuk, hogy nem azért van ott, és nem is azért volt ott, hogy bármit visszaküldjön. Érdeklődéssel hallgattam ezeket a konteóit a Metáról. Ugye a magyar reklámadó szabályozását az nem a Metáról szól elsősorban, hanem rengeteg cégről, a Fidesz által meghozott módon, de van önnek egy rossz hírem. Ön itt kerített egy 3 perces ilyen összeesküvés elméletet, beszélt bábokról, új Fideszről, ófideszről, meg arról, hogy milyen módosítókat gyújtott be, de egy dolgot kifelejtett, egy mondat lenne tulajdonképpen a válaszom, amit felolvasok önnek, és javaslom elfogadni, mert hogy ez a valóság. A Fidesz kormány, vagyis Orbán Viktor, ha megengedi, Rétvári Bence, Orbán kormány 2026. április 23-án megjelent veszélyhelyzeti rendelete határozott a reklámadó 0%-ra való csökkentéséről. Akkor még nem volt semmilyen Tisza kormány, nem volt semmilyen paktumra se lehetőség, igény se lett volna rá, talán egyetértünk Gulyás Gergely frakcióvezető úrral is abban, hogy nem volt igény egyik oldalról se ilyen paktumra, már csak azért sem, mert a Tisza, ha valaha volt, legnagyobb felhatalmazást kapta a magyar emberektől. Kérem szíves segítségét abban, hogy a válaszom elfogadásra kerülhessen, az ön szavazatára is számítok. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem Novák előtt képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésre.
1: Miniszterelnök úr, ha elfogadnám a választ, akkor nem lenne szavazás, azért majd illik a házszabályt megtanulni, és ez esetben nem számíthatna a szavazatomra. Viszont akár megtisztelőnek is nevezhetném, hogy miniszterelnökként válaszol az interpellációmra. Ha nem tudnám, hogy emögött valójában az van, hogy az ön által agyhalottaknak nevezett képviselőire nem hajlandó rábízni. Most már nem csak hogy a válaszadást, akár kormánytagokká előléptetett képviselők esetében, de ugyebár kérdés sem tehetnek föl interpellációk történetében meglehetősen rendhagyó módon az önök képviselője a mai napon. Napirend utáni felszólalást is csak Mi Hazánkos képviselők fognak mondani ma is, holnap is. Én örülnék neki, hogyha valóban megkezdenék a munkát, és például most válaszolt volna érdemben arra, hogy miért szüntették meg a reklámadót egyszer s mindenkorra 0%-ra állítva be az adókulcsot. Kihasználhatta volna az időkerejét, de ha nem élt ezzel, akkor legyen szíves a házszabályt betartva, ne folyamatosan belebeszélni, uralkodjon magán, vannak szabályok, amiket be kellene tartani, és éppen ezért, bár elfogadhatatlanak tartjuk azt, hogy a Fidesz is 0%-ban határozta meg évről évre, de önök ezt most kitolták, és nem is bajlódnak az évenkénti meghosszabbítással, arról kellett volna beszéljen,
0: kérdezem,
1: hogy miért tartja
0: urat,
1: szükségesnek, hogy a
0: Bitnek
1: cégek reklámadóját eltörli. Erre legyen szíves válaszolni legközelebb, most pedig ezért nem tudom elfogadni a válaszát.
0: Novák előtt képviselő az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem, a tisztelt országgyűlést elfogadja-e a választ? Kérem, szavazzanak most

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 140 szavazattal, 19 ellenszavazattal és 28 tartózkodással elfogadta. Tuzson Bence és dr. Panyi Miklós a Fidesz képviselői interpellációt nyújtottak be az igazságügyi miniszterhez. Elfogadható-e a közjogi méltóságok fenyegetése és a személyre szabott jogalkotás címmel? Tuzson Bence, illetve dr. Panyi Miklós képviselőt illeti a szó. 3 perces időkeretben megadom a szót Tuzson Bence úrnak.
1: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt országgyűlés, először is államtitkár úrnak, aki jelen van, szeretnék gratulálni a pozíciójának egyenléséhez és jó munkát kívánni. Az interpellációm alapján azonban egyre inkább olyan kép rajzolódik ki, amikor a Tisza kormány és Magyar Péter elsősorban Facebook bejegyzésekkel kommunikál, és nem jogszabály alkotással reagál a társadalmat érintő kihívásokra. Amikor végre azonban azt látjuk, hogy valamilyen irányvonal rajzolódik ki, akkor azt is látnunk kell, hogy mindezeknek a célja nem más, mint az alkotmányos szervekbe vetett bizalomnak az aláásása és a személyre szabott, olykor kicsinyes politikai bosszú. Az elmúlt időszakban Magyar Péter, először mint a Tisza pártnak az elnöke, és későbbiekben pedig mint miniszterelnök is, a törvényesen megválasztott közjogi méltóságokat nyilvánosan lemondásra szólította fel, illetve nyíltan megfenyegette őket, hogy a hatályos jogszabályok kereteit túllépve, ha kell, alaptörvény módosítás útján el fogja távolítani őket a hatalomból. Olyan tisztségviselőkről beszélünk, akik a mandátumukat az alaptörvényben és más jogszabályokban rögzített teljes felhatalmazás alapján demokratikus legitimációjuk szerint nyerték el, és ez jogilag vitathatatlan. Ezek közül is kiemelkedik a miniszterelnök Súlyog Tamás köztársasági elnökkel szembeni fenyegetése. Az alaptörvény 12. cikke értelmében a köztársasági elnök személye sértetetlen. Ennek ellenére Magyar Péter felszólította őt levondásra, és azt mondta, hogy ha ő nem távozik önként a hatalomból, akkor akár alaptörvény módosítással, illetve szükséges jogszabályváltoztatásokkal el fogja őt távolítani. Mindezik alapján kérdezem miniszterasszonyt, államtitkár urat, hogy összhangban áll-e a jogállamiságnak és az alkotmányosságnak az elvével az a fajta nyomásgyakorlás, amely során egy politikai szereplő konkrét fenyegetést megfogalmazva nyilvánosan lemondásra szólítja fel a közjogi méltóságokat, akik megbízatásukat teljes mértékben törvényes eljárás keretében nyerték el. Mennyiben egyeztethető össze mindez a jogbiztonság elvével, illetve nem ássa-e alá a közjogi intézményrendszerbe vetett bizalmat, ha a miniszterelnök személyre szabott jogalkotás keretében aktuál politikai érdekek alapján, konkrét személyek eltávolíthatósága érdekében helyezi kilátásba az alaptörvény módosítását. Korábban a jogászi szakmában már több alkalommal kifogás tárgya volt a személyre szabott jogalkotás. Ön szerint, akinek a minisztere a szakmájának egyik jeles képviselője, és aki nemrég dékán volt, most meg Magyarország igazságügyi minisztere, elfogadható-e ez az eljárás, és hogyan szolgálja mindez az alkotmányos intézményeknek a stabilitását? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót dr. Bódis Péter államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársak, tisztelt képviselő úr, köszönöm a gratulációt. Hálás vagyok, hogy feszes menetrendjébe belefért az is, hogy megtisztel minket a jelenlétével. Azt néztem, hogy egy 1 óra 26 percet sikerült késnie, úgyhogy féltem, hogy ezt a választ valamelyik kamerába nézve tudom megadni. Köszönöm, hogy itt van. A válaszom pedig az alábbi. A közélet minősége, a demokratikus intézményrendszer stabilitása és a társadalmi bizalom szempontjából kiemelten fontos kérdés, hogy milyen normák mentén zajlik a politikai vita, valamint hogyan alakul a jogalkotás gyakorlata egy adott országban. A képviselő úr által felvetett kérdés egyszerre érinti a politikai kultúra, az alkotmányosság és a társadalmi felelősségvállalás területét, ezért különösen indokolt, hogy árnyaltan és a teljes összefüggésrendszer figyelembe véve közelítsünk hozzá. Az, hogy egyes közjogi méltóságokat országgyűlési képviselők lemondásra szólítanak fel, sem a jognyelvén, sem pedig a hétköznapi értelemben vett nyelvi kultúrában, nem minősül fenyegetésnek. A politikai viták természetes velejárója a kritika, sőt adott esetben az éles bírálat is. Ugyanakkor az is lényeges szempont, hogy a közéleti szereplők fokozott társadalmi figyelem mellett végzik tevékenységüket, ezért döntéseik és kommunikációk gyakran intenzív reakciókat váltanak ki. Egy demokratikus rendszer egészséges működéséhez hozzátartozik, hogy a társadalomnak lehetősége legyen kritikát megfogalmazni a hatalomgyakorlással kapcsolatban. A személyre szabott jogalkotás sem jogállami, sem demokratikus szempontból nem tekinthető elfogadott gyakorlatnak. A TISZA vonatkozásában természetesen ilyenről szó sem lehet. A törvényhozás alapvető rendeltetése ugyanis az, hogy általános érvényű minden állampolgára és szervezetre egyformán alkalmazható szabályokat alkosson. A jogbiztonság, az egyenlőség és az alkotmányosság elve csak akkor érvényesülhet maradéktalanul, ha a jogalkotás átlátható és kiszámítható. A TISZA kormány működésének egyik alapelve, hogy a törvények mindig társadalmi problémákra, gazdasági kihívásokra vagy intézményi szükségletre reagáljanak, ne pedig konkrét személyek igényeihez igazodjanak. Márpedig most az igazságügyi minisztérium egyik legnagyobb feladata a jogállamiság és a jogbiztonság helyreállítása, a hatalommegosztás érvényesítése, illetve a fékek és ellensúlyok rendszerének ismételt megteremtése útján a társadalom intézményekbe vetett közbizalmának helyreállítása. Éppen ezért a TISZA kormány következetesen arra törekszik, hogy a jogalkotási folyamat szakmai alapokon, széleskörű egyeztetés mellett és átlátható módon történjék. A cél egy olyan kiszámítható állami működés kialakítása, amelyben minden állampolgár biztos lehet abban, hogy a törvények nem egyes emberek ellen vagy érdekében, hanem az ország egészének javára születnek meg. Ez nem csak politikai vállalás, hanem a jogállami működés egyik legfontosabb garanciája is, melyet a TISZA kormány eddig is és ezután is teljesíteni fog. Köszönöm.
0: Kérdezem Tuzson Bence képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Egy perc áll rendelkezésére.
1: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tehát államtitkár úr, azért egy interpellációra azért ennél konkrétabb választ várunk. Amikor fölteszünk egy kérdést, akkor a kérdésre illik némi választ adni. Még akkor is, hogyha kínos, mert amit ön elmondott, az teljesen ellentétben áll azzal, amit az önök miniszterelnöke képvisel. Meg amilyen előterjesztés egyébként most az asztalon fekszik, mondjuk az alaptörvénymódosítás kapcsán, ami egyértelműen személyre szabott jogalkotás. Tehát az, hogy valakire vonatkozólag, csak arra a személyre vonatkozólag alkotunk jogot, az bizony személyre szabott jogalkotás. De sok sikert kívánok abban, hogy mondjuk ezt érvényesíteni tudják ön és miniszterasszony, amit ön elmondott. Mert az, amit önök csinálnak, és az, amit a miniszterelnök képvisel, az pont az ellenkezője ennek. Ezért sajnálattal kell közölnöm önnel, de a válaszát azt nem tudom elfogadni.
0: Tuzson Bence képviselő az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja-e a választ? Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 139 igen szavazattal, 46 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Hogy szavazott volna képviselő úr? Nemmel. Akkor 139 igen szavazattal, 47 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a javaslatot, a választ elfogadta. Rétvári Bence, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez. Mi a kormány terve a migrációs paktum kapcsán címmel? Rétvári Bence képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Mindenkit miniszterünknek gratulálok a kinevezéséhez és a munkájához, erőt és egészséget kívánok. Június 12-e közelít, ez a migrációs paktum hatályba lépésének az időpontja az egész Európai Unióban. Mint ismert, Magyarország ezt nem támogatta, nem szavazta meg. Ennek ellenére különböző kreatív jogértelmezésre az Unió ezt mégis azt mondta, hogy életbe lépteti az egész Unióban. Mit jelent ez? Egyrésztről kötelező kvótákat. Olyan kötelező kvótákat, hogy az Unió maga osztja szét az érkező illegális migránsokat, tehát nem csak déli, hanem nyugati irányból is érkezhetnek migránsok Magyarország felé. Másrésztről pénzi hozzájárulást, ez bürokrata nyelven hangzik így, valójában ez büntetést jelent, tehát aki nem fogad be illegális migránsokat, amelyeket az Európai Bizottság az adott országba küldene, ő 8 millió forintot kell, hogy fizessen illegális migránsonként, hogyha ezt nem fogadják be. Harmadrészről Magyarországnak egy speciális kötelezettséget is jelent.

0: mi vagyunk az egyetlen, aki nem adott le. Azért is fontos ez a kérdés, mert pont miniszterelnök úrtól olvastam a napokban, hogy a Magyar Országgyűlésnek a kormány, a Tisza kormány szerint hasonlóan más tagállamokhoz határok védelmét az Európai Uniós joggal összhangban levő jogszabályokkal kell megoldani. Itt a hangsúly a hasonlóan más tagállamokhoz van, hiszen mindegyik más tagállam leadott végrehajtási tervet a migrációs paktumhoz. Magyarország az egyetlen még nem adott le. Miniszterelnök úr szavai aggodalmat keltettek bennem, amikor azt mondta, hogy hasonlóan más tagállamokhoz kell ezt megtenni. Ami másik aggodalmat keltett bennem, amire már utaltam önnek, miniszterelnök úr, a mai nap folyamán, hogy itt vannak egyeztetések. Ön is járt az Európai Bizottság vezetőjénél, az Európai Unió tárgyaló delegáció is járt Magyarországon, levelezésben is vannak, és mi nem tudunk semmit arról, hogy ebben a levelezésben, ezeken a tárgyalásokon a migrációs paktum hogyan merül föl. Hogy Magyarország továbbra is visszautasítja ezt, és Magyarország elkötelezette abban, amit eddig tettünk, amit következetesen az elmúlt évtizedben követtünk, hogy nemet mondtunk a migrációs paktumra, és nem voltunk hajlandóak végrehajtási tervet leadni, minden más országgal így szembe menne. Számunkra ez egy vörös vonal, a külső határvédelem. Elfogadhatatlan az, hogy ezért Magyarországot 1 millió eurós napi kényszerítő bírsággal sújtják, és nem fizeti ki a határvédelemnek a költségeit. Adjon nekünk garanciát arra, tisztelt miniszter úr, hogy továbbra sem ad le Magyarország migrációs paktumot, mire fog hivatkozni, hogy miért nem fogja adni, és kérjük, hogy mondja el nekünk, mondja el a nyilvánosságnak a migrációval kapcsolatban, milyen egyeztetések vannak az Európai Unióval, mert ezekről egy árva hangot nem hallhattunk az elmúlt két hétben. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Pósvai Gábor miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház! Először is szögezzük le újra meg újra. A Tisza kormány álláspontja a migrációs kérdésben továbbra is egyértelmű. Elutasítjuk a migrációs kvótákat, és elutasítjuk a migrációs paktumot is. A jelenleg folyó tárgyalásoknak nem része ez a téma. De itt be is fejeződhetne a válaszom, mert azt gondolom elég egyértelmű, hogy mi a mi álláspontunk, viszont szeretném kicsit tágabban ezt megvilágítani. Magyarország elsődleges feladata a magyar emberek biztonságának megőrzése és az ország külső határainak hatékony őrizete. Ennek megfelelően hazánk továbbra is fenntartja a déli határkerítést és a kapcsolódó határőrizeti infrastruktúrát. Meg fogjuk erősíteni a határvédelmet, ami nem csak a humán erőforrás növelését, hanem a határkerítés és az azt körülvevő infrastruktúra folyamatos monitorozását, és például a kerítés korábbi években elmaradt felújítását is jelenti. Amit az Orbán kormány ezen a téren elmulasztott, azt a Tisza kormány be fogja pótolni. A Tisza kormány nevében tehát szeretném újra világossá tenni. Elutasítjuk az illegális migráció minden fajtáját, és szigorúan fellépünk ellene. Nem támogatunk semmilyen kvóták szerinti elosztást és pénzbeli hozzájárulást. Talán nem árt most itt a házban újra felidézni azt, hogy nem mi, hanem az Orbán kormány idején engedte ki jogerősen elítélt több ezer embercsempészt a különböző börtönökből, ami óriási felelőtlenség volt, és mindez lehetőséget adott a bűnismétlésre is. Az önök kormánya idején virágzott a letelepedési kötvényüzlet, és érkezett ilyen módon több tízezer külföldi Magyarországra. És nem mi voltunk azok, akik több száz fős menekülttábort terveztek megnyitni Vitnyéden. Miközben kommunikációjukban szigorúságot hirdettek, addig a valóság több fent említett példa esetében is teljesen más volt. A Tisza kormány csak olyan megoldásra törekszik, amely szigorítani fog, amely egyszerre biztosítja Magyarország szuverenitásának védelmét és az uniós együttműködés keretei között történő érdekérvényesítést. Véget kell vetni annak a kettős beszédnek, amely egyszerre folytat migrációellenes propagandát, miközben vendégmunkás importon alapuló gazdasági rendszert épít. Magyarországnak világos, őszinte és következetes migrációs politikára van szüksége. Olyan politikára, amely egyszerre védi a határokat, védi a közbiztonságot,

0: és nem használja politikai eszközként az emberek félelmeit. Ezt az utat fogjuk követni. Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen.
1: Kérdezem Rétvári Bence képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ nyilatkozata megtételére egy perccel rendelkezésére.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter, tisztelt ház, köszönöm szépen a válaszát. A Tisza kormánya hivatalba lépésekor, vagy lehet, hogy már azelőtt pár nappal ugye azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy a napi 1 millió eurós kényszerítő bírságtól tekintsen el az Európai Bizottság, és erre nemleges választ kaptak nagyon gyorsan, mert azt mondták, hogy Magyarországtól változásokat követelnek ahhoz, hogy ettől az 1 millió eurós napi kényszerítő bírságtól el tudjanak tekinteni. Tisztelt képviselő, ez ellentmondásban, tisztelt államtitkár, miniszter úr, ez ellentmondásban azzal, amit ön mondott. Hiszen az azt jelenti, hogy az Európai Unió változtatást követel a magyar jogszabályokban. Ön azt mondta, hogy az Európai Unió nem követel változtatásokat a magyar jogszabályokban. A miniszterelnök azt mondta, hogy a magyar szabályozásnak hasonlónak kell lenni más tagállamokhoz. Magyarul változtatni kell a jogszabályokon. Ön azt mondta, hogy az Unió nem követel változást. Ezek eléggé egymásnak ellentmondó mondatok az Európai Bizottság, illetve a magyar kormány kommunikáció részéről. Letelepedési kötvények mögé bújni egy ilyen válaszadásnál lehet, hogy retorikailag jó, de a dolgoknak a gyökerét nem orvosolja. Van az Európai Uniónak egy trükkje, hogy akit már a kvótarendszerbe tesz, azt nem illegális, nem legális bevándorlónak gondolja, de ettől függetlenül a kvótarendszer számunkra elfogadhatatlan. Óriási ellentmondások vannak az általam elmondottak szerint, éppen ezért nem tudom elfogadni az ön válaszát. Köszönöm szépen.
1: Rétvári Bence képviselő az interpellációra adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 138 szavazattal, 42 ellenszavazattal és 6 tartózkodás mellett elfogadta. Kérem tisztelettel képviselőtársaimat, hogy ügyeljünk az időkeretek betartására. Duró Dóra, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be az oktatási és gyermekügyi miniszterhez, miért tervezik a mindennapos testnevelés eltörlését címmel. Duró Dóra képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter asszony. Ön a miniszteri meghallgatásán azt mondta a mindennapos testnevelésről, hogy idézem, ez a forma éppenséggel, hogy visszavetette a testmozgást. Arra hivatkozva vonta le ezt a következtetést, hogy annak bevezetése óta nőtt a túlsúlyos gyermekek száma. Csak hogyha mélyebben megvizsgáljuk a kérdést, látni fogjuk, hogy a növekedés elsősorban a COVID időszak lezárásainak következtében történt meg. A 2022-es mélypont óta viszont a tanulók állapota ismét fokozatosan javul. A legfrissebb Netfit adatok azt mutatják, hogy a lányok testtömegindexe az előző évhez képest Magyarországon nem nőtt. 2022 óta mindkét nemnél nagyjából stagnál a túlsúlyosság, a diákok állóképessége pedig tovább javult. A Magyar Diáksport Szövetség elemzései ráadásul következetesen azt mutatják, hogy a fittségi állapot a hátrányosabb helyzetű tanulók körében a legkedvezőtlenebb, és minél jobb az iskolai fittségi index, annál jobban teljesítenek a kognitív felméréseken is az iskola tanulói. Egy olyan korban, amikor évről évre növekszik a gyerekek napi képernyő ideje. Egyes kutatások szerint a tizenévesek akár napi 6-8 órát is töltenek az okoseszközök képernyői előtt. Különösen fontos, hogy a mindennapos testmozgást biztosítsuk számukra, hiszen a digitális eszközök ilyen mértékű használata visszaveti a gyerekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését is. A rendszeres mozgás a fizikai egészség és prevenció mellett hozzájárul a pihentetőbb alváshoz, a mentális egészséghez, az erősebb immunrendszerhez, segít a stressz oldásában is. Szinte vég nélkül sorolhatnám azokat a pozitív hatásokat, amelyek mind alátámasztják, mekkora szükség is van a mozgásra az életünkben. A gyermekkori elhízás egyébként világtendencia. Nemzetközi szervezetek előrejelzései szerint is világszerte megduplázódik az elhízott gyerekek száma az előttünk álló évtizedben, ha csak nem teszünk ez ellen hatékony és a gyerekeink egészségét szolgáló intézkedéseket az élet különböző területein. Az elhízás ugyanis nem csak a mozgásszegény életmód következménye, hanem például a helytelen táplálkozásé is. Ahhoz, hogy megőrizzük és javítsuk a jövő nemzedékének egészségi állapotát, a mindennapos testnevelés megtartása a minimum. Ezen felül fejleszteni javasoljuk természetesen a rendelkezésre álló infrastruktúrát, és kiterjesztését várjuk az olyan mintaprogramoknak, amilyen az aktív iskola program is. Mindezek alapján kérdezem miniszter asszonyt, miért tervezik mégis a mindennapos testnevelés eltörlését? Várom érdemi válaszát.
1: Miniszternek 4 perces időkeretben.
4: Mikrofon.

0: Kártya.
1: A kártyája bent van, miniszterasszony. Kérünk szépen egy kézi mikrofon.
2: Jó, tehát tisztelt házelnök asszony, képviselők és Dúró Dóra képviselő. Lehet egy kis probléma lett a szövegértése, vagy mert én soha nem mondtam, hogy megszüntetné a mindennapos testnevelést. Föl is olvastam, hogy mi hangzott el a miniszteri meghallgatáson. A tanulói és tanári munkaterhek csökkentése érdekében az alsó tagozaton a rugalmas tanulásszervezés is megengedhetővé válik. Kezdeményezzük az iskolai házirendek gyermekközpontúvá tételét, illetve a testnevelés megszervezési jogának iskolai hatáskörbe történő átadását. Ez tehát korántsem jelenti a mindennapos testnevelés megszüntetését, de jelenlegi formájának átgondolását igen. Másrészt itt van, én is megnéztem a Netflix adatokat, és nem azok vannak, amit ön mondott. Amióta bevezették a kötelező ezt az 5 testnevelést, azóta folyamatosan csökken az egészségzónában lévők aránya, illetve nő a túlsúly aránya. Egy adat a 14 éves fiúknál ez 73%, az egészségzónában lévő aránya 71%-ra csökkent 22-re, és utána még 69%-ra romlott, és a túlsúlyosok aránya 9-ről 11, aztán 13%-ra nőtt. Én azt gondolom, hogy azért kell átgondolni, és nem megszüntetni ezt a 5 testnevelés órát, mert a mindennapos testnevelés bevezetésekor nem voltak adottak mindenhol a szükséges feltételek. Erőforrások, megfelelő terek és szervezési lehetőségek nélkül a kötelező óraszám önmagában nem hoz jó változást, sőt, a tanárok és a diákok számára is terhessé válhat. Dúró Dóra is idézi, a Magyar Diáksport Szövetség elemzési azt mutatják, hogy a fittségi állapot a hátrányosabb helyzetű tanulók körében a legkedvezőtlenebb, és minél jobb az iskolai fittségi index, annál jobban teljesítenek a kognitív felméréseken az iskola tanulói. Ez utóbbi összefüggést nem vitatjuk, de az elmúlt 10 év tapasztalata szerint az óraszám növelése önmagában nem garantál minőségi mozgást vagy erősebb sportolási kedvet. Ráadásul, ahogy ez ebben az idézetben ott van, a gyakorlati megvalósításban nagyok az egyenlőtlenségek, sok iskola kényszer megoldásokkal él, udvaron, folyosón, parkban, közeli sportpályán vagy akár osztályteremben tartanak mozgásos foglalkozásokat, gyakran átöltözési lehetőség nélkül. Ezek lehetnek kreatív megoldások, de minőségük erősen függ az iskola adottságaitól, az időjárástól és a pedagógusok terheltségétől. Felső tagozatban és középiskolában különösen nehéz az órarendi elhelyezés, ezért sok helyen 3+2-es rendszerbe szervezik a testnevelést. Ez azt jelenti, hogy délután is van testnevelés óra, és ez gyakran pont elveszi az időt az egyéb egyesületi vagy sportköri tevékenységektől. A középiskolások szerint a rendszer egyik fő hibája, hogy nem kezeli elég rugalmasan az iskolán kívüli sportklubokban vagy egyesületekben végzett rendszeres sportolást. A kiváltás többnyire versenyzői státuszhoz kötött, miközben sok diák nem versenyszerűen, mégis rendszeresen sportol. Így a kötelező, sokszor rossz körülmények között tartott iskolai órák akár meg is szakíthatják a korábbi sportegyesületi aktivitást, és erre van is adat, a KSH szerint csökkent az egyesületi tagság a fiatalok körében, vagyis a szabályozás a sportolási kedv növelése helyett csökkentheti azt. Az OGM 2026. május 22. ifjúsági tanácskozásán, és ezt Toroszkai frakcióvezetőnek mondom, nem csak az Amnesty International volt ott, hanem 10 diákszervezetnek 22 tagja volt ott, és velük beszélgettünk, és ők is elmondták, hogy elégedetlenek a sportolás ez a jelenlegi szervezésével, és több beleszólást szeretnének az iskolai sport lehetőségekbe. Ahogy az egyikük fogalmazott, a sport lényege nem a versenyzés, hanem a mozgás szeretete. Ezért élmény alapú mozgásra van szükség, és ezért az őszi téma héten a fiatalokat is szeretnék megkérdezni arról, hogy hogyan is szeretnék megváltoztatni ezt a helyzetet. Köszönöm.
1: Kérdezem Dúró Dóra képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ a nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére.
0: Köszönöm a szót, elnök asszony. A választ természetesen nem tudom elfogadni, hiszen sok gyereknek sajnos egyáltalán nincsen más sportolási lehetősége, kizárólag az iskolában jutnak hozzá ilyen körülményekhez, ilyen lehetőségekhez, és ezért ennek a csökkentése, vagy akár az iskola hatáskörébe utalása, hogy majd az iskola legyen az, aki csökkenti a lehetőségeit a gyerekeknek, ez is elfogadhatatlan számomra. Ön nevezte célellentétesnek a mindennapos testnevelés bevezetését a miniszter meghallgatásán is, illetve egy Magyar Péterrel folytatott beszélgetése során is egy erről feltöltött videó tanúsága szerint. Az elsődleges kérdése az oktatásnak meggyőződésem szerint az, a 21. században különösen, hogy mentálisan is és fizikailag is képesek leszünk-e egészséges embereket nevelni. Ez mozgás nélkül elképzelhetetlen, ezért a választ nem tudom elfogadni.
1: Dúró Dóra képviselőasszony az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 139 szavazattal, 48 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Az utolsó interpellációra maradt időnk. Dr. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be az oktatási és gyermekügyi miniszterhez. Milyen irányt vesz az oktatáspolitika címmel? Dr. Hegedűs Barbara képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter asszony. A lezajlott miniszteri meghallgatásán több olyan kijelentést tett, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel a tárcája által képviselt oktatás politikai irányokkal kapcsolatban. Ezek közül 3 témát szeretnék kiemelni. Ön az iskolák számának csökkentésére, iskolák bezárására vonatkozó kérdés kapcsán a meghallgatáson arról beszélt, hogy az, hogy a gyermekek fogynak, az egy adottság. Ezzel nem tudnak mit kezdeni, és az intézményrendszert ehhez kívánják igazítani. Kérdezem miniszter asszony, ez jelenti-e azt, hogy a Tisza kormány alatt számítani lehet a kistelepüléseken iskolák bezárására vagy összevonására? Milyen szempontok alapján döntenének arról, hogy egy iskola fenntartható-e? A másik kérdésem részben valóban már előző kérdésben kaptunk választ, én azért még fontosnak tartom kiemelni, hogy a mindennapos testneveléssel kapcsolatban hogy arról beszélt, hogy a jelenlegi rendszer célellentétes, ami azt bizonyítja, hogy az elmúlt években nőtt az elhízott gyermekek száma. De nem gondolja-e, hogy a gyermekkori elhízás növekedése az inkább azzal függ össze, hogy a gyermekek jóval több időt töltenek digitális eszközök előtt, és kevesebbet mozognak? Valóban az a megfelelő válasz erre a problémára, hogy gyengítsék vagy megszüntessék azt a rendszert, amely legalább napi szinten garantálja a gyermekek számára a testmozgást. Mit várnak ettől az intézkedéstől? A harmadik pedig a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban feltett kérdése kapcsán azt nyilatkozta, hogy a gyermekek szexuális nevelése nem csak a szülők feladata. Kire gondolt itt pontosan? Milyen szervezeteket kívánnak beengedni az oktatási intézményekbe a gyermekeink szexuális felvilágosítása érdekében? Ki és mi alapján fogja eldönteni, hogy mely szervezet tarthat nemi élettel kapcsolatos foglalkozást kiskorúaknak, és melyik nem? Ki fogja eldönteni ezeknek a foglalkozásoknak a tartalmát és a szakmai keretét? Miniszter asszonynak milyen szerepe lesz ebben? Várom miniszter asszony érdemi válaszát.
1: Megadom a szót Lannert Judit miniszter asszonynak 4 perces időkeretben.
2: Most ez működik, jó. Nem tervezzük kis települési iskolák bezárását. Az elmúlt 16 év káros gyakorlatával szemben viszont vállaljuk, hogy készítünk egy olyan átfogó jelentést, ami feltárja a hazai iskolahálózatot, bemutatja, hogy hány fővel működnek az iskolák, mit mutat a demográfia, és ennek milyen konzekvenciái lesznek az iskolák minőségére és fenntarthatóságára. Ezt a jelentést nyilvánosságra hozzuk, és szeretnénk az érintettek bevonásával megvitatni a problémákat. Jelenleg azt láthatjuk, hogy spontán folyamatok zajlanak, amelyek így nem tervezhetőek, és leginkább a szegregáció és az esélyegyenlőtlenség növekedési irányába hatnak. Ezt a problémát már a pedagógus szakszervezetek is észlelik. Dacára az önök nagyon hatékony családtámogatási rendszerének soha ilyen kevés gyerek nem született. Vannak olyan járások, és nem is kevés, ahol 100 fő alatt van a születendő gyerekek száma. A hosszabb távú terv az, hogy megfelelő társadalmi egyeztetésbe kialakított indikátorok mentén kiszámíthatóan, transzparensen és az esélyegyenlőség szempontjait is szem előtt tartva legyen finanszírozható és alakítható a rendszer. A legfontosabb itt is a gyermekek szempontja. Remélhetőleg közösen a képviselőkkel, önökkel együtt is tudunk majd munkálkodni egy fenntartható, gyermekközpontú, méltányos és minőségi oktatási rendszer kialakításán. A testnevelése annyit visszatérve nem akarjuk csökkenteni, hanem jobbá akarjuk tenni. Az adatok azt mutatják, hogy egyelőre nem sikerült elérni azt az állapotot, hogy a gyerekeink fittek legyenek, és valóban ebben a digitális kor is közbejátszik. Itt például az, hogy a pedagógiai módszertan megváltozásával is lehet olyan hatásokat elérni, hogy a gyerekek kevésbé fognak a kütyűn lógni. A szexuális neveléssel kapcsolatban. A gyerekek érdeke, hogy az iskolában is legyen lehetőség korszerű szexuális nevelésre, ennek hiánya a gyerekek, fiatalok és családok életét teheti tönkre. A szexuális edukációval részesülő fiatalok később kezdik a szexuális életet, és kevésbé vannak kitéve a szexuális erőszaknak, valamint a nem kívánt terhességnek. Az iskolai nevelés nem helyettesítheti a család szerepét, hanem kiegészíti azt. Különösen ott, ahol ezek a témák tabunak számítanak, vagy hiányzik a megfelelő tudás és a kommunikációs biztonság. Az iskola szakmailag felkészült pedagógusok, védőnök, pszichológusok és más szakemberek bevonásával biztosíthat hiteles, életkorhoz igazított információt. A program egyik fő közegészségügyi indoka a nem kívánt tinédzser terhességek, abortuszok és szexuális úton terjedő fertőzések megelőzése. Magyarországon európai összehasonlításban magas a tinédzserkori szülések száma. Az abortusz ráta az EU-ban a második legmagasabbak közé tartozik, miközben az ószer használat csökkent, és a kutatások szerint csak minden harmadik fiatal használ ószert. Ez arra utal, hogy sok fiatal nem jut időben megbízható információhoz a védekezésről, a fogamzásgátlásról és az egészségügyi segítségkérésről. És nem választható el a digitális biztonságtól sem. A gyerekek és kamaszok korán találkoznak pornográf tartalmakkal, online zaklatással és nyomásgyakorlással, és ez torz képet ad számukra a szexualitásról és a kapcsolatokról. Ezért az iskolai nevelésnek ki kell térni a digitális beleegyezésre, az online önvédelemre, a mesterséges intelligenciával manipulált tartalmakra és az egészséges, illetve bántalmazó kapcsolati minták felismerésére. Fontos, hogy ne tabuként használjuk, vagy gondoljunk erre, ezért nyilvános kerettantervre van szükség, amit lebontunk óratervekre. A korszerű szexuális nevelés politikai célú kiűzés az iskolából a gyerekek ellen elkövetett egyik fő bűne volt a megbukott Orbán kormánynak.

0: Megkérdezem dr. Hegedűs Barbara képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ. A nyilatkozata megtételére egy perccel rendelkezésre.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterasszony, azt gondolom, hogy nem kaphattunk egyértelmű választ arra, hogy az a célkitűzés, az meg fog-e maradni a kormánynak, hogy a kistelepüléseknek a megtartó erejét biztosítsuk, amiknek egy nagyon fontos része a kistelepülési iskolák működésének a biztosítása. Erre nem kaptunk választ, nem kaptunk választ arra, hogy a gyermekek szexuális felvilágosítására milyen szervezetek jöhetnek be majd az iskolákba, óvodába, és milyen ideológiai háttér mentén történhet ez. Én azért bízom abban, hogy a Csipke Józsika és a hasonló könyvek továbbra sem jelenhetnek meg majd az állami óvodák, iskolák falain belül. Köszönöm szépen, de sajnos a választ nem tudom elfogadni.
0: Dr. Hegedűs Barbara képviselőasszony az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 139 szavazattal, 51 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Ezzel az interpellációk végére értünk. Miniszterelnök úr korábban ügyrendi felszólalást jelzett. Most tudom megadni a szót a házszabály értelmében, amennyiben még fenn kívánja tartani a felszólalását. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyors leszek, ígérem. Egy fontos évfordulóra elfelejtkeztünk. Ma hangzott el 20 éve az Összödi beszéd. Én nem gondoltam volna, hogy 20 évre visszatekintve, amikor frakcióvezetőrrel együtt küzdöttünk a Kossuth tér műveleti területi nyilvánítása ellen, vagy az emberek szemének kilövése ellen, hogy 20 évvel később ön a mostani MSZMP, a mostani MSZP frakcióját fogja vezetni, amely frakció jelenleg hazudik reggel, délben, este, most sem felelősséget vállal. Képviselőasszony belemondja a kamerába, hogy nem kapott választ, miután a miniszterasszony egyértelmű választ adott a kis települések iskoláiról. Önök ugyanazt folytatják, ugyanúgy csinálják, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, és ugyanúgy fogják elvégezni, el fognak tűnni a magyar politikai életből. Sajnálom a frakcióvezető urat.
0: Köszönjük. Az elhangzottak nem minősülnek ügyrendi javaslatnak. Most megadom a szót Gulyás Gergely képviselő úrnak. Ő is jelentkezett, és egy perc áll rendelkezésére, parancsolja.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Valóban jól emlékszem arra az időre, amikor Kossuth térre talán ketten jelentettünk be tüntetéseket az akkori rendőri vezetés és kormány által a Kossuth tér alkotmányos lezárása elleni tiltakozásul. Arra a kérdésre még, ha már ügyrendi keretben, tehát nem is lehet, de miniszterelnök úr választathatna, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter helyettesét rendészeti államtitkárnak.
0: Ezt a felszólalást sem tudjuk ügyrendi javaslatként kezelni, de köszönjük szépen. Kérem, hogy ne folytassák a vitát, folytassuk a munkánkat. Megadom azt. Kérem, hogy fejezzék be a vitát, tisztelt képviselőtársam is. Próbáljuk meg a ház méltóságát megőrizni, mert nem erre adtak felhatalmazást a magyar emberek. Kérem, folytassuk munkánkat. Tisztelt országgyűlés! Kérem, hogy foglaljunk helyet és folytassuk a munkánkat. Most a napirend szerinti, kérem, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát. Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat. Soron következik a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló H/54-es számú határozati javaslat határozathozatala. Tájékoztatom önöket, hogy a TISZA frakcióvezetője Bújdosó Andrea Anna 2-es számon, illetve Torockai László a Mi Hazánk frakcióvezetője 4-es számon módosító javaslatot nyújtott be. Először ezekről kell határoznunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a TISZA frakcióvezetője által benyújtott 2-es számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Az országgyűlés a módosító javaslatot 139 igen szavazattal, 43 nem ellenében és 7 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a Mi Hazánk frakcióvezetője által benyújtott 4-es számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Az országgyűlés a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 140 nem ellenében és 43 tartózkodás mellett nem fogadta el. Most a határozati javaslatnak az imént módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a módosult határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Az országgyűlés a módosult határozati javaslatot 145 igen szavazattal, 46 nem ellenében és 1 tartózkodással elfogadta. Soron következik az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló HPER 55-ös számú határozati javaslat határozathozatala. Tájékoztatom Önöket, hogy Bújdosó Andre Anna, a TISZA frakcióvezetője 2-es számon módosító javaslatot nyújtott be. Először erről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a 2-es számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Az országgyűlés a módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta. Most a határozati javaslatnak az imént módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a módosult határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Az országgyűlés a módosult határozati javaslatot 146 igen szavazattal, 43 nem ellenében és 2 tartózkodással elfogadta. Soron következik a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló HPER 56 számú határozati javaslat határozathozatala. Tájékoztatom Önöket, hogy Bújdosó Andrea Anna, a TISZA frakcióvezetője 2-es számon, és Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője 4-es számon módosító javaslatot nyújtott be. Először ezekről kell határoznunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a TISZA frakcióvezetője által benyújtott 2-es számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Az országgyűlés a módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 46 nem ellenében és 7 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a Fidesz frakcióvezetője által benyújtott 4-es számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Az országgyűlés a módosító javaslatot 43 igen szavazattal, 139 nem szavazattal és 1 tartózkodással elutasította. Most a határozati javaslatnak az imént módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a módosult határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak most.

0: Az országgyűlés a módosult határozati javaslatot 146 igen szavazattal, 45 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett elfogadta. Soron következik a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló H/57-es számú határozati javaslat határozathozatala. Tájékoztatom önöket, hogy Bújdosó Andrea Anna, a TISZA frakcióvezetője 2-es számon módosító javaslatot nyújtott be. Először erről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a 2-es számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Az országgyűlés a módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 46 nem ellenében és 7 tartózkodással elfogadta. Most a határozati javaslatnak az imént módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a módosult határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Az országgyűlés a módosult határozati javaslatot 147 igen szavazattal, 42 nem ellenében és 2 tartózkodással elfogadta. Soron következik a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló H/58-as számú határozati javaslat határozathozatala. Tájékoztatom önöket, hogy Bújdosó Andrea Anna, a TISZA frakcióvezetője 2-es számon módosító javaslatot nyújtott be. Először erről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a 2-es számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Az országgyűlés a módosító javaslatot 139 igen szavazattal, 46 nem ellenében és 7 tartózkodással elfogadta. Most a határozati javaslatnak az imént módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a módosult határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Az országgyűlés a módosult határozati javaslatot 145 igen szavazattal, 24 nem ellenében és 23 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a mentelmi ügy megtárgyalása és határozathozatala. A Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta Kocsis Máté, a Fidesz képviselője mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyben. Az indítványt a mentelmi bizottság megtárgyalta és benyújtotta H/84-es számú határozati javaslatát. Erről az országgyűlés vita nélkül határoz. A határozat hozatal előtt megadom a szót dr. Sasi Nagy Edit asszonynak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni, 5 perc áll rendelkezésére.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés! A Pesti Központi Kerületi Bíróság 419.bpk.60.141/2026/3-as számú átiratában indítványozta Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásban. A mentelmi bizottság a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványa és a rendelkezésre bocsátott iratanyag alapján a következőket állapította meg. Kocsis Máté országgyűlési képviselővel szemben egy magánszemély, aki nyugalmazott bíró, jogi képviselője útján tett feljelentést 2026. január 20 napján nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt. A feljelentés szerint 2025. december 23-án 20:29 órakor egy Facebook oldalon megjelent 50 másodperc hosszúságú videón Kocsis Máté országgyűlési képviselő a feljelentő becsületének csorbítására alkalmas kijelentéseket tett, mint például, idézőjel, ilyen alkoholmámoros bulikon szokta befolyásolni a saját fia érdekében a kollégákat, idézőjel bezárva. A bejegyzésben szereplő videót 2026. január 14-ig mintegy 223 ezer alkalommal tekintették meg. A Facebookon történő megjelenítés pedig önmagában is megvalósítja a rágalmazás törvény tényállásának nagy nyilvánosság előtt elkövetésének minősített esetét. A feljelentés szerint az idézett közlés részlet lényegében azt az állítást hordozza, hogy egyes bírósági döntések a sértett jogszerűtlen közrehatása folytán keletkeznek. Tekintettel arra, hogy a sértett egész karrierje során bíró volt, rendkívül sértő a becsületére, emberi méltóságára nézve az az állítás, hogy fegyelmi vétségeknek minősülő cselekményekben aktív szerepet játszik, illetve ez az alaptalan állítás bűncselekmény elkövetésével vádol egy köztiszteletben álló nyugalmazott bírót, akinek magánszemély minőségében nincs magasabb szintű tűrési kötelezettsége az őt ért bírálatokkal, véleményekkel szemben. A kijelentés továbbá a teljes bírói karra nézve is sértő, illetve megkérdőjelezi az igazságszolgáltatás függetlenségét is. A bizottság elnökeként jelen ügyben a következőket szeretném rögzíteni. A feljelentett országgyűlési képviselő által tett kijelentések olyan súlyúak, hogy a sértetnek egyrésztről jelentős érdeksérelmeket okozhattak, továbbá sérelmezett állításokban foglalt cselekmények a sértett részéről bűncselekmény elkövetésének gyanúját is sugallták, tekintettel arra, hogy azok kimeríthetik a hivatali visszaélés tényállását. Mindezek figyelembe vételével és ellenére a mentelmi jog fenntartására irányuló határozati javaslat benyújtását indítványoztam a mentelmi bizottságnak, amely javaslat megfelel a bizottság korábbi ciklusokban a magánvádas ügyek nagy részében követett gyakorlatának. Meggyőződésem ugyanis, hogy a mentelmi jog kiadásának súlyát azokban az esetekben kell fenntartani, amikor valódi közérdeket érintő, közvádas büntetőeljárásról beszélünk, ahol az állam lép fel büntetőigényével. Az elmúlt években azt láttuk, hogy a mentelmi jog felfüggesztését magánvádas ügyekben sokszor a politikai nyomásgyakorlás eszközeként használták, napi politikai csaták eszközévé téve egy jogintézményt. Ezt a hajtelen gyakorlatot mi nem kívánjuk folytatni. Ez a jelenlegi döntés nem személyek védelméről szól, és nem az ügy érdemének megítéléséről. Arról szól, hogy különbséget teszünk politikai természetű, magájogi konfliktusok és valódi közvádas büntetőügyek között. Ez szerintem a jogállami működés minimuma. A bizottság ülés előtt előzetesen írásban kértem a képviselőt, hogy ismertesse az üggyel kapcsolatos álláspontját, különös tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi keretek között utat kíván engedni a független magyar igazságszolgáltatás előtti jogérvényesítésnek. Ezzel kapcsolatban a képviselőtől az országgyűlésről szóló 2012. évi 36-os törvény 78. paragrafusának szövegét kaptam készhez. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, ismerem a jogszabályt, de nem ez volt a kérdés. A feltett egyértelmű kérdésemre ön nem adott érdemi választ. Ebben a magánvádas büntetőügyben összefoglalva tehát a mentelmi jog fenntartását javasoltam a bizottságnak, a szavazás során pedig 6 igen szavazattal egyhangulag a bizottság a fenntartásra irányuló javaslatot elfogadta. Ezért a mentelmi bizottság javaslata az, hogy az országgyűlés Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Köszönöm a szót.
0: Kérdezem Kocsis Máté képviselőt, hogy kíván-e élni a felszólalás lehetőségével szintén 5 perces időkeretben. Amennyiben nem, úgy a határozat hozatal következik. Tisztelt országgyűlés, emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 9 igen szavazattal, 178 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett Kocsis Máté mentelmi jogát nem függesztette fel. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 7/2026, május 9-i országgyűlési határozatmódosításáról történő határozathozatal. Az elnöki jogkörben előterjesztett S/83 számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem Simicskó István jegyző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett személyjavaslat tartalmát.
2: Tisztelt Országgyűlés, az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026. május 9-i országgyűlési határozat első pontja a következők szerint módosul. Az Országgyűlés a Digitalizációs és Technológiai Bizottságba Molnárné dr. Lezsák Anna Fidesz helyett Radics Bélát Fidesz, az Egészségügyi Bizottságba Kovács Sándor Fidesz korábban megüresedett tagsági helyére dr. Vitányi István Józsefet Fidesz, az Oktatási Bizottságba Radics Béla Fidesz helyett Molnárné dr. Lezsák Annát Fidesz a bizottság tagjává megválasztja. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az S/83 számú javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Tisztelt Országgyűlés, kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a javaslatot 187 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, a határozatok végére értünk, most 10 perces technikai szünetet rendelek el.

0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Takács Árpád, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Mit üzen ez címmel? Dr. Takács Árpád képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Ezt a témát úgy látom előmelegítettük az imént. De engedje meg, hogy föltéve a kérdést, hogy önök a választási kampányban folyamatosan új rendszerváltást, tisztalapot, a múlt szereplőitől és a múlt módszereitől való teljes elhatárolódást ígértek a magyar választóknak. Ehhez képest az államtitkárok kinevezéseinél azzal szembesültek a választók, talán értetlenül, hogy dr. Tóth Gábor a belügyminisztérium rendészeti államtitkára lett. Emlékeztetem önt, hogy dr. Tóth Gábor a 2006-os rendőri ataknál, a brutális rendőri fellépésnél a BRFK-nak a helyettes főkapitánya volt, majd ezt követően 2007-től pedig főkapitányként vezette a budapesti rendőr főkapitányságot. Tóth Gábornak számos feladata volt, amelynek az akkori jelentések szerint is nem tett eleget. Az egyik a biztosítási terv készítése, ami nem készült el. A másik a REBISZ, amely a készleti

0: A rendőrségnek a jogelődje és a BRFK közötti biztosítási terv összehangolása, ez sem történt meg, és Tóth Gábor feladata volt a rendőrök azonosításának a biztosítása, ez sem történt meg, hiszen azonosító számot nem viseltek a rendőrök, ezért a fellépésük nem volt jogszerű, sem akkor sem, amikor az ártatlan járőkelőket tartóztatták le. Tehát az a személy kapott kulcspozíciót a belügyminisztériumban, sőt azt a kulcspozíciót, amely a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot, a rendőrséget, a katasztrófa védelmet, a büntetés végrehajtás felügyeli. Tehát az a személy, akinek a regnálása alatt gumilövedékkel lőtték a békés tüntetőket, vízágyúval lőtték a békés tüntetőket, könnygázzal, letartóztatásokkal vadásztak, és Budapest utcáin emberi jogokat lábbal tiporva. Azt szeretném megkérdezni, miért a véleményem, miniszter úr, mert azt gondolom, hogy ez nem a múlt lezárása, hanem nyílt restauráció a belügyminisztériumban. Ez nem morális megújulást jelent, hanem egyértelmű kontinuitást azzal a korszakkal. Kérdezem, hogy az új politikai kultúra és a múlt lezárása hogyan fér ezzel össze.
1: Köszönjük, kérem, és fejezze be a mondatát.
0: Az, hogy az erőszak hullámért felelős vezető kinevezéses megtörtént, miért a véleménye? Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Pósfai Gábor miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház! Ugye ez egy azonnali kérdés, aminek csak a címét ismertem, ami az volt, hogy mit üzen ez. Próbáltam kitalálni, de így most már teljesen világos, hogy miről van szó. Tehát, hogyha azt kérdezi, hogy mit üzen Tóth Gábor kinevezése, akkor a válaszom az teljesen világos. Az, hogy a rendvédelem irányítását újra szakmai alapokra fogjuk helyezni. Szakítunk azzal a gyakorlattal, hogy pártpolitikai hűség alapján osztogatjuk a pozíciókat. Az új kormány tapasztalatra és szakértelemre alapozza a kiválasztást. Tóth Gábor 2006-os szerepével kapcsolatban, akkor beszéljünk valóban nyíltan, ő ekkor a bűnügyi vezetői feladatkört látta el, nem közrendvédelmi és nem biztosítási feladatokat. A biztonsági terv nem tartozott a feladatai közé. A 2006-os TV-székház ostromnál például külföldön tartózkozott hivatalos úton, semmilyen utasítást ezzel kapcsolatban ő nem adott ki. Tóth Gábor több évtizedes rendvédelmi és civil vezetői tapasztalattal rendelkezik. 2007 és 2010 között volt Budapest rendőrfőkapitánya, amely kinevezést minden egyes oldal, a Fidesz frakció is egyhangulag szavazta meg Talos István vezetésével. 2006 utánról beszélünk. Azt is hozzátenném, hogy később Gulyás Gergely, aki az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottságát vezette, és ezáltal a 2006-os eseményeket is vizsgálta. 2010. szeptember 28-ai ülésén alapvetően megdicsérte azzal kapcsolatban Tóth Gábort, hogy az ő vezetése alatt teljesen másképp működött a rendőrség, mint mondjuk a Gergényi vezetés alatt. Ezt a jegyzőkönyvben is el lehet olvasni. A 2006-os eseményeket vizsgáló rendőrségi jelentés azonban valóban súlyos szakmai hibákat rögzített, és erről beszélnünk kell. A jelentés a BRFK biztosítási tervének hiányosságáról és szakmai hibáiról beszélt. Összefoglalva, nagyon sok mindent tudnék erről még mondani. Az új kormány célja nem a múlt relativizálása, hanem a rendvédelem becsületének és megbecsültségének helyreállítása, tisztességes és kiszámítható életpályát kínálunk, növeljük a rendőri jelenlétet és a bűncselekmények számát nem statisztikai kozmetikázással, hanem valódi megelőzéssel akarjuk csökkenteni. A jövőben abszolút a szakmaiság a cél, és ha kell, akár 2006-ban.
1: Viszont válaszra megadom a szót 1 perces időkeretben. Kérem, hogy figyeljünk az idő elteltére.
0: Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr. A Tóth Gábor úr Gergényi Péter helyettese volt, és a bűnügyi biztosítási terv kidolgozásában bizony feladata volt, vagy lett volna, és abban az esetben, amikor az azonosító nélkül a rendőrök elvitték, letartóztattak békés tüntetőket, bizony a felelőssége akkor felmerülhetett volna, és felismerült, és több rendőri jelentés, vagy bizottsági jelentés megállapította azt, hogy milyen hiányosságot követtek el, és ezt nyilvánvalóan Köszönöm szépen. És ezt nyilvánvalóan ezeket a hiányosságokért valamiféle felelősség terhel, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Viszont válasz illeti meg a miniszter urat egy perces időkeretben.
2: Én azt nem értem csak, hogyha alapvetően ilyen felelősség felmerült, amiről nem tudok, tehát sem szakmai, sem jogi felelőssége nem merül fel dr. Tóth Gábornak, akkor a 2006-os események után miért támogatta a Fidesz frakció és az ő Budapest rendőrfőkapitányi kinevezését 2007-ben? Ezt az egyet most már nem folytatjuk ezt a beszélgetést, talán majd később, akkor magyarázzák meg nekem. Én továbbra is azt tudom mondani, hogy valóban fontos akár 2006-ról őszintén beszélni, és nagyon fontos az akkori hibákról is beszélni, de ne tévesszük össze azt, hogy kinek ott milyen feladata és felelőssége volt azzal, hogy ténylegesen mi történt. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés! Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, Csíksomlyon dobogott a nemzet szíve címmel. Nacsa Lőrinc képviselőt illeti a szó két perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt hétvégén, pünköst hétvégéjén több százezer magyar zarándok gyűlt össze ismét Csíksomlyon, a csíksomlyói nyerekben a Kis- és Nagysomlyó között, hogy ahogy immár több száz éve ott ünnepeljék közösen egy nagy zarándoklat keretében pünkösd ünnepét, és a magyarság egyik fontos, talán lelki erőműnek is nevezhető helyére menjenek el, zarándokoljanak el. Én magam is most már hosszú évek óta, és remélem a következő időszakban is részt vettem idén is a pünkösdi búcsúban, és az az üzenet fogalmazódott meg ott sok százezer magyar honfitársunktól, aki a jövőbe vetett hit, a megbékélés, a keresztény értékek védelme és a nehéz időszakban is az egymás támogatása, amikor a világ veszélyekkel küzd, amikor a világ válságokkal küzd, akkor az összekapaszkodás, a közös túllendülés egy olyan üzenet, amely a mostani csíksomlyói búcsún is megfogalmazásra került, és azt gondolom, amely itt is mindannyiunknak szól, és mindannyiunk tanulhat a csíksomlyói üzenetből. Sok százezer zarándok Magyarországról, Kárpát-medencéből, sőt messzebből a diaszporából is érkezett Csíksomlyóra, miközben folyik a Ferences kegytemplomnak a felújítása, hiszen ők látták vendégül ezeket a zarándokokat. Fontos, hogy ebben az időszakban is, különösen ebben az időszakban is rámutassunk arra, hogy a nemzeti összetartozás milyen fontos értékünk, közös értékünk, amelyre érdemes vigyázni, érdemes külön is megvédeni. A idei búcsú ünnepi szónoka Székely János megyés püspök volt, akinek a prédikációját mindenkinek bátran ajánlom, férjeknek, feleségeknek, házastársaknak, szülőknek, politikusoknak, magyar keresztény embereknek, hiszen mindannyiunk találhatott benne olyan mondani valót, amely számára fontos lehetett. Én azt gondolom, hogy Csíksomlyó üzenetét érdemes magunkkal hozni ide a parlamentbe, ez szerint végezni a politikusi munkánkat is, hiszen az összetartozás az mindig fontosabb és mindig erősebb, mint a széthúzás. Így Csíksomlyó üzenetét így tudtam most önöknek itt a parlamentbe idehozni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Megadom a szót Tarr Zoltán miniszter úrnak kettő perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Nem is annyira kérdés, mint inkább egy állítás, egy üzenet, ami elhangzott, és ezzel egyet tudunk érteni. Jó arról hallani, hogy testvérek együtt vannak, és együtt békességben ünnepelnek, együtt vannak pünkösd ünnepén. Ha valaki Csíksomlyóról beszél, az csak alázattal teheti, ahogy azt most ön is megtette, de Csíksomlyó nem egy kampányeszköz, és nem is szabad, és nem is helyes annak tekinteni. Nem egy pártpolitikai kellék, amit azért tartunk, hogy ott eldöntsük, hogy ki az, aki magyar, ki az, aki nem magyar. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nem csak Csíksomlyón dobban a szív, nem csak Csíksomlyón dobban a nemzet szíve, hanem nagyon sokfelé, másfelé is dobban ez a szív. Ebben is azt gondolom, azt remélem, hogy egyetértünk képviselő úrral. Dobban ez a szív Munkácson, dobban ez a szív Beregszászon, dobban ez a szív Kolozsváron és Nagyváradon, dobban ez a szív a Vajdaságban, de dobban ez a szív Londonban, Münchenben és még számtalan más városban és településen. Mindenütt dobban ez a szív, ahol magyar emberek élnek, dolgoznak, gyermeket nevelnek, imádkoznak, és együtt vannak, és magyarként őrzik az ő identitásukat. A nemzetet többé nem sajátíthatja ki senki, nem sajátíthatja ki többé a Fidesz, nem sajátíthatja ki többé a KDNP, és nem csak azok a magyarok, akik önökre szavaztak, hanem azok is magyarok, akik nem csak az önök politikai táborához tartoznak. Az elmúlt 16 esztendő számomra, és azt gondolom sokak számára egyik legfájdalmasabb bűne az, amit önök tettek a magyar-magyar kapcsolatok megrontásával. Hogy viszályt, gyűlöletet szítottak magyarok között az országon belül, a határokon túl és a diaszpórában. Hogy politikai befolyás szerzésre használták a nemzetpolitika támogatási eszközeit, és ezzel ahhoz járultak hozzá, hogy olyan nagy szeretetlenség és konfliktus legyen az emberek között, amelynek a meggyógyítása most a mi elsődleges feladatunk kell legyen. Remélem, kérem, ebben is együtt tudunk majd működni. Köszönöm.
1: Viszont válaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr ma már megemlékezett egy évfordulóra, én egy másikról hadd tegyem ezt meg. Ma 16 évvel ezelőtt fogadta el a Magyarországgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvényt, ami azt gondolom, hogy sokak által támogatásra bír, és azt is helyesnek gondolom, hogy ma már nincs itt az a politikai erő az országházban, aki ennek ellehetetlenítésén dolgozott folyamatosan, és megpróbálta a kettős állampolgárság intézményét eltörölni, visszavenni az állampolgárságot a külhoni magyar testvéreinktől. Ez éppen a mai nap 16 évvel ezelőtt történt meg, erről is egy ilyen nemzetpolitikai témájú felszólás keretében érdemes megemlékezni. Felszólás elejével miniszter úr természetesen egyetértek, nem csak ott dobog a nemzet szíve, ilyenkor pünkös szombaton egy kicsit talán erősebben ott is, de számos helyen, szerte a Kárpát-medencében, az anyaországban és a diaszpórában is. Nagyon fontos, hogy az az összetartozás élménye a külhoni magyaroknak a következő önök kormánya idején is meglegyen, amit az elmúlt 16 évben is érezhettek. Köszönöm szépen.
1: Viszont válasz illeti meg miniszter urat egy perces időkeretben, parancsoljon.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő, kedves képviselő úr. Igen, tehát meg fogjuk őrizni természetszerűleg, és örömmel üdvözöljük mi is a kettős állampolgárság intézményét, soha nem is volt ennek ellenkezőjéről szó. Hasonlóképpen meg fogjuk őrizni, sőt fejleszteni fogjuk a magyarság politikában azokat a támogatási eszközöket, amelyekkel a kultúra, a nyelv megőrzését segíti az anyaország. Egy dologra fogunk ugyanakkor odafigyelni, hogy ezt ne politikai támogatásért cserébe, ne politikai befolyás szerzésre használjuk, mint ahogy azt tették önök az elmúlt 16 esztendőben. Azt gondolom, hogy ezzel fogunk tudni hozzájárulni ahhoz, hogy ez a nemzet békében, békességben tudjon élni saját magával, és így tudjon jelen lenni Európában és a világban. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, Torockai László, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Mi lesz a szuverenitással miniszterelnök úr címmel? Torockai László képviselőt illeti a szó két perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszterelnök úr, még egy rövid ideig el tudja azt játszani, hogy lengetik a nemzeti színű zászlót, idézgeti Vas Albertet, de hát előbb-utóbb a súlyos árat majd meg kell fizetni, hiszen beült abba a globalista európai parlamenti frakcióba Ursula von der Leyen szoknyája alá, amely előbb-utóbb kérni fogja az árat, és mondok egy konkrét árat, és konkrét kérdése, konkrét választ várok miniszterelnök úrtól. 2015 óta az Európai Bizottság, beleértve az önök által is támogatott Ursula von der Leyent, támadja Magyarországot a migráció, és kifejezetten az illegális migráció miatt. 2015 óta folyik ez a harc, és 2024. június 13-án az Európai Bizottság folyamatos támadása miatt az Európai Unió Bírósága kimondott egy ítéletet, ami miatt azóta minden áldott nap Magyarországnak 1 millió eurós büntetést kell fizetni, fizetnie, ezt a magyar adófizetők pénzéből fizetik, és volt egy egyszeri 200 millió eurós büntetés is, nagyjából most olyan 1 milliárd eurónál tartanak a magyar adófizető polgárok, amit a migráció miatt kell fizetniük a magyar adófizetőknek. Ön pénzt szeretne most megspórolni, amiben mindig is támogatni fogjuk az ön kormányát, de ez ma már vagy 350 milliárd forint. És erről még nem hallottam beszélni, hogy ez ügyben az Európai Bizottsággal szembe fog-e szállni, hiszen az Európai Bizottság kijelentette azt, hogy a kormányváltástól függetlenül fenntartják ezt a büntetést, ami arról szól, hogy a határon illegálisan betörő, a kerítés megrongálásával betörő bűnözőket és illegális határsértőket itt kellene tartani, el kellene bírálni a menekült kérelmüket, ahelyett, hogy visszakísérnék a szerbiai oldalra, ahogy az jelenleg zajlik, ez pedig sok ezer, sok tízezer illegális migráns magyarországi tartózkodását jelenti. Tehát a konkrét kérdés az, hogy fellép ezzel szemben, miniszterelnök úr.
1: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 2 perces időkeretben.
6: Elnök úr pontosan tudja, hogy mi az álláspontom. Pontosan hallotta, tudom, hogy a saját Facebook videójának beszélt most, amit ugye le van tiltva. Elmondtuk világosan az álláspontunkat. Beszéltem a bizottság elnökével is. Ez a napi 1 millió eurós büntetés, helyesen mondta már, majdnem 400 milliárdnál tartunk, az ezeknek az uraknak és hölgyeknek köszönhető. Minden Európai Uniós tagállam védi a határait. Vannak olyan tagállamok, ahol szigorúbbak a szabályok, mint Magyarországon, ott nem engedik ki az illegális elítélt embercsempészeket sem. Mindegyik tagállam, legyen szó a Fidesz-szel korábban szövetséges Giorgia Meloni Olaszországa, vagy legyen szó Dániáról, Finnországról, Lengyelországról, megoldotta, hogy az uniós jognak megfelelő legyen a szabályozás, és mégis kívül maradjanak az illegális migránsok. Egyedül a bukott miniszterelnök frakciójának nem sikerült ezt szándékosan megoldani. Ők csinálják ugyanazt a habverést, amit önök is. Harcolnak a harcért, és úgy csinálnak, mintha olyan nagyon kemény csávók lennének, közben meg nem végzik el a feladatukat. Mert vannak jó jogászok, nem Bóka Jánosra gondolok, de voltak a kormányban jó jogászok, akik meg tudták volna oldani, hogy az illegális migránsok kint maradjanak, hogy ne engedjenek ki jogerősen elítélt embercsempészeket, és az uniós források is ideérkezzenek, és ne büntessen minket a bíróság. Mi ezt meg fogjuk oldani. Nem egyszerű, mert egy nagyon rossz szabályozásban lavíroztak bele minket, ami nem azt teszi, hogy megvédi az országot, hanem valóban egy ilyen büntetés van, nézzünk szembe. Rengeteg pénzt buktunk el, azt is mondhatnám, hogy ez egy hűtlen kezelés, amit ezek az urak és hölgyek tettek éveken keresztül, mert minden tagállam meg tudta oldani a jogi szabályozást úgy, hogy kívül maradjanak az illegális migránsok, és ne kelljen büntetést fizetni. Meg fogjuk oldani, erről is szólt egyébként a lengyelországi utam, erről is tárgyaltam Donald Tuskkal, erről is tárgyaltam az osztrák kancellárral, ahol szintén szigorú szabályozás van, sőt, még szigorúbb elnök úr, mint Magyarországon. Ennyit a szuverenitásról, nálunk is ez lesz, nem fogjuk egy idő után végre fizetni ezt a büntetést, amit ezeknek a képviselő hölgyeknek és uraknak köszönhetően minden magyar ember naponta fizet 400 millió forintot, és önök is itt ültek a képviselőként ebben a házban, és önök se tettek semmit, mint ahogy most sem. Köszönöm szépen. Tudja, a tett az első, a szó a második.
1: Viszont válaszra megadom a szót 1 perces időkeretben.
5: Tehát miniszterelnök úr, most már döntse el, hogy folyamatosan azzal akar minket alázni, hogy kevesen vagyunk, vagy hogy most akkor mi kormányoztunk eddig, most azt mondja, hogy mi sem akadályoztuk meg. Hát mi még nem kormányoztunk, tehát mi ugyanúgy elleneztük az összes olyan intézkedés korábban a Fidesz kormány alatt, ami például az embercsempészek szabadon engedését, ami nem volt jó ebben az ügyben, és az ön kormányzás idején is ugyanilyen, sőt minden egyes migrációval kapcsolatos ügyben nagyon-nagyon kemény ellenzékkel leszünk, miniszterelnök úr erre biztosan számíthat. Tehát konkrét kérdésre konkrét választ várok, hogyan fogja a miniszterelnök úr ezt megoldani. Tehát jelenleg a bíróság azt mondja ki, hogy bárki bejöhet illegálisan megrongálva a határkerítést, és itt kell maradni a Magyarországon, nem kísérhetik vissza a szerbiai oldalra. Be kell tudni adnia a menekültügyi kérelmét, jelenleg ugye a Belgrád és a Kijevi nagykövetségen adhatja be, ami szerintem egy jó szabályozás, nem Magyarországon visszaélve a helyzetével és a menekült státusszal, itt aztán az adófizetők kontójára maradjon. Tehát konkrétan válaszoljon arra, hogy hogyan fogják ezt megoldani, miniszterelnök úr.
1: Viszontválasz illeti meg miniszterelnök urat egy perces időkeretben.
6: Konkrétan úgy fogjuk megoldani, ahogy a lengyelek megoldották, ahogy a finnek megoldották, ahogy Giorgia Meloni Olaszországa megoldotta. De nem kell hazugságokat adni a bizottság szájába, nem fogom én a bizottságot védeni, soha nem mondtak ilyet, hogy be kell azokat engedni, akik dobálóznak, meg mit tudom én. Meg fogjuk védeni a magyar szuverenitást, sokkal inkább, mint a jelenlegi kormány, és el fogjuk azt intézni, hogy önnek se, és a magyar adófizetők, hogy a magyar adófizetőknek se kelljen napi 1 millió eurót fizetni, de még van 30 másodpercen felhasználom arra, hogy megkérem a fideszes képviselő hölgyeket és urakat, Takács Pétert is és mindenkit, hogy kérjék meg a volt miniszterelnököt, a minisztereket, Gulyás Gergelyt, hogy oldja föl a tiltásomat, mert hallom, hogy önök hazug videókat raknak ki a mai vereségükről innen az ülésteremből, de nem hagyják, hogy mi ezt kommenteljük. Ennyit a szólásszabadságról, kedves képviselő úr, ettől is félnek önök. Hogy esetleg válaszolnánk azokra a hazugságokra, amit terjesztenek, ezt ugyanúgy el tudnám mondani önnek is, ha aktív lenne. Jó, köszönöm szépen, hogyha ebben segítenek. Nem kell félni, nem fog fájni.
1: Kérem, folytassuk figyelemmel a munkát. Tisztelt országgyűlés, Pertisnyék Kácsor Andrea, a Tisza képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszter. A közlekedési és beruházási minisztérium 2026-os költségvetésének átvilágítása címmel Pertisnyék Kácsor Andrea képviselőnőt illeti meg a szó két perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Az átadás átvételi folyamat után a minisztériumok megkezdték az átvilágítást, többek között a költségvetési helyzet tisztázása érdekében. Április végére a költségvetési hiány az éves törvényi cél 91%-át is elérte. Már korábban is látszott, hogy a 2026-os hiánycél jóval meghaladja majd a tervezettet. Ahogy olvashattuk a múlt héten, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a dokumentumok átvizsgálása során már az első napokban súlyos trükközéseket tapasztalt. A minisztérium gazdasági területe több tétel esetén is megállapította, hogy a leköszönő kormány meghamisította az idei költségvetést. 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntettek fel a büdzsében. Csak hogy érthető legyen ez a lépték, ez több mint 19 ezer nokiás doboznyi összeg, vagy mondhatjuk úgy is, hogy ebből 11-szer lehetett volna újra és újra felújítani a Lánchidat. Az érintett tételek között van az autópálya koncesszió, a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezési munkái, valamint az Iváncsei akkumulátorgyár vasúti bekötésének építési munkái. Kérdezem miniszter urat, véget érte már az átvilágítás, vagy várhatóak-e még újabb meglepő tételek, valamint melyek voltak a legfontosabb megállapítások? Várom megtisztelő válaszát, köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak, kettő perces időkeretben.
8: Tisztelt képviselőasszony, tisztelt országgyűlés! Valóban úgy van, hogy az átadás átvétel során azt tapasztaltuk a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban, hogy jelentős kötelezettségvállalással terhelt, már elköltött összegek nem szerepelnek a 2026. évi központi költségvetésben. És milyen stílszerű erről pont aznap beszélni, amely az összedi beszéd elhangzásának 20. évfordulója. Hiszen emlékszünk, hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, pont arról beszélt, hogy hogyan hamisították meg trükkök százaival a költségvetést. Egész pontosan ugyanezt történt most 20 évvel később. Erről egyébként a tárcának még Lázár János által kinevezett vezetői számoltak be az átadás átvétel során, jelezve azt, hogy teljesen világos, vitathatatlanul kötelezettségvállalással terhelt tételek vannak. Van még egy érdekes közös pontja ennek a három tételnek egyébként, hogy mind három esetben Mészáros Lőrinc érintett ezekben a kifizetésekben. Hogyha megnézzük a tételeket, akkor egyrészt találunk egy Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötést 22,3 milliárd forint értékben, csak hogy értsük, hogy itt mi hiányzik a központi költségvetésből. Itt megvolt a teljesítésigazolás, a számlák bejöttek, lejártak, és már fizetési felszólítás alatt volt a minisztérium, még az előző kormány idején, április 21-én érkezett be az utolsó fizetési felszólítás a már réges-rég lejárt számlák kifizetésére, 22,3 milliárd forint értékben, amit önök kifelejtettek a központi költségvetésből a leköszönt kormány részéről. Ugyanezt történt a Budapest-Belgrád esetében, ahol a tavaly novemberi műszaki teljesítésekre első részek sincsenek benne az idei költségvetésben. Azt még a tavalyiban nem voltak az érthető, hiszen a számlák idején jártak le, de az, hogy egy megvalósult, megépült beruházásnál, ugye az előzőnél is a Mészárosféle vasútépítő dolgozott Iváncsán, és itt a Budapest-Belgrádnál is a kínaiak partnereként ugyanezt történik. A legdurvább tétel pedig tényleg az autópálya koncesszió, ahol a minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási szolgáltatási díjnak egyszerűen a június utáni tételei hiányoznak a központi költségvetésből, pedig ez egy minden hónapban, 35 éven át minden hónapban felmerülő tétel.
1: A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
7: Felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelésre és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni. A valóság ugyanis nem megkerülhető, még ha a leköszönt kormány részéről erős is volt a késztetés a hamis látszat fenntartására. A teljes átvilágítást kiemelten fontosnak tartom, hiszen látni kell a 2022-2026-os ciklusban leállított beruházások közül mi az, ami elindítható, mi az, ami folytatható. Hiszen ha körbenézünk az országban, akkor láthatjuk számtalan beruházás kiemelt jelentőségű, nem tűr halasztást. Gondolhatunk itt a vasútfejlesztésre, a hívjárművek beszerzésére és a bérlakásépítésre is. Ezért a feltárt fedezet nélküli kötelezettségvállalások jelentőségét ismételten szeretném kihangsúlyozni.
1: Viszont válasz illeti meg miniszter urat egy perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen. Egyetértek képviselőasszonnyal, hogy folytatni kell ezeknek a tételeknek a kivizsgálását. Már csak azért is, mert nem csak mi vettük ezt észre, hanem az állami számvevőszék is, amelyik külön véleményben kiemelte, hogy az autópálya koncesszióval kapcsolatos előirányzatok számításokkal nem megalapozottak, ez idézet volt, és azok túllépése valószínűsíthető. Tehát itt nem csak a mi véleményünk, meg a tények mutatják, hanem az ÁSZ véleménye is, hogy a költségvetés meghamisítása történt összesen 286 milliárd forint értékben. De abban egyetértek önnel, hogy a múlt mellett a jövőre is koncentrálnunk kell. Ezért dolgozik a kormány azon, hogy hazahozzuk az Európai Uniós forrásokat, és abból éppen vasútfejlesztésre, éppen az önkörzetében is a hévek fejlesztésének újraindítására, vagy éppen bérlakásépítésre tudjunk fordítani, de azért ezekről az eseményekről sem szabad elfeledkeznünk, tehát folytatjuk az átvilágítást a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban.
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek. Miért mondanak ilyet címmel? Dr. Hegedűs Barbara, két percben öné a szó.
9: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt külügyminiszterasszony. Külügyminiszterként egyik első megszólalásában ön valótlan állításokat fogalmazott meg. Nézzük először a tényeket. Az Európai Unió nagyszabású pénzügyi programot indított, amely a közös beszerzés keretében támogatja azokat a tagállamokat, amelyek a védelmi ipari termelésbe kívánnak beruházni. Ez az európai biztonsági cselekvési eszköz a SZÉF, amelynek teljes keretösszege 150 milliárd euró. A programban részvétel feltétele egy tagállami nemzeti terv készítése. Magyarország kormánya még tavaly elkészítette, benyújtotta ezt a nemzeti beruházási tervet. A terven szereplő összesített forrásigény 17,4 milliárd euró, mert a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteinek valós, részletesen alátámasztott igényeiből származik ez. Ön a Globsec Havel színpadán azt mondta, hogy az Európai Bizottság nem fogadta el Magyarország tervét. Ez a kijelentés a Politico hírlevelében már úgy jelent meg, hogy a bizottság elutasította azt. A valóság ezzel szemben az, hogy az Európai Bizottság nem utasított vissza semmit, hanem hallgatni méltóztatott. Az Európai Bizottság a terv benyújtása óta problémát nem jelzett, kérdést nem tett fel, hiánypótlást nem kért. Akkor is hallgatott, amikor Magyarország kormányának Európai Uniós ügyekért felelős minisztere, Bóka János kétszer is írt az illetékes biztosnak, akit az ügy lezárására sürgetett. A bizottság két havi hallgatása tovább tartott, mint más tagállamoknál a teljes elbírálási folyamat. Nyilvánvaló, ezt a hitelkeretet az Orbán kormány a választások előtt nem kaphatta meg. De még az Európai Bizottság sem ment el odáig, hogy azt elutasítsa, ugyanis nem volt miért. Az pedig már a még hivatalba sem lépett Tisza kormány kérte, hogy az Európai Bizottság a terv értékelését ne folytassa, ezzel is húzva az időt, a hazánknak járó összeg mielőbbi elbírálását akadályozva. A kampánynak vége. Miért nem mondja el az igazat a hazánknak jogosan és politikai széljárástól függetlenül járó Európai Uniós forrásokról? Olyan külpolitikára számítsunk, amely a hazugságokra épül. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Orbán Anita miniszter asszonynak 2 perces időkeretben.
10: Képviselőasszony, nagyon szépen köszönöm a kérdését, ami a széfet illeti, ahogy idézte, én azt mondtam, hogy nem fogadta el a bizottság, és ahogy ön világosan leírta, a bizottság nem fogadta el, majd idézi azt, hogy a politika ezt úgy hozta le, hogy elutasította a bizottság. Nekem az nem sok közöm van, hogy a politika hogy hozta le, én nem ezt mondtam, hogy elutasítottam, azt, hogy nem fogadta el, ami tényszerű. És miért nem fogadta el a bizottság? Említette ezt az összeget, hogy mekkora összeget adott be a magyar kormány, 17,4 milliárd, ami a második legnagyobb igény, amit a magyar kormány beadott, és annak a nemzeti komponensét pedig egy olyan vállalatnak több ezer milliárd forintot ugyanúgy próbáltak elkölteni, mint az összes többi EU forrás, vagy az EU források egy jó részét kiadták egy olyan vállalatnak, amely egy olyan vállalat csoportnak, amelynek oligarcháit most én nem fogom megnevezni, én azt hiszem, hogy nagyon jól tudják, hogy kikről beszélünk, amit mi csinálunk. A honvédelmi miniszter úrral együtt, pénzügyminiszter úrral együtt, pontosan a hétvégén is az EU-s források hazahozatalán dolgoztunk, és ennek része lesz majd a széf is, amit viszont úgy fogunk kezdeni, hogy megnézzük, hogy mi a valós igénye a magyar honvédelemnek, a magyar hadseregnek, a magyar embereknek, meg a haza védelmének, és úgy fogjuk összeállítani a tervet, hogy az szolgálja mind a hadsereg, mind pedig a magyar állampolgárok biztonságát és védelmét. És ugyanez vonatkozik a többi uniós forrásra is. Én ott elmondtam, hogy 2 milliárd euróról már sajnos le kell mondanunk, mert annyit feladott a Magyarország, de ezt hozzá kell tennem, hogy alulbecsültem, ugyanis azóta elkezdtem számolni, és messze alulbecsültem, ugyanis amikor majd utána megyünk a közpénzköltéseknek, ki fog derülni, hogy sokkal több pénz tűnt el, mint a 2 milliárd, amit már feladtunk, lehet, hogy ez dupla számjegyű lesz, attól félek. Köszönöm szépen.
1: Viszont válaszra megadom a szót 1 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen a választ, tehát akkor láthatjuk ennek a beruházási nemzeti tervnek a teljes átdolgozására számíthatunk a következő hetekben, bár a pontos részleteit még nem tudhatjuk. És a másik kérdésem is ahhoz még kapcsolódik azért, hogy ön ugyanebben a felszólalásban azt állította, hogy a Tisza kormány, mely benyújtotta az uniós forrásokhoz szükséges szupermérföldeket megvalósító törvényjavaslatot. Az országgyűlés honlapjának megtekintésével bárki meggyőződhet arról, hogy ez nem igaz. Mi csak az alaptörvény módosítást látjuk, amely kizárja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök legyen. Persze talán miniszter asszony erre gondolhatott. Köszönöm.
1: Viszont válasz illeti meg a miniszter asszonyt 1 perces időkeretben.
10: Elnézést, elnök asszony, köszönöm szépen. Igen, ami a terv átdolgozását illeti, igen, a tervet akkor láttuk először, amikor kormányra kerültünk, azaz 2 hete, és a terv áttekintése zajlik a Honvédelmi Minisztériumban, és igen, át fogjuk tekinteni, és abban a pillanatban, hogy tiszta képünk van, hozni fogjuk és be fogjuk mutatni minden illetékes bizottsággal és a nyilvánossággal is. Ami pedig a jogalkotási munkát illeti, az informális egyeztetések elkezdődtek, a jogalkotási munka elkezdődött, és ennek az eredményeit látni fogják, meg egy részét már most látják. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Simicskó István, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a honvédelmi miniszternek. Megőrzik-e a kadétképzés nemzeti vívmányait címmel? Dr. Simicskó István képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Én azt hiszem, hogy elég sok vita volt ma itt a parlamentben. Sok új képviselőtársunk van, akik még nem szembesültek, hogy milyen érzés egy ilyen hangulatú társaságban részt venni. Nyilván a ház sok mindent látott már, de talán, hogyha utalhatnék egy kicsit békésebb témára, az a honvédségnek a jövője, és azonban egy fontos programra, ez az Rinyi haderőfejlesztési program, honvédelmi és haderőfejlesztési program.
12: talán, ha a honvédelmi törvény első szakasz első bekezdését ide idézem, azért mégiscsak ebben a nagy vitában talán lehetne közöttünk valamilyen közös nevezőt, talán ez pedig a haza védelmének ügye, amely nemzeti ügy a honvédelmi törvény bekezdés, első bekezdés alapján is. Én a kérdésemet arra fókuszálnám, hogy ugye 2015-ben a migrációs válsághelyzet időszakában szembesültünk azzal, hogy hogyan lehetne megállítani ezt az illegális tömeges migrációt, és egy déli határkerítés megépítéséről döntöttünk annak idején. Ezt megépítettük. 18 000 katonát vezényeltünk le, akik tisztességesen elvégezték a munkájukat. Ma is biztonságot nyújt fizikai értelemben Magyarország számára mindez. És aztán, ahogyan ezt befejeztük, akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne a magyar honvédséget egy fejlesztési, fejlődési pályára állítani. És ezért találtuk ki akkoriban az Rényi 2026-os elnevezésű 10 éves haderőfejlesztési programot. Ennek fontos eleme volt az, hogy a fiatalokat megszólítsuk. Szerintem a fiatalok jelentik mindannyiunk közös jövőjét, a hazánk közös jövőjét. Erre egy kiváló programot indítottunk útjára, ez a kadét program. Három iskola jelentkezett, három középiskola jelentkezett első körben. Jelenleg több mint 170 középiskola vállalja a szerződésben foglaltakat a Magyar Honvédség felé. Az én fiam is most végez 4 éves kadét képzéssel, éppen most érettségizik. És egyébként pedig büszkén vállalta ezt a területet és ezt a továbbképzést. És én azt hiszem, hogy ezt a programot érdemes tovább folytatni. A kérdésem az arra irányul, hogy miniszter úr hivatalba lépését követően támogatja ezt a programot, és ezt a vívmányt megőrzi-e, hogy minél több fiatal részesülhessen ilyen típusú honvédelmi előképzésben. Köszönöm szépen válaszát erről, és köszönöm.
1: Megadom a szót Ruszin Szendi Romulus miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
13: Elnök asszony, tisztelt országgyűlés! Végre beszélhetünk nemzeti minimumokról, és azt gondolom, hogy a honvédelemnek ilyennek kell lenni. Viták mindig lehetnek, de én nagyon örülnék annak, hogy a honvédelem az szakértő kezekből valóban egy olyan egyetértésbe tudna menni, ami valóban a honvédelem és a hadsereg jövőjét szolgálja. Ilyen a kadétprogram. Nagyon örülök, hogy itt a házban most több olyan embert látok, aki ugyanúgy honvéd kollégista volt, mint én. Nehogy Isten, volt egyenruhába, teljesen mindegy, hogy a melyik frakcióba ül. És valóban a fiatalok honvédelmi nevelése egy katona, egy honvédelmi miniszter számára, de meggyőződésem, hogy az ország számára is kiemelt jelentőséggel bír. De szeretném aláhúzni, hogy ez csak önkéntes alapon lehet. A kadét programnak ez a gyöngyszeme, és biztosan felkészültek abból, hogy a kadét programnak 3 szintje van, 1-es, 2-es és 3-as. A 3-as szint az, amikor bentlakásos iskolák vannak, ebből jelenleg 4 iskolánk van, mind a Dunától innen, tehát Nyíregyháza, Debrecen, Hódmezővásárhelyi, Szolnok helyőrségben vannak. Elvárt célom az, hogy nyugaton, Nyugat-Magyarországon is hasonló iskolákat tudjunk létesíteni, természetesen önkéntes alapon. Az 1-es, 2-es szint valóban több mint 100 iskola kapcsolódott már ehhez. Itt azonban kritikát kell gyakorolnunk, hiszen a mennyiség és a minőség az itt egy olyan kérdés, ami inkább a mennyiségre ment az előző honvédelmi vezetés, és nem a minőségre. Én azt gondolom, hogy minden kiképzési terv annyit ér, amennyit meg tudunk belőle valósítani, és ez a kiképzőkön múlik. Tehát ezért várom majd vissza azokat a tiszteket, altiszteket, akit a fiatalítás címen, ugye, tisztelt kollégák, helyettem egy sokkal idősebb vezérkarfőnök lett, a helyettesebbek nyugdíj közeli volt, tehát a fiatalításot ennyit ért. Tehát ezeket a kollégákat várjuk vissza, hogy valóban szakmai tartalommal tudjuk megtölteni a kadétprogramot, amit aláhúzom, nagyon jó, és folytatni fogjuk.
1: Viszont válaszra megadom a szót 1 perces időkeretben.
12: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen miniszter úr válaszát, ez üdvözlendő az én részemről is. Én azt hiszem, hogy mindannyiunk közös érdeke az, hogy a fiataljaink olyan értékrendben részesüljenek, olyan nevelésben részesüljenek, amely példaértékű, amely közösséget épít, amely az akaraterejüket fejleszti, erősíti, amely a hazához való kötődésüket erősíti, a hazaszeretet érzésének kialakulását növeli, hiszen ebben a globalizált világban ez kiemelkedően fontos. Én azt hiszem, hogy a nevelés kulcsfontosságú, ma több oktatási tárgyú téma is elhangzott ma itt. Én Pestalozzi elvét vallom, aki a nevelés atyának tekinthető, egy svájci egykori pedagógus, aki azt mondta, mondta, hogy a nevelés nem áll másból, mint példaadásból, példamutatásból és szeretetből. Szerintem ez a fontos, hogy a kadétképzés során is ezt érvényesítsük. Olyan oktatók kellenek, olyan instruktorok kellenek, akik a gyerekeknek példát mutatnak, és nem elveszik a kedvüket a honvédségtől, hanem valóban példát mutatnak abból a szempontból is, hogy vállalják a katonai hivatást minél többen, de ha nem vállalják, így van önkéntes alapon, ahogy mondta a miniszter úr, de ha nem, akkor is értékes állampolgáraink lesznek, és a haza mindig biztos kezekben lehet nekik köszönhetően. Köszönöm szépen!
1: Viszont válasz illeti meg a miniszter urat egy perces időkeretben.
13: Köszönöm szépen, tök jó, hogy valamiben egyetértünk. Meggyőződésem, hogy ez fog igazából előre vezetni minket. Valóban nekem az a tapasztalatom, hogy a szülők és a gyerekek is szeretik azok, akik bekerülnek ebbe a programba. Ezt aláhúzza például, hogy a nyári táboraink azok nagyon gyorsan betelnek, tehát nem csak a iskolai időben, hanem a nyári szezonban is tolonganak a gyerekek azért, hogy kipróbálják magukat mundérhoz közeli állapotba. Úgyhogy ezt mindenképpen meg fogjuk tartani, mindenképpen szeretnénk növelni. Természetesen még egyszer szeretném aláhúzni, mielőtt megint megvádolnak a sorkatonaság bevezetésének ígéretével. Önkéntes alapon, és az a legfontosabb, mert mi magyarok már százszor bizonyítottuk, hogy amit önként akarunk, akkor mindent el tudunk érni. És nagyon büszkék lehetünk a kadétjainkra, folytatni fogjuk még egyszer. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kívánt feltenni miniszterelnök úrnak, miért nem tartja be az ígéretét miniszterelnök úr címmel, azonban a képviselő úr a kérdés feltevésétől visszalépett, így egy következő kérdése következik. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kívánt feltenni a honvédelmi miniszternek, miért nem vállalja a felelősséget a milliárdos szolgálati luxusvillája ügyében, avagy tart-e tárlatvezetést Magyar Péter ott is címmel. Azonban a képviselő úr a kérdés feltevésétől visszalépett. Azonban van egy újabb kérdés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek, miért nem a szakértelem számít címmel. Novák Előd képviselőt illeti a szó két perces időkeretben.
14: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt belügyminiszter úr, miután ön belügyminiszter lehet a területet érintő szakértelem teljes hiányában is, és a hozzácsapott sportállamtitkárság élére sem volt jó önöknek a Tisza sportpolitikai vezetője, Kulcsár Krisztián úr, aki volt MOB-elnökként kétségkívül komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik. Nos, akkor már láthatjuk, hogy nagy bajok lesznek. A legbotrányosabb kormányzati kinevezés az, hogy a 2006-os gyurcsányi rendőrterror egyik fő felelőse lesz a rendészeti államtitkár, tehát a rendőrség valódi irányítója, hiszen a belügyminiszter eddig nem rendfenntartással, hanem sportáruházak igazgatásával foglalkozott, ugyebár. Tóth Gábor, a budapesti rendőr főkapitány, vagy inkább terror főkapitány, Gergényi Péter helyettese volt, vezető pozícióból követte végig a 2006-os rendőri túlkapásokat, amelyek során számtalan alkalommal azonosító nélküli rendőrök bántalmazták a civileket. Egy 2007-es rendőrségi vizsgálati jelentés szerint Tóth Gábor súlyos mulasztást is elkövetett, ennek ellenére vagy épp ezért a Gyurcsány kormány budapesti rendőrfőkapitányá nevezte ki, most pedig önök egyenesen rendészeti államtitkárá. Hogy Gergényi és a hozzá hasonló bűnözők megúszhatták az elszámoltatást 2010 után is, az a Fidesz szégyene, ahogy az is, hogy Orbánék rendészeti államtitkára pedig a 3/2-es ügynök Tasnádi László lett. Az viszont már a Tisza szégyene, hogy a 2006-os budapesti rendőrfőkapitány helyettest a rendőrterror egyik fő felelősét most a rendőrség politikai irányítójává teszik. 2006-os áldozatként tiltakoznom kell emiatt, sőt nem csak 2006. október 23-án hurcoltak el engem hangadóként a rendőrök erőszakkal jogtelenül, hanem a Gyurcsány-Bajnai rezsim idején 5 különböző ügyemben állapította meg bíróság jogerősen, hogy jogszerűtlenül állítottak elő, miközben jogszerűen egyszer sem sikerült nekik. De én még kevéssel megúsztam. A 2006 őszi rendőrterror, a kínzások, a szemkilövések áldozatainak mivel
1: hogy
14: magyarázzák ezt? Várom érdemi válaszát. Köszönöm.
1: Megadom a szót Posvai Gábor miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
2: Tisztelt képviselő úr, nagyon sok mindent kérdezett, ugye Tóth Gábor múltjával, szakmai múltjával kapcsolatban már ugye volt egy kérdés, úgyhogy nem biztos, hogy csak erre térnék ki. Ugye a 2006-os szerepével kapcsolatban már megjegyeztem, hogy ott bűnügyi főkapitány helyettes volt, nem volt szerepe a 2006-os terveknek az elkészítésében, ilyen felkérést nem kapott. 2007-ben minden frakció támogatta a rendőrfőkapitányi kinevezését, úgyhogy ő nem az a politikai kinevezettek körét bővítette, akik nagyon sokszor megfordultak akár a rendőrség kötelékén belül. Ő szakmai alapon volt minden esetben kinevezve. Hosszú rendvédelmi múltja van, csak ha már arról beszélt, ugye valóban nekem nincsen ilyen jellegű múltam, és ezt a meghallgatáson is külön hangsúlyoztam, hogy az én feladatom más lesz, ugye a belügynek a teljes átvilágítása és irányítása, és olyan szakemberekkel szeretném magam körülvenni, mind a belügy területén, mind a sport területén, akik megfelelő módon tudják segíteni a munkámat, én pedig egy teljesen más szerepben, ugye mi nagy szervezeteket korábban irányító ember, szeretném a hatékonyságot, az autonómiát, az alulról jövő ötleteknek a becsatornázását elősegíteni, és ezáltal egy sokkal hatékonyabb szervezetet szeretnék létrehozni. De tovább menve, milyen múltai rendelkezik még Tóth Gábor, nem csak rendőrségi, hanem más belügyi ágazat szereplőivel is kapcsolatban állt, mint a büntetésvégrehajtás, katasztrófavédelem, tűzoltóság, vagy akár azt is említhetném, hogy 2010 után 8 éven keresztül ugye az üzleti szférában szerzett tapasztalatot létesítménymenedzsment területén, de jelenleg is, vagy eddig is az Országos Polgárőr Szövetségnek volt a jogi és igazgatási alelnöke, úgyhogy így a civil közbiztonsági együttműködést is elő tudja segíteni. De ne csak róla beszéljünk, hanem hogyha arról beszélünk, hogy kikkel veszem még magam körül, ugye Halmai Ferencről is beszélhetek, aki a másik államtitkárom, ugye egy nagyon kiváló rendészeti szakemberről beszélhetünk, aki több különböző rendőrkapitányságot is vezetett, Tiszafüred vagy Jászberény esetében, ugye hosszú éveken keresztül. Azt gondolom, hogy ha szakmaiságról beszélhetünk, akkor ők jelentik a garanciát arra, hogy megfelelő irányba fogunk haladni. Kálnoki Kis Attiláról nem maradt már időm beszélni, de ő is azt gondolom közismert és elismert szakember a sportvilágában. Köszönöm szépen!
1: Viszontválaszra megadom a szót 1 perces időkeretben.
14: Miniszter úr, nem lehet olyan súlyos szakember hiánya a Tisza házatáján, hogy a 2006 őszi rendőrterror egyik fő felelősét nevezzék ki rendészeti államtitkárnak. Ez a 2026-os rendőrterror 20. évfordulójához közeledve, ennek emlékévében mondhatnánk, különös gyalázat. Az, hogy a Fidesz elmulasztotta az elszámoltatást, az az önök szégyenük. Az, hogy önök most úgy tudik, hogy szintén elmulasztják ezt az elszámoltatást, pedig sokkal régebbre, történelmi időkre is tekintenek vissza bizonyos vizsgáló bizottságok felállítása esetén, tehát nyugodtan lett volna lehetőségük az elmaradt elszámoltatást a 2006 őszi események esetében is megtenni, azonban ezt önök nem teszik meg. Az pedig, hogy a pártok támogatták az ő főpolgármesteri kinevezését 2006 után is, fogalmazunk egyértelműen, a Levitézlet, innen már eltűnt pártok, illetve a Fidesz az, amelyik szégyenszemre ezt a fővárosi közgyűlésben támogatta, de a Gyurcsány kormányzat nevezte ki őt budapesti főpolgármesterré Gergényi Péter után, ezek után pedig az önök államtitkára lett. Ez most már az önök szégyene, és ezt nagyon sajnálom, és kikérem magamnak minden 2006-os nevében is.
1: Viszont válasz illeti meg a miniszter urat 1 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen. 2006-ban valószínűleg a barikád ugyanazon oldalán voltunk, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy tudom azt, hogy miről beszél képviselő, hogy mi történt akkor. És ennek kapcsán én úgy tudom, hogy jogi, szakmai felelőssége Tóth Gábornak nem állapítatott meg. És ugye amikor azt mondja, hogy 2007-ben kik nevezték őt ki, én azt gondolom, hogyha ilyen felelősséget megállapítottak volna, akkor nem került volna sor ilyen kinevezésre. De beszéljünk inkább, felhasználom a maradék 30 másodpercemet arra, hogy min fogunk mi dolgozni. A rendőrség és tűzoltóság sosem látott létszámhiánnyal küzd. A megbecsültségük alapfokon van, szinte nem is beszélhetünk erről. Nincs életpályamodell, elmaradt a bérrendezés, egészen elképesztő infrastruktúrális körülmények között dolgoznak a rendvédelmi szakemberek. Ezek mind olyan dolgok, amikre koncentrálnunk kell és szakmailag kell ezen dolgoznunk a jövőben. Itt sorolhatnám még hosszan, milyen feladatok állnak előttünk. Én azt gondolom, hogy erre kell koncentrálnunk, és nem a múltra. Köszönöm szépen.
1: tisztelt országgyűlés, Strompová Viktória, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek a Vas megyét érintő azbeszt szennyezés címmel. Viktória képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A Vas megyét érintő azbeszt szennyezés egészségügyi és környezetre gyakorolt hatásai miatt mindannyian joggal aggódunk. Kérem, számoljon be a helyzet kezelése érdekében tervezett legfontosabb intézkedésekről. Tisztelettel kérem, ismertesse, milyen konkrét együttműködést vár el a helyi önkormányzatoktól, és kérdezem továbbá miniszter urat, mikor várható egy átfogó, hivatalos közlemény arról, hogy a lakosság hová, mely területileg illetékes szervekhez fordulhat közvetlenül. Mivel az önkormányzatok sok esetben a kommunikáció szempontjából is nehézségekkel küzdenek, az emberek iránymutatásra várnak. Pontosan tudniuk kell, hogy gyanú vagy már igazolt szennyezés esetén lakóhelyük szerint kitől kérhetnek segítséget, mit tehetnek ők maguk, és milyen esetleges kötelezettségek terhelik őket. Várom meg tisztelő válaszát.
1: Megadom a szót Gajdos László miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
15: Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! A helyzet komoly, és a komolyságára való tekintettel a kormány megalakulását követően szinte a második napon elkezdett ezzel a témával foglalkozni, és én hihetetlen módon elkeseredtem és felháborodtam. Nem tudom elképzelni, hogy ma Magyarországon hogy fordulhatott az elő, hogy évekig súlyosan szennyezett, zúzott követ több százezer tonnát hordtak be az országba, és ez senkinek nem tűnt fel. Nem tudom, hogy fordulhatott az elő, hogy osztrák bányák azbeszttel szennyezett követ forgalmazhattak, és arra is kíváncsiak lennénk, hogy azok a kereskedők, akik ezeket szállították, azok a magyar kereskedők, hogy tehették ezt meg, hiszen Magyarországon tilos, nem szabad azbeszt tartalmú építőanyagot felhasználni. Ezekre a kérdésekre meg fogjuk találni a választ, de a legfontosabb most az, hogy a magyar embereknek az egészségét óvjuk. Fel fog állni, azt hiszem a holnapi napon az a bizottság, amelyet a miniszterelnök úr kezdeményezett, az osztrák fél is megnevezte most már a partnereket, egy olyan vegyező bizottság, aki felderíti ezt a dolgot. De mi is sokat tettünk már ennek érdekében, például megszüntettük a beszállítást, ami ez nagyon fontos, most legalább ez leállt. Minden kormányhivatal, környezetvédelmi főosztálya várja a bejelentéseket, ott rendelkezésre áll a pénz, azonnal laborvizsgálatokat lehet elvégezni, és egy egységes adatnyilvántartási rendszer állt fel a múlt hét végétől az élő környezetért felelős minisztériumba. Itt minden adatot értékelünk, és tudni fogunk néhány héten belül mindent arról, hiszen leállt a beszállítás, hogy hol, mekkora terület szennyezett, és milyen mértékben, mert eltűrjek a mértékek, és onnantól kezdve meg tudjuk kezdeni a mentesítést, amiben nagy segítséget várunk, legalábbis az ideiglenes mentesítésbe a polgármesterektől, a végleges megoldást meg fogja találni a kormány.
1: A viszontválaszra megadom a szót 1 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót. Tisztelt miniszter úr, köszönjük szépen, hogy prioritásként kezelte. Már rögtön az első napokban és az első útja Szombathelyre, Vas megyébe vezetett. Mi mindannyian azon vagyunk, az adott település, illetve az OLVK-k képviselői, hogy segítsük a munkájukat, illetve azóta is és addig is minden nap egymással kommunikálunk, és próbáljuk megszerezni az adott információkat, hogy még gyorsabban és még hitelesebben segítsük az ott élő embereknek ezt a probléma megoldását. Amint ön is mondta, én is szeretném megerősíteni, valóban az emberek egészsége a legfontosabb. Köszönöm szépen.
1: Viszont válasz illeti meg a miniszter urat 1 perces időkeretben.
15: Az az egyik legfontosabb küldetés ennek a minisztériumnak, azért jött létre, hogy ilyen ne fordulhasson elő, de most már ezt a problémát meg kell oldani, és ez csak összefogással lehet. Igen, fontos, hogy a három nyugati megyébe beszélgessenek egymással, ahol ez egyelőre csak ezt a három megyét érinti. A dolog, de hamarosan fel fogjuk mérni, 11 minisztérium szakembergárdája dolgozik azon, hogy legyen egy jó megoldás. Idéglenes megoldások vannak, de nem temetjük el az aszbesztet, mert a jövő nemzedék számára nagyon súlyos hibát vétenénk. Azzal azonnal meg lehetne oldani a problémát egy aszfaltozással, ezt nem tehetjük meg a következő nemzedékkel, úgyhogy meg fogjuk találni a végleges megoldást.
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Panyi Miklós, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek szavak és tettek címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Boda Nikoletta államtitkárt jogosította fel. Kérdezem a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a minisztertől személyesen kérje a választ.
16: Elfogadom, köszönöm.
1: Köszönöm. Dr. Panyi Miklós képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
16: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony, ezúton is szeretnék gratulálni önnek kinevezéséhez, és ezúton is jó munkát szeretnék

0: tételeket jelent a jövőre nézve, ha csak az egészségügyi oktatási tételeket, különadók kivezetését, SZIA csökkentéseket, nyugdíjak, családtámogatások emelésének a kérdését vesszük, hogy a 480 forintos benzináról már ne is beszéljünk, akkor azt látjuk, hogy ezek a tételek is sok ezer milliárdos tételek. Ezek a tételek csak ezek, amiben nincsen benne a béremelések és a közlekedési infrastruktúra fejlesztés sem. Ez önmagában 5-6 ezer milliárd forintnyi vállalás, ami a GDP arányosan az éves költségvetésünk 5-6%-a. Világos, hogy ezek a vállalások ezek egy 4 éves program részét képezik, tehát ez nem egy azonnali ilyen típusú költekezést jelentene, de mégiscsak 4 év távlatában egy felmenő rendszerben ez sok 10 000 milliárd forintos tétel, amiről beszélünk. A kérdésem pedig ennek mentén a következő. Felelősség teljesnek tartja államtitkár asszony a kampányban tett ezen ígéreteket, és végrehajthatónak tartja-e ezeket a vállalásokat, és hogyha igen, akkor mikor tudják megkezdeni ezeknek a végrehajtását, hiszen úgy látjuk, az energiák egyenlőre a politikai ellenfelek ellehetetlenítésére irányulnak, nem pedig ezeknek az ígéreteknek a végrehajtására. Köszönöm a szót!
1: Megadom a szót Boda Nikoletta államtitkárnak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, kedves képviselő úr, köszönöm szépen a gratulációt, és azt gondolom én is, hogy nagyon nagy munka vár ránk. Köszönhető annak, hogy nagyon sok minden derült ki az elmúlt időszakban a költségvetéssel kapcsolatban. Erről már szó volt a mai napon. A Vitézi miniszter úr is említette, hogy 286 milliárd forintnyi hiány, illetve nem betervezett költségvetési tétel szerepel a költségvetésben, amit valahonnan pótolnunk kellene, illetve a Honvédelmi Minisztérium is feltárt 1300 milliárd forintnyi keretszerződés, illetve állományt, amire nincsen fedezet a jelenlegi költségvetésben. Úgyhogy az első feladatunk az, azzal kapcsolatban, amit ön mondott, hogy fel kell tárnunk és felül kell vizsgálnunk a teljes költségvetést, amire június 30-áig feladatot kaptunk, és ezt el fogjuk végezni, és meg akarjuk ismerni a titkosított szerződéseket, leltárt is fogunk készíteni az ország teljes állapotáról, és amint ez megvan, utána fogjuk tudni a módosítást beadni a költségvetéssel kapcsolatban, és ennek a tervezett időpontja augusztus 31-e. Köszönöm szépen!
1: Viszont válaszra megadom a szót 1 perces időkeretben.
0: Köszönöm szépen a válaszát, államtitkár asszony. Azt gondolom, mindenkori új kormánynak nyilvánvalóan ilyenkor az a feladat, hogy valóban készítsen egy leltárt, és annak fényében tudjon tenni valóban felelősségteljes vállalásokat. Mégis azt láthattuk a kampány során, hogy önök az több mint 1000 darab olyan választási ígéretet fogalmaztak meg, aminek jelentős részre jelentős költségvetési tételeket jelent. Több ezer milliárd forintot, 4 éves távlatban 25-30 ezer milliárd forintot is. Tehát a költségvetés jelenlegi állapotától függetlenül is ezek olyan tételek, amelyek, aki hogyha ismeri a költségvetés működését, tudja, hogy mennyi az éves államháztartási mérleg, tudja, hogy ezek a tételek egyszerűen nem férnek bele. Tehát ezek a tételek, ezek az ígéretek végrehajthatatlanok, és a kérdésem az, hogy most vajon azt szolgálja az a típusú kommunikáció a költségvetés állapotát illetően, amit önök elkezdtek folytatni, hogy ezeket az ígéreteket ne tartsák be, ne tarthassák be. És még egy utolsó gondolat, bezzeg Lengyelországban a költségvetés hiánya tavaly évben magasabb volt, mint Magyarországon. Ezt is érdemes oda tenni a lengyel minta kapcsán. Köszönöm szépen!
1: Viszont válasz illeti meg az államtitkár asszonyt 1 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen. Szeretném még hozzátenni az előzőhöz pár dolgot. Egyrészt vállaltuk azt, hogy az EU-s pénzeket hazahozzuk. Ez 8000 milliárd forintnak megfelelő. Az azt jelenti, hogy 8000 forint per fő Magyarországon. ennek a vállalását megtettük, és ezt augusztus 31-ig teljesíteni is fogjuk. Ez egy hatalmas nagy plusz forrás, ami mind az egészségügyben, az oktatásban, a közlekedésben, és nagyon sok helyen fog segíteni a magyar embereknek. Ezen kívül még szeretném megjegyezni, hogy körülbelül 3500 milliárd forint az, ami

0: A Fidesz korrupciónak hála évente kicsusszant a költségvetésből, úgyhogy hogyha ez nem fog ezentúl működni, már pedig vállalást tettünk arra, hogy ez nem fog működni, akkor ezzel a pénzzel tudunk majd gazdálkodni, és mindenféle jótékony célra felhasználni, amint az előbb említettem, oktatás, egészségügy és így tovább. Úgyhogy ennyit tudok hozzátenni az ön által feltett kérdésre. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdések és válaszok órájának a végére értünk. Én az elnöklésem végén elnézést kérek azokért a személyeskedő és méltatlan megjegyzésekért, amik azt gondolom, hogy a tisztelt ház tekintélyéhez nem voltak méltóak. A szünet után átadom az elnöklést Kőszegi Krisztián alelnök úrnak, most emiatt 2 perc technikai szünetet rendelek el.

0: Tisztelt képviselőtársaim, folytatjuk munkákat. Kérem, foglaljunk helyet. Tisztelt képviselőtársaim, kérem, foglaljanak helyet. Folytatjuk az ülést. Tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy egy személyes megjegyzést tegyek, mielőtt elkezdjük az ülést. Nagy megtiszteltetés, hogy az országgyűlés alelnöke lehetek. Ezt a pozíciót mély tisztelettel és felelősségtudattal vállaltam el. Köszönöm szépen a magyar emberek és a tisztelt ház történelmi felhatalmazását. Munkám során megfelelő szakmaisággal és alázattal szeretném a hazámat szolgálni. Arra kérem és biztatom a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a nemzetjavát szolgáló konstruktív vitákkal tegyük tanúbizonságot a parlamenti munka méltóságáról. Köszönöm szépen! Most, 18 órakor átérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés, Gyopáros Alpár, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a vidék és a település fejlesztési miniszternek. Mikor kezdődik meg a Magyar Falu program keretében benyújtott kistelepüléseket érintő 27 milliárd forint keretösszegű pályázatok elbírálása címmel? Gyopáros Alpár képviselőt illeti a szót 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök úr, én is szívből gratulálok önnek és jó egészséget kívánok a munkájához. Tisztelt miniszter asszony, a mai napon az országgyűlésben már elhangzott a nemzeti minimum témája. Hadd toljuk meg még egy üggyel a nemzeti minimumot, hiszen idézőjel nyit, a kistelepülések fejlesztése, a vidéki életminőség javítása és a falvak népesség megtartó erejének növelése Magyarország hosszú távú jövője szempontjából stratégiai fontosságú kérdés, ahogy azt a bizottsági meghallgatáson ön is elmondta. A Magyar Falu program az elmúlt években bizonyította a sikerét, ahogy azt szintén megerősítette ön a bizottsági meghallgatáson. A kis településeken nagy számban újulhattak meg intézmények, utak, orvosi rendelők, kisboltok és közösségi terek, kézzelfogható segítséget nyújtva a vidéki lakosságnak. A program töretlen népszerűségét és szükségességét hűen tükrözi, hogy az 5000 fő alatti kistelepülések önkormányzatai és civil szervezetei a legutóbbi pályázati kiírások alkalmával is hatalmas elszántsággal és felkészültséggel nyújtották be igényeiket, amelyek összesített értéke meghaladja a 27 milliárd forintos rendelkezésre álló keretösszeget. Ezek a források helyben fontos fejlesztések megvalósítását szolgálják, utak, járdák felújítását, valamint a helyi közösségi infrastruktúra modernizálását. A kistelepülési polgármesterek és a falvakban élő állampolgárok jogos elvárása, hogy a benyújtott pályázatok mielőbb elbírálásra kerüljenek, hiszen a beruházások előkészítése és a kivitelezési munkák időbeli ütemezése szorosan függ a támogatói döntések ütemezésétől. A pályázati döntések azonban a mai napig egyelőre nem kezdődtek meg. A kistelepülések fejlődése nem torpanhat meg, a falvakban élő emberek nem szenvedhetnek hátrányt az esetleges adminisztratív késedelmek miatt. Mindezekre tekintettel kérdezem miniszterasszonyt, mikor kezdődik meg a Magyar Falu program keretében benyújtott a kistelepüléseket érintő 27 milliárd forint keretösszegű pályázatok elbírálása. Várom megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót Lőrinc Viktória miniszternek 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, alelnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Kérdéséből azt olvasom ki, hogy ön aggódik a magyar vidék jövője miatt. De ne felejtsük el, az önök kormányzása alatt a községeink és a kisvárosaink elnéptelenedtek, a helyi szolgáltatások leépültek, megszűntek. Ezt a méltatlan helyzetet elégelte meg a magyar vidék. A települések többsége nem újabb látványberuházásokra vár, hanem működő vízhálózatra, járható utakra és minőségi egészségügyi ellátásra. Ezeket a problémákat mi önöktől örököltük, de meg fogjuk őket oldani. Azoknak a pályázatoknak, amelyeknek a benyújtási határideje február 20-a volt, A döntésre vonatkozó 60 napos határidő még a Fidesz kormány ideje alatt járt le. De a Tisza kormány a Fidesz-tel ellentétben nem fogja cserben hagyni a magyar kis településeket. És nem fideszes képviselők vadászegyesületeit vagy kártyajóslást fogunk támogatni. Mert az elmúlt években sajnos erre is volt példa. Ahogyan önökkel ellentétben mi nem fogunk 500 milliárdot átcsoportosítani a programból propagandára. Természetesen meg fogjuk vizsgálni a magyar falu pályázatokat is, és folytatjuk a programot, de ez nyilvánvalóan nem lesz elég a felzárkóztatáshoz. Ezért 10 falunként 1 milliárd forint támogatást fogunk biztosítani, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek fognak dönteni. És ígérem, nem csak a 2026-os pályázatokat fogjuk megvizsgálni, de átvilágítjuk a korábbi években kiosztott támogatásokat is, hogy feltárjuk, történtek-e visszaélések. Köszönöm a figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Hargita János, a KDNP képviselője, kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Miért nem vezette be a kormány a 480 forintos üzemanyagárat címmel? Dr. Hargita János képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök úr. Örülök, hogy van újra a házba baranyai ülést vezető elnök. Sok sikert kívánok az ön munkájához. Kapitány István miniszter urat, amikor megszólítom, akkor hát egy olyan embert szólítok meg ezen a területen, aki egyedül többet tapasztalt ebbe a világban, mint mi együtt véve itt a házba. Ezért a kérdésem, ami persze így hangzik. Leegyszerűsítve, hogy miért nem vezeti be a kormány a 480 forintos üzemanyagárát, magam is tudom a választ, amikor elhangzott egy kampányban, ott az ember sok mindent mond, és kormányzati felelősséggel, ezért nyilvánvalóan lehetetlen teljesíteni, ezt a választóink jó része is tudta. Azt gondolom, ez az intézkedés, amikor ezt a kormány meghozta, ennek volt értelme, és ma is jól funkcionál, megfogta az árakat a kormány ezzel a döntéssel akkor, amikor az olajsok rászabadult a világba az ukrán háború után, ugye az ukrániai helyzet után, az iráni háborúra utalok ezzel. Nyilvánvalóan megfizethető áron volt képes a magyar lakosság eddig az üzemanyagot finanszírozni, vagy a magyar agrárgazdálkodók, de a fuvarozók is. Ugyanakkor persze azt is tudom és látjuk, hogy az Európai Unió ezt az intézkedést támadja. Amikor egy kormány kényszerből egy ilyen intézkedést hoz, akkor nagyon jól tudja, hogy ezt nem az örök valóságnak csinálja, hanem átmeneti intézkedésnek szánja. Ezért, miniszter úr, igazán én arra szeretnék önnek lehetőséget teremteni, hogy beszéljen itt a ház előtt arról, hogy mi ennek a védett árnak az öngondolkodásában a jövője, mondjuk mi várható ebben az élben, hogyan változik ennek kapcsán a helyzet. Köszönöm.
0: Megadom a szót kapitány István miniszternek 2 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnök úr, alelnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, nagyon szépen köszönöm a kérdést, köszönöm szépen az elismerő szavakat. Valóban ezen a területen dolgoztam évtizedekig, és erről a témáról ma már beszéltünk elég sokat. Azt szeretném mondani, hogy az egész kampányperiódust ezzel kapcsolatban, ez az 1000 forintos üzemanyagár, amivel riogatták ugye a magyarokat sokáig, ezt nagyon komolyan csinálta a Fidesz, ebből egy tényleges kampányprogram lett, ahogy megemlítettem előtte. Ezt a programot, ezt a védett árat azután vezették be, hogy mi felvetettük, hogy erre szükség lesz. Ennek nagyon örültünk, hogy ezt bevezették, és az első intézkedésünk, az első miniszteri rendeletem, talán a kormány első miniszteri rendelete volt, hogy a kőolaj készleteket, a stratégiai készleteket feloldottam azért, hogy ez a védett ár, ez folytatódhasson. Ez azért fontos, mert mi úgy gondoljuk, hogy a magyar lakosságot, a magyar fuvarozókat, a magyar gazdaságot nyilvánvalóan helyzetbe kell hozni megfizethető energiára.
4: Egy jól működő piacgazdaságban természetesen, amikor nincsen krízis, akkor erre más megoldások vannak, de itt jelen pillanatban ugye egy elég jelentős globális krízis van, és mi a cselekedeteinkkel mutattuk azt meg, hogy ezt a védett tárat mi fenntartjuk, és olyan módon tartjuk fenn, hogy Magyarország üzemanyagellátása biztosított legyen, a magyar gazdálkodók, a magyar fuvarosok, a magyar lakosság tudja élni az életét. És ezt mi fenn fogjuk tartani addig, amíg erre ilyen intézkedésre szükség van. Emellett természetesen a legfontosabb dolog, és ezt említettem az előzőekben is, az Európai Uniótól mi forrásokat fogunk hazahozni, hogy a magyar energiaellátást tudjuk továbbfejleszteni, és hogy ilyen helyzetben jobb állapotban, védhetőbb állapotban legyen a magyar energiaipar. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Európai parlamenti képviselőként miért támogatta a kárpátaljai magyarok ukránosítását címmel? Szabadi István képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt ház. Én a miniszter úr bizottsági meghallgatásán is feltettem ezt a kérdést, de nem kaptam rá választ. Tulajdonképpen arról van szó, hogy tavaly szeptemberben az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának ülésén egyedüli magyar képviselőként Borvendég Zsuzsanna állt ki a kárpátaljai magyarok érdekeiért, miközben miniszter úr olyan javaslatokat támogatott az Ukrajnával kapcsolatos uniós együttműködés keretében, amely a kárpátaljai magyarok ukránosítását segítheti elő. Miről is van szó? Európai parlamenti képviselőként azt a kérdést tette fel a bizottságnak, hogy miképpen tud a bizottság támogatást adni abban, hogy a nem ukrán anyanyelvű, de Ukrajnában élő kisebbségek diákjai az ukrán nyelvet minél jobban elsajátíthassák. Eszerint miniszter úr azt szeretné, hogy a kárpátaljai magyar gyermekek minél jobban tudjanak ukránul, és nem a nyelvhasználati jogokért szólalt fel. Egyedül a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője beszélt a kárpátaljai magyarság jogfosztottságáról, és arról, hogy az ukrán rezsim oktatási és anyanyelvi jogaikat súlyosan sérti, mivel az ukrán oktatási törvény 5. osztálytól kizárja az anyanyelven való tanulás lehetőségét a nemzeti kisebbségek számára. Kérem tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy tisztában van-e azzal, hogy az ukrán nyelvtörvény milyen brutálisan korlátozza az őshonos nemzeti közösségek nyelvhasználatát, ki fog-e állni az elszakított magyarság jogaiért, vagy belesimul-e az EU által megkövetelt fősodratú véleménybe, amely Ukrajnát feltétel nélkül támogatja. Ki áll le a kulturális autonómia biztosításáért a felvidéki magyarok számára, és a magyar nyelv hivatalos nyelvként való elismeréséért Szlovákiában? Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Tar Zoltán miniszternek. 2 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdést. Akkor is nagyon kellemetlennek éreztem ezt a kérdést, már nem a magam szempontjából, hanem az ön szempontjából, meg a kollégái szempontjából. És fura abban a világban élni, amiből az ember azt hitte, hogy április 12-én elléptünk, amikor ők egy ilyen valóságfelhőt próbáltak fújni, és abban értelmezik a világot. Nem beszéltem a magyar kisebbség ukránosításáról. A megszólalásom arról szólt, pontosan a magyar és más nem honos kisebbségek nyelvi és kulturális érdekeinek védelme érdekében, hogy hogyan tudja biztosítani azt az ukrán állam, hogy az ukrán mint idegen nyelvet tanítsák ezeknek a gyermekeknek, mert hogy egy nagy probléma, hogy elvárják tőlük, hogy tudjanak ukránul, ugyanakkor nem adják meg azokat a feltételeket, amivel ők az anyanyelvük megőrzése mellett és megőrzése érdekében az ukránt mint idegen nyelvet tudnák elsajátítani. Sajnálom azt is, hogy aztán ebből a kijelentésből, mint ez velem azért nem először fordult elő, egy politikai hadjáratot igyekeztek gyártani a Fidesz-KDNP hathatós támogatásával, és azt is nagyon sajnálom, hogy ezt az ügyet is csak arra tudták felhasználni, ahogy ezt most is teszi, hogy a saját önös politikai céljaikat szolgálják, és álságos módon szavazatszerzésre fordítsák. Pontosan az, amit ön mond, az nem áll meg. Tehát sem önök, sem az előzött kormány nem állt ki a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáért, de ez így van. Az előző kormány vezetője volt az, aki támogatott egy nyilvánosan és egyértelműen magyar gyűlölő, magyar sírokon topodó, Szimeon nevű román elnökjelöltet. Ő volt az, aki nem szólalt föl, de igaz, ő volt az, aki nem szólalt föl a felvidéki magyarság jugainak a védelme érdekében. Olyanokat kér rajtunk számon, amelyeket önök támogatásával
0: az előző kormány
6: semmilyen formában nem valósított meg. Köszönöm.
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Panyi Miklós, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek, az Erste Bank üzent, vagy a Tisza kormány. Mi lesz az otthonteremtési programmal címmel? Dr. Panyi Miklós képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben államtitkárasszonynak.
7: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőhölgyek és urak, tisztelt államtitkár asszony. A Fidesz-KDNP kormány által 2025-ben meghirdetett fix 3%-os otthonstart program a fiatalok első otthonhoz jutásának a rendszerváltás követő időszak legjelentősebb otthonteremtési programja. Mára már több mint 60 ezer fiatal első lakáshoz jutását segítette elő. Emellett felpezsdítette az ingatlanpiacot, kedvező hatást gyakorolt a bérleti piacra és az építőipar számára is lendületet ad. A CSOK az elmúlt 10 évben közel 4 millió család otthonteremtését segítette, a 2024-ben bevezetett CSOK Plusz pedig szintén 25 ezer család számára biztosított már segítséget. A falusi CSOK az 5000 fő alatti településen élőket támogatja, a babaváró kölcsön pedig bevezetése óta közel 300 ezer pár vette már igénybe. Tisztelt államtitkár asszony, egy hitelpiaci konferencián Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató helyettese arról beszélt, hogy a meglévő család és otthon teremtési támogatásokat ki kell söpörni. Ez az üzenet aggasztó, főleg, hogy ezt a nyilatkozatot pénzügyminiszter úr korábbi munkahelyének egyik vezetője tette. Tisztelt államtitkár asszony, az elhangzottakkal kapcsolatban tisztelettel kérdezném, tervezik-e átalakítani az otthonstart programot, fenntartják-e az otthonteremtési támogatásokat, és zajlanak-e intenzív egyeztetések pénzügyminiszter úr korábbi kollégáival, az Erste Bank vezetőivel ebben vagy más ügyekben. Köszönöm szépen megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót Boda Nikoletta Tímea államtitkárnak 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen a szót, alelnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Szeretném emlékeztetni arra, hogy amikor Kármán András miniszter úr meghallgatása volt, akkor elég sokszor felmerült ez a kérdéskör, de akkor most megismétlem még egyszer. Tehát a kormány álláspontja világos, a fiatalok és a családok otthonhoz jutásának támogatása továbbra is kiemelt célunk. A lakáspolitikai eszközök stabil és kiszámítható rendszert kell, hogy alkossanak, amelyek célja, hogy hozzájáruljanak az első lakáshoz jutás feltételeinek javításához. Az Otthonstart program, a CSOK Plusz, a falusi CSOK és más családtámogatási konstrukciók továbbra is fontos szerepet töltenek be az otthonteremtés támogatásában. A korábbi évek tapasztalatai ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a keresletoldali ösztönzők a lakáspiaci árak emelkedéséhez is hozzájárulhatnak. Ezért ezek hatásainak figyelembevétele a szakpolitikai tervezésben folyamatosan szükséges. A kormány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a támogatási rendszer költségvetési szempontból is fenntartható pályán maradjon, és megfeleljen a fiskális egyensúly követelményeinek. A lakáspiaci folyamatok, s így az árak alakulása is rendszeres elemzés tárgyát képezik, különös tekintettel a különböző intézkedések piaci hatásaira. A pénzügyi szektor szereplői rendszeresen megfogalmaznak szakmai észrevételeket a hitel- és lakáspiac működésével kapcsolatban. A kormány ezekből a véleményekből tájékozódik, ugyanakkor a gazdaságpolitikai döntések kizárólag a kormányzati felelősség keretében születnek meg. A kormány döntéseit továbbra is három alapelv vezérli. A magyar családok érdeke, a költségvetés fenntarthatósága és a lakhatáshoz jutás feltételeinek a javítása. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője, kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, ugye megőrzi-e a kormány a határon túli magyarok támogatásait címmel. Nacsa Lőrinc képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítése az elmúlt másfél évtized egyik legfontosabb nemzetpolitikai eredménye volt. A magyar nemzetpolitika történelmi léptékű eredményeket érte el a határon túli magyar közösségek támogatásában. Az előző kormányzat nem csak szavakban, hanem konkrét programokban és forrásokon, támogatásokon keresztül is bizonyította, hogy felelősséget visel minden magyar értéken, bárhol a Kárpát-medencében, a diaszpórában vagy szerte a nagyvilágban. Az elmúlt években számos olyan támogatási program valósult meg, amely hozzájárult a határon túli magyar közösségek megmaradásához, megerősítéséhez és magyar identitásuk megőrzéséhez. Iskolák, óvodák, kulturális intézmények épültek vagy újultak meg, templomfelújítások történtek, közösségi terek épültek vagy menekültek meg az enyészettől. Nem politikai okokból, hanem a magyarság megmaradása iránti felelősségérzetből. A több mint 6500 külhoni magyar intézmény és szervezet működéséhez járult hozzá a magyar állam, rengeteg beruházást valósított meg, a Szülőföldön Magyarul programban pedig ma már gyermekenként évi 100 000 forintos támogatást kapnak a magyar óvodát és iskolát választó külhoni gyermekek. Tavaly több mint 227 000 fiatal részesült ebben a támogatásban. De támogatást kaptak magyar színházak, civil szervezetek, egyházi közösségek, és főleg ifjúsági szervezetek, néptánccsoportok és kulturális rendezvények. Csak a Jövő Nemzedéke programban egy szerénynek mondható 500 millió forintos keretből több mint 700 külhoni magyar ifjúsági szervezet nyert támogatást a tavalyi évben. Ezek a támogatások, tisztelt képviselőtársaim, nem pusztán pénzügyi tételek. Ezek a támogatások a magyar megmaradást, az identitásőrzést, a szülőföldön való boldogulást és a közösség élet fennmaradását szolgálták. Éppen ezért a külhoni magyar közösségek számára is kulcskérdés, és egyben aggodalom is, hogy az új kormány számára is ugyanolyan fontos ez a terület, és megmaradnak-e ezek a támogatások, megmarad-e a nemzeti elköteleződés. A fentiek alapján kérdezem tisztelettel miniszter urat, ugye megőrzi a kormány a határon túli közösségek támogatását? Várom megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót Tar Zoltán miniszternek 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ez a kérdés csak önökben és önök által merült föl a kampány során is. Egyértelműen elmondtuk, és elmondjuk most is, hogy a Tisza kormány kiáll a magyar közösségért, a határon túlélő és a diaszporában élő magyar közösségért. Azt is elmondtuk a kampány során és azóta is, hogy meg fogunk mindent őrizni az elmúlt 16 esztendőből, ami jó, ami továbbvihető, ami továbbfejleszthető, és így fogunk eljárni a határon túli közösségeknek adott támogatásokkal. Amit viszont meg fogunk tagadni, és teljes mértékben el fogunk fordulni tőle, az a módszer, ahogy önök ezeket a támogatásokat osztogatták. Ezekkel a támogatásokkal önök politikai befolyást igyekeztek szerezni, megosztották végzetesen a határon túl és a diaszporában élő magyar közösségeket, azért is úgy adták ezeket a pénzeket, hogy ezzel az önök politikai támogatását erősítsék. Ez bűn és ez hiba. Ehhez képest pedig, amit nem tettek meg, nem álltak ki a magyar közösségek jogaiért, nem segítették a magyar közösségeket, nem támogatták többek között a kárpátaljai magyarságot, ahol a háború kitörése óta nem látogatott el az akkori magyar miniszterelnök. Vagy így ismét csak őt emlegetve, a tihanyi elhíresült beszédjében igenis támogatta Simeon a magyar gyűlölő román elnökjelölt indulását a romániai elnökválasztáson. Vagy nem állt ki a magyar kormány a Benes dekrétumok kapcsán, az akkor ebben az ügyben született büntető törvénykönyv módosításával szemben. És hasonló módon a vajdasági magyar közösség érdekeivel ellentétesen a szerb nacionalista körökkel és pártokkal ápolt és ápol a mai napig szoros kapcsolatot. Én azt tudom mondani önnek és önöknek, hogy meg fogjuk őrizni ezeket a támogatásokat, át fogjuk vizsgálni ezeknek a támogatásoknak az eszközeit, és meg fogunk arról győződni, hogy nem politikai befolyásszerzésre fognak ezek a támogatások a jövőben fordítódni. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni az egészségügyi miniszternek, megszüntetik-e az ápolók felesleges terhei címmel? Szabadi István képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Bejelentése szerint július 1-jéig leszerelik az állami kórházakban telepített arcfelismerő kamerákat, amivel egyetértünk, nagyon sok egészségügyi szakdolgozó úgy gondolom várja is ezt, hogy mikor történik meg. Tavaly áprilisi szóbeli kérdésemben is kifogásoltam, hogy miért kell a dolgozókat kínai módszerrel megfigyelni különböző kamerákkal, ráadásul a rendszer a dolgozók mellett a betegeket és a látogatókat is felveszi, ezzel személyiségi jogokat is sért. Az egészségügy az összeomlás szélén áll, a kamerákra mégis, tisztelt képviselőtársaim, 4 milliárd forintot költött az előző kormány, a beszállítók természetesen, nem fogják kitalálni, de szerintem igen, NER közeli cégek voltak, bízunk abban, hogy majd ez is megér egy vizsgálatot. Újabb felmondásokhoz vezetett az is, hogy idén januártól ápolási támogató rendszer ATR néven Zebra Android készüléket vezettek be. Az okostelefon méretű készülék menüje egyrészt nehezen navigálható, a kijelzőn levő apró betűs szöveg nehezen olvasható, és ráadásul a kért adatokat valós időben kell betáplálni, ami az ápolók leterheltsége mellett fizikai képtelenség. A rendszer hiányosságai miatt az ápolóknak a papíralapú ápolási dokumentációt továbbra is vezetniük kell, így dupla terhelésnek vannak kitéve. Ezen el lehet gondolkodni, hogy ennek van-e valami életszerű értelme. Hozzáteszem, tisztelt képviselőtársak, hogy több mint 14 ezer ápoló hiányzik a betegellátásból. Ennek ellenére egy szakképzett ápoló 30 év jogviszony után havi bruttó 600 ezer forintot keres, tavaly és idén sem történt eddig béremelés. Kérem tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy felülvizsgálják-e az ATR működését, hogy az ápolókat ne terhelje felesleges adminisztráció, a készüléket pedig lecserélik-e legalább táblagép méretű készülékekre, hogy normálisan lehessen látni, és a nem orvos munkakörökben mikor hajtják végre a beígért béremelést? Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Hegedű Zsolt miniszternek 2 perces időkeretben.
10: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdését. A kamerával kapcsolatosan vállaljuk a választási ígéretünket szemelve, ezt napra július 1-jére le fogjuk szerelni. Ez tulajdonképpen egy hangulatjavító intézkedés is, illetve ez egy új fajta szemléletnek a jelképe is, hogy nem egy rendőri poroszos irányítási rendszer lesz, hanem egy önálló egészségügyi szakmai minisztérium irányítása mellett indul az egészségügynek a fejlesztése. Ezután tájékoztatom képviselő urat, hogy az egészségügyi szakdolgozók megbecsülése, számuk növelése, számukra vonzó életpálya kialakítása és utánpótlás biztosítása, ehhez bértáblájuk rendezésének mielőbbi megkezdése kiemelt fontos célunk, ez irányba tett vállalásainkat is szintén fogjuk tartani. A béremelés mértékének és ütemezésének kialakítása ugyanakkor körültekintő tervezést és költségvetési egyeztetést igényel a pénzügyminisztériummal és a gazdasági minisztériummal is. Az új szakdolgozói bértábla előkészítése a szakmai érdekképviseletek és a szakszervezetek bevonásával már el is kezdődött a múlt héten. Az ápolástámogató rendszerrel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy minden új informatikai rendszer bevezetése kezdetben többletterhet jelent a dolgozóknak. Az ATR célja ugyanakkor hosszú távon az adminisztráció csökkentése, a papíralapú folyamatok kiváltása és főként a betegbiztonság erősítése, nem beszélve a strukturális adatoknak a megszerzése. A bevezetése óta szerzett tapasztalatok, valamint az ápolóktól és szakmai szervezetektől érkező visszajelzések alapján azonban a rendszer felülvizsgálata mindenképpen szükséges. Az Egészségügyi Minisztérium digitális államtitkársága ezért javaslatot fog tenni a szükséges módosításokra, legyen szó a szoftverek működéséről, az internet kapcsolatról, vagy a használt eszközökről, annak nagyságáról. Szükség esetén a rendszer használatának átmeneti felfüggesztésére is sor kerülhet. Kérem, ennyi a válaszom. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek, a balatoni települések 2025-től élvezhetik-e a MotoGP házigazda szerepét. Mi lesz a sorsa 2027-től a hazai futamoknak címmel? Dr. Hegedűs Barbara képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Magyarország sport diplomáciájának, turizmusának és országimázsának is hatalmas lehetőség, hogy a 90-es évek elejé gyorsasági motoros világbajnokság, a MotoGP 2 hazai futama után 2025-től ismét rendezhetünk futamokat. A nemzetközi verseny naptár szerint a magyar nagydíj időpontját 2026. június 5-7 közé tűzték ki, a már korábban is helyt a Dó-Balaton-Fülka-Jári Balatonpark versenypályán. A MotoGP hazai futamai az ifjú motoros tehetségek számára motivációt jelent, mint ahogy a környező települések is profitálhatnak a verseny megszervezésével együtt járó turizmusból. A MotoGP legutóbb a 2025 évben került megrendezésre, és az említett előnyöket tekintettel a Fidesz kormányzat kiemelt nemzetközi sportrendezvényé nyilvánította az eseményt 2026-ban is. A kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításaiban az állam felelőssége álláspontom szerint megkerülhetetlen a Tisza kormányzása alatt is. A motorsport rajongók, a sportolók és a balatonparti turisztikai szektor szereplői is tisztán szeretnének látni, mert egy ilyen volumenű világesemény esetleges elmaradása beláthatatlan presztízs és gazdasági veszteséget okozna hazánknak és a motorsportnak. Az állam a rendezési jogok és az állami szervezési költségeket 2023-tól közel 10 milliárd forintot támogatta a MotoGP hazai megrendezése érdekében, ezzel segítve a motorsportot, a környező településeket és az országimást. Tisztelt miniszter úr, az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezném, tudja-e garantálni a Tisza kormány, hogy a még Fidesz kormány által támogatott 2026. június elejé MotoGP hazai futam megrendezése nem marad el? Vállalja a Tisza kormány, hogy 2027-től sem maradnak el a hazai futamok, és a megfelelő állami támogatások a jövőben is rendelkezésre állnak majd? Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Pósvai Gábor miniszternek 2 perces időkeretben.
11: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony! Kezdem az ön által feltett kérdések közül a legfontosabbal. Az általunk megörökölt a MotoGP 2025. június 5 és 7 közötti magyarországi futamait, a versennyel kapcsolatos promoteri feladatokat ellátó Hungaroring Sport ZRT és a rendezvényszervezési feladatokat ellátó Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökség ZRT tájékoztatása szerint rendben halad, pusztán néhány adminisztratív feladatot kell felgyorsítani. Nincs akadálya a futamok megrendezésének. Ugyanakkor szeretnék néhány dolgot tisztázni a jövővel kapcsolatban, és árnyalnám ezt a kérdést. A jövőre vonatkozó rész kifejtésére kicsit bővebben fogok válaszolni, mivel valószínűleg ön is tudja, hogy a helyzet ennél jóval bonyolultabb, mintsem, hogy szimplán a balatoni települések turizmusáról beszéljünk. Azt is mondhatnám, hogy mint sok más téma esetén, itt is nagyon sok felháborító dologra bukkantunk az átadás átvétel során. A versenyek szervezésére korábban a Széchenyi István Egyetem Alapítvány tulajdonában lévő Humda Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség ZRT 2023-ban 10 évre kötött szerződést a jogtulajdonossal. A Humda évekig óriási veszteségeket termelt, saját tőkéjét lényegében felemésztette, és április 20 óta felszámolás alatt áll, tehát még az előző kormány időszaka alatt indult ez el. Ezen cég fizetésképtelenné válása, illetve az a tény, hogy a magyar állam korábban súlyos pénzeket tölt egy másik, a hajdunánási pálya kialakítására, mi aztán becsődölt. Azt gondolom, hogy önmagában árnyalja ezt a kérdést, illetve felveti a projektben eljárók felelősségét. A jelen és a jövő szempontjából még fontos tudni, hogy az idei verseny megszervezését a Hungaroring Sport ZRT vette át, a lebonyolításban az NRÜ ügynökség is részt vesz, aminek 75 milliárdos kerete volt rendezvények szervezésére, de már több mint 100 milliárd forint felett tartunk ebben is. 2026 elejé óta a jogtulajdonos váltás történt a MotoGP-ben, a 10 éves szerződést most vitatják, úgyhogy a jövő kapcsán a például a 2027-es versenynaptárban nem szerepel egyelőre ez a verseny. Mindezeket összefoglalva, a versenyszaldója egyébként, ön is említett, több mint 10 milliárdot költött rá az állam, a tavalyi bevétel az kb. 2 milliárd forint között volt, körül volt, úgyhogy még ezt is át kell tekintenek. A jövő kapcsán, mint hogy más sportesemény esetében is, áttekintjük az eddigi tapasztalatokat, a szerződéseket, leülünk az érintett szereplőkkel, megvitatjuk a korábbi események tapasztalatait.
0: Kérem, miniszter úr, kerekítse a mondani valóját.
11: És így fogunk a jövőbeni rendezésekről. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, a kérdések tárgyalásának végére értünk. Bejelentem, hogy a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló HPR 56. számú előterjesztés 4. számú módosító javaslatának szavazása során a leadatott szavazatok száma tévesen került kihirdetésre. A leadott szavazatok száma helyesen 53 igen, 139 nem, egy tartózkodás. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy ez a szavazás eredményét nem változtatja meg. Tisztelt Országgyűlés! Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értük. Most a napirendi utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Dózs Dávid, a Mi Hazánk képviselője. Megadom a szót 5 percben.
12: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, új kormány, új lehetőségek, új remény. Így két olyan témát szeretnék idehozni a ház falai közé, ami úgy gondolom, hogy nem tűr halasztás és azonnali megoldásra vár. Elhangzott itt, Gajdos László miniszter úr reagált is arra az aszbeszt problémára, ami a nyugati határszélen tapasztalható, és ütötte fel a fejét. Én viszont szűke pátriámból szeretnék szerintem egy sokkal nagyobb problémát hasonló témában idehozni önök elé, hiszen működött egykor egy sejpi azbeszt gyár, ami óriási volumenben dolgozott, és hát történt az, hogy sajnos ennek a rekultivációja valamiért nem történt meg. Ráadásul úgy nem történt meg, hogy ez nem is csak az előző kormánynak a felelőssége, hanem itt kormányokon átívelő probléma halmazt lehet felgöngyölíteni, tehát úgy gondolom, hogy egy jó nagy csontváz fog nem sokára a szekrényből kiesni. Kismihók Tamás, a Mi Hazánk mozgalom Heves vármegyei képviselője feljelentést tett, és a szervek már el is kezdték a nyomozást, miután Petőfi bányán és a környéken valószínűleg több ezer köbméterre becsülik azt az aszbeszt hulladékot, amit egész egyszerűen leraktak a környező erdőkbe és földekre. Úgy gondolom, hogy ez egy ökológiai katasztróf, illetve a helyben élők ellen elkövetett terrorista merénylet, hiszen az aszbesztről tudjuk, hogy sajnos a szálló porral együtt az emberi szervezetben óriási károkat tud okozni, na nem azonnal, hanem a lappangás ideje jó hosszú és évtizedekkel később fejti majd ki negatív hatását. Ezt láthattuk, hiszen rengeteg reményt vesztett per volt ezzel kapcsolatban már, ahol a károsultak vagy nem élték meg sajnos a pernek a végét, vagy a családtagjék nem úgy lettek kárpótolva, ahogy kellett volna őket. Én úgy gondolom, hogy mi most újra felvettük ezt a fonalat, és nagyon remélem, hogy ez a kormányzat végre megnyugtató megoldást fog jelenteni mind a károsultaknak, mind a környéken élőknek. Úgyhogy írásbeli kérdéssel fordultam Gajdos László miniszter úrhoz. Remélem, hogy ezt a témát és esetet is kellő alapossággal fogja kivizsgálni. A másik téma pedig, ha már miniszter úrnál tartunk, akkor az ő meghallgatásán is, illetve Bóna Szabolcs agrárminiszter meghallgatásán is felhoztam. Az pedig az az aszály, ami most már már egyre inkább sújtja sajnos országunkat. 2022-ben azt mondtuk még optimistán, hogy az évszázad asszáját éljük. Hát azóta semmit nem javult a helyzet, sőt, kijelenthető, hogy évről évre romlik a helyzet sajnos. Én akkor kezdő képviselőként az akkori agrárminiszter helyetteshez fordultam, aki azt mondta, hogy a tavaszi ülésszak végeztével őszre, szeptemberre egy átfogó vízkormányzási terv fog az asztalra kerülni, és ennek a végrehajtásához azonnal hozzá fognak kezdeni. Most akárhogy számolgatom az éveket, ez sem 2022-ben nem látott napvilágot, sőt, a mai napig nincsenek sajnos olyan intézkedések, amik ezt az óriási aszály problémát megoldották volna. Így remélem, hogy majd ez a kormány új lendülettel fogja belevetni magát a munkába. Látjuk, hogy már tervek azok vannak, látjuk, hogy kezdő lépések meglettek téve, csak ezek a lépések ne olyanok legyenek, mint az előző kormányzaté volt, akik meghirdették a vizet a tájba programot. A hozzáallokált források mennyiségét a századjára csökkentették, az érintett területet pedig a tízszeresére növelhették, tehát gyakorlatilag elbagatelizálták, ezredszeresére törpítették a mellé rendelt forrásokat. Ez 4,7 milliárd forint volt, és még ezzel is, ahol lehetett, inkább több kárt okoztak, mint hasznot. Én nagyon remélem, hogy egy újabb fajta szemlélet fog itt napvilágot látni. Én remélem, hogy a vizet most már majd a vízügy sem ellenségként fogja kezelni, hanem az életet adó erőként. Én nagyon bízom benne, hogy a magyar gazdák megsegítése érdekében, az országunk megsegítése érdekében látványos lesz már idén is az a beavatkozás, amit önök ezzel a témával kapcsolatban fognak tenni, hiszen egy korábbi felszólásomban úgy fogalmaztam, hogyha nem lesz azonnali hatályú és nagyon radikális megoldás, akkor könnyen elmondhatjuk, hogy a magyar tenger mellé sajnos kapunk egy magyar sivatagot is. Értem szerint a Mi Hazánk Mozgalom frakciója nem ezt a jövőképet szeretné Magyarországnak. Így kérem önöket, kérem az új kormányt, hogy teljes mellszélességgel álljanak ez a probléma mellé, és minél előbb megnyugtató megoldásokat próbáljanak kieszközölni annak érdekében, hogy valóban Magyarországon realizálódjon a helyzet, hiszen ha lesújtó adatot kell mondani, akkor ezért sem kell a szomszédba mennünk, mára elmondható, hogy sajnálatos módon közel egy évnyi csapadék mennyiség volt az, ami az elmúlt 5 évben elmaradt. Tehát egész egyszerűen a probléma az most már úgy látszik, hogy egy öngenerálódó folyamat. Nagyon remélem, hogy azok a megoldások, amiket önök majd az életben fognak tudni kieszközölni, azok végre egy jobb irányt fognak felvázolni számunkra. Köszönöm szépen a szót!
0: Kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra 5 perces időkeretben? Úgy látom, hogy nem. Folytatjuk. Tisztelt Országgyűlés! A napirendi utáni felszólalás végére értünk. Megköszönöm munkájukat. Az Országgyűlés reggel 9 órakor folytatja ülését. Az ülésnapot bezárom.